Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most például egy olyan könnyed nyári bulizós zene, amit a DJ-ink vezettek be a köztudatban. Először lehetett a Live Mixben hallani, a World Is My Radio Show-ban, a Disco Sheet-ben Cookie is játszotta, és ott megnéztem a top comment jelenleg a klip alatt. Like, ha te is magyar vagy, és a Rádió 1-en hallottad először, alatta írták, hogy jó, hogy lájkoltam, és valaki írta, hogy el kell fütyülni a Shazamnak vagy

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift például, akinek a múlt heti esküvője óta még mindig ilyen kis bulvár bombák felrobbannak. Hát szerintem a legcsodálatosabb pillanat az lehetett, amikor Paul McCartney fellépett. Elképesztő, hogy ő is ott volt, nem? Egy igazi élő legenda. És előadta az I Wanna Hold Your Hand dalt, aminek az a különlegessége, hogy McCartney több mint 60 éve nem játszotta ezt a dalt élőben. A 84 éves legenda és a 36 éves popkirálynő nagyon régóta jó barátok. Ez az Opel Light.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia, jön mi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: A hőség az allergiások életét nagyon megnehezíti, a meleg miatt jobban fejlődnek az allergén növények, így már szinte az egész országban extrém magas a pollen koncentráció. Az erős napsugárzás pedig súlyosbíthatja az allergiás bőrtüneteket is, erre hívja fel a figyelmet Nékám Kristóf allergológus. A pollenre allergiások bőrének érzékenységét tovább fokozza a napsütés, figyelmeztetett Nékám Kristóf. Ha ehhez hozzájárul még bármilyen más gyulladáskeltő tényező, akkor nagyon súlyos bőrtünetek is kialakulhatnak. Annál is inkább, mert ha a gyulladáskeltő mesterséges anyagok mellett az időjárási tényezők is gyulladáskeltők, akkor ezek mind összeadódnak, ami pedig azt jelenti, hogy a pollenek már nem csak légúti, hanem bőrtüneteket is okozhatnak. Jóval kevesebbet beszélnek erről, holott ezeknek az eseteknek a súlyossága összességében felér a légúti tünetekével, mondja az orvos hozzátéve, hogy ezek

0: A körülmények képesek olyan gyulladásokat kelteni néhány embernél a bőrön, amelyek a napsütés erejével és más kémiai anyagokkal együtt annyira súlyosak is lehetnek, hogy orvosi ellátásra szorulnak. Az orvos szerint a napjainkra jellemző hőségben mindenkinek különösen érdemes végig gondolnia, hogy be van-e gyulladva a bőre valahol, és hogy milyen módon és hol kell gondoskodnia a bőrének a direkt napsütés elleni védelméről. Akinek általában véve szednie kell valamilyen allergia gyógyszert, annak most kifejezetten ügyelnie kell arra, hogy időben elkezdje szedni a gyógyszerét, ellenkező esetben akár több napig vagy akár hetekig is kellemetlen tünetektől szenvedhet az illető. Hogyha nagy melegben valaki strandra készül, akkor figyeljen arra, hogy 11 és 15 óra között, hogyha lehet, akkor ne tartózkodjon a közvetlen napsütésen, vagy hogyha mégis, akkor viseljen kalapot, vagy fedje bőrét ruházattal vagy törölközővel. Ha pedig megtörtént a baj, akkor a leégett bőr kezelése kettős célt szolgál, a fájdalom csillapítását és a károsodott bőr ápolását. Házi módszerként jó tanács, alkalmazunk hidegborogatást, vagy vegyünk hűvös fürdőt az égetőérzés enyhítésére.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Joel Kori barátunk például, aki a Covid alatti lezárások kellős közepén nagyot kockáztatott, amikor kijött a Head and Heart dalával, Emenike vokájával. Úgy volt, hogy meg sem jelenik a dal, elég tartott tőle, hogy ez nem biztos, hogy a legmegfelelőbb alkalom, de hál' Istennek nem így lett. Ez lett az első number one dala Nagy-Britanniában. Hát azóta rengeteg slágert köszönhettünk már Joel Corinak, most Galantis-tel és Easy Bizuval dolgozott együtt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Sam Feld például, akivel barátságot kötöttünk a születésnapi fesztiválunkon, nagyon sok mindenről mesélt, például elárulta azt is, hogy szerinte miért olyan jók a holland DJ-k, és azt is elmondta, hogy
1: én ugyanabban a bárban kezdtem, Bredában, ahol Tiesto. Amikor ezt elmeséltem neki, onnantól kezdve barátok lettünk. Szerintem a kultúránkra is jellemző, hogy nagyon két lábbal állunk a földön. Ha feltűnik egy új DJ, nem ijedünk meg. Nem úgy fogjuk fel, hogy ó, itt egy új konkurencia, hanem úgy, hogy hé, ez tök jó.
0: Mennyivel szimpatikusabb ez a nagyvonalú hozzáállás. Támogatni a másikat, féltékenykedés helyett pedig inspirálódni egymástól. Sam Feld, Heart Like Mine, a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például egy Z-generációs német énekesnő dalszerző, és az a dal, amit ha egyszer meghalunk, tudja, hogy egész nap ezt fogjuk dúdolni. Loi, Get Lucky! Ezt már bekészítettem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Súlyos büntetést kockáztat az, aki papucsban vagy mezítláb vezet. Nyáron a nagy melegben sokan

0: Kár fájdalmas is lehet, hiszen csupasz talppal az ember kisebb erővel nyomja a pedált, ezzel pedig növekszik a féktávolság, amin adott esetben egy baleset elkerülése is múlhat. Nyaraláskor tehát érdemes odafigyelni, hogy milyen lábbeliben ülünk a volán mögé, ugyanis több országban is bírság jár a nem megfelelő cipőviseletért, vagy adott esetben elveszíthetjük a kártérítésünket is. Spanyolországban például törvény írja elő, hogy tilos papucsban vezetni, 200 eurós büntetés járhat érte, hogyha valakit rajta kapnak. Franciaországban törvény ugyan nem határozza meg a cipőviseletet, ám a rendőrnek jogában áll bírságot kiszabni, hogyha úgy gondolja, hogy a lábbeli befolyásolta a vezetés biztonságát. Az Egyesült Királyságban ugyanez érvényes, itt akár 5800 eurónak megfelelő pénzbírságot és 9 büntetőpontot is kiszabhatnak a felelőtlen sofőrökre. Németországban, illetve Olaszországban sem tér ki a törvény a lábbelire vezetés közben, viszont baleset esetén a biztosító akár a teljes kártérítést is megvonhatja, hogyha úgy téli meg, hogy ilyen jellegű mulasztás történt. Magyarországon sincs hivatalos előírás arra vonatkozóan, hogy milyen lábbelit kell viselni vezetéskor, ám egy 2021-es eset kapcsán a rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabálya szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, most egy generációkat összehozó Rádió 1-es kedvenc, Bibi Rexha, Faithless és a New Religion. 36 éves jelenleg a brooklyni születésű, egyébként albán felmenőkkel rendelkező sztár. Olyan slágereket írt, mint a Monster, az Eminem és Rihanna dal, de készített dalokat Selena Gomeznek, Nick Jonasnak, együtt dolgozott Dolly Partonnal, Snoop Dogg-gal, Cardi B-vel, Pitbull-al, és 5 olyan dala van, amit több mint 1 milliárdszor streameltek, köztük van például az I'm Good, ugye a David Guettával közös egykori top 500 nyertes dal, ez pedig az aktuális kedvenc, Bibi Rexha-tól és a Faithless-től a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray a folytatásban, és hát vele kapcsolatban már többször mondtam, hogy na ő az az énekesnő, akinek játsszák a dalait a világ nagy zenei rádiói, közben pedig bármikor ott van a helye a Montreux Jazz Fesztiválon a nagy színpadon. Július 3-án életében harmadjára is fellépett a 60. évfordulós kiadás megnyitóján. Sztár vendégek is voltak vele a színpadon, például Mark Ronson, az Uptown Funk-ot közösen lenyomták, és Alicia Keys is csatlakozott hozzá. Hát, nagyon nagy kaliber a nő. Ray és a Where's My Husband? Ezt azon most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Vízhiány lesz Eger több utcájában csütörtökön, sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarnak meg gomoly felhők. Köszöntöm Önöket, Révai Renáta vagyok. Vízhiány lesz Eger több utcájában is csütörtökön, mert meghibásodott egy nagy átmérőjű ivóvíz vezeték a Vörösmarty utca és a Csiky Sándor utca kereszteződésében. A szolgáltató reggel megkezdi a hiba elhárítását. Az ivóvíz hálózati meghibásodás miatt a víziközmű szolgáltató július 9-én csütörtökön végzi el a vezeték javítását. A munkálatok idején reggel 8 és délután 17 óra között ivóvízhiány várható. A Vörösmarty Mihály utca páratlan oldalán, a Sertekapu utca és a Rózsa Károly utca közötti szakaszon. Bárdos Zsolt, a Heves megyei Vízmű ZRT üzemvezető főmérnökének tájékoztatása szerint az érintett lakók számára ideiglenes vízvételezési lehetőséget biztosítanak, lajtos kocsit helyeznek el a Vörösmarty utca és a Csiky Sándor utca kereszteződésében. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vezetősége ünnepélyes keretek között köszöntötte a 2026-os küzdősportok egyetemi világbajnokságán kiemelkedő eredményeket elért hallgatóikat és felkészítőiket. A találkozón az egyetem vezetői gratuláltak a sportolóknak a Brazíliában nyújtott kimagasló eredményhez, megköszönve, hogy nemzetközi szintéren is méltóképpen képviselték az egyetemet és hazánkat. Horváth Dominik első helyezésével arany, Olá Kincső ezüst, Seffer Tamás pedig bronzérmet szerzett. A csapat vezetője Dudok Károly volt, aki szintén az egyetem hallgatója, olvasható az intézmény közösségi oldalán. A szív- és érrendszeri betegek felépülésében kiemelt szerepe van a mozgásterápiának és a személyre szabott rehabilitációnak. Ennek támogatására a Markot Ferenc Kórház új gyógytorna és rehabilitációs eszközöket szerzett be az ambuláns kardiológiai rehabilitációs gyógytorna részére. Az intézmény híradása szerint az új eszközök többek között fitness és gimnasztikai labdák, stabilitásfejlesztő eszközök még hatékonyabbá teszik a rehabilitációs foglalkozásokat. A korszerű eszközpark segít a gyógytornászok változatosabb, személyre szabott gyakorlatokat állíthatnak össze, amelyek hozzájárulnak a betegek állóképességének javításához, a biztonságos terhelhetőség növeléséhez és a mielőbbi felépüléshez. Híreink végén az időjárásról. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, további jó rádiózást kívánok!

0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: A hőség az allergiások életét nagyon megnehezíti, a meleg miatt jobban fejlődnek az allergén növények, így már szinte az egész országban extrém magas a pollen koncentráció. Az erős napsugárzás pedig súlyosbíthatja az allergiás bőrtüneteket is, erre hívja fel a figyelmet Nékám Kristóf allergológus. A pollenre allergiások bőrének érzékenységét tovább fokozza a napsütés, figyelmeztetett Nékám Kristóf. Ha ehhez hozzájárul még bármilyen más gyulladáskeltő tényező, akkor nagyon súlyos bőrtünetek is kialakulhat. Annál is inkább, mert ha a gyulladáskeltő mesterséges anyagok mellett az időjárási tényezők is gyulladáskeltők, akkor ezek mind összeadódnak, ami pedig azt jelenti, hogy a pollenek már nem csak légúti, hanem bőrtüneteket is okozhatnak. Jóval kevesebbet beszélnek erről, holott ezeknek az eseteknek a súlyossága összességében felér a légúti tünetekével, mondja az orvos hozzátéve, hogy ezek a körülmények képesek olyan gyulladásokat kelteni néhány embernél a bőrön, amelyek a napsütés erejével és más kémiai anyagokkal együtt annyira súlyosak is lehetnek, hogy orvosi ellátásra szorulnak. Az orvos szerint a napjainkra jellemző hőségben mindenkinek különösen érdemes végig gondolnia, hogy be van-e gyulladva a bőre valahol, és hogy milyen módon és hol kell gondoskodnia a bőrének a direkt napsütés elleni védelméről. Akinek általában véve szednie kell valamilyen allergia gyógyszert, annak most kifejezetten ügyelnie kell arra, hogy időben elkezdje szedni a gyógyszerét, ellenkező esetben akár több napig vagy akár hetekig is kellemetlen tünetektől szenvedhet az illető. Hogyha nagy melegben valaki strandra készül, akkor figyeljen arra, hogy 11 és 15 óra között, hogyha lehet, akkor ne tartózkodjon a közvetlen napsütésen, vagy hogyha mégis, akkor viseljen kalapot, vagy fedje bőrét ruházattal vagy törölközővel. Ha pedig megtörtént a baj, akkor a leégett bőr kezelése kettős célt szolgál, a fájdalom csillapítását és a károsodott bőr ápolását. Házi módszerként jó tanács, alkalmazunk hidegborogatást, vagy vegyünk hűvös fürdőt az égetőérzés enyhítésére.
0: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert Calvin Harris, Sam Smith és a Promises után Kéro dalát hozom, de jönnek Rádió 1-es DJ-k is, például Metzger Victoria, Nagy Bogi Miss Mood az Édennel. Apropó, DJ-k, Rádió 1, DJ Oti Bulli.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Súlyos büntetést kockáztat az, aki papucsban vagy mezit láb vezet. Nyáron a nagy melegben sokan hajlamosak strand üzemmódban maradni, ez azonban nem csupán balesetveszélyes, de bizonyos országokban akár kemény bírságot is kaphatunk érte. A papucsban való vezetés során előfordulhat, hogy lecsúszik a lábról a papucs és beszorul a pedálok alá vagy közé. Ez nehezíti az autó irányítását, írja az autosektor.hu. Hozzáteszik, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a mezitláb vezetés biztosítja a pedálok kezelését, ám azt írják, hogy ez egy téveszme. Mi több, egy padlóféknél akár fájdalmas is lehet, hiszen csupasz talppal az ember kisebb erővel nyomja a pedált, ezzel pedig növekszik a féktávolság, amin adott esetben egy baleset elkerülése is múlhat. Nyaraláskor tehát érdemes odafigyelni, hogy milyen lábbeliben ülünk a volán mögé, ugyanis több országban is bírságjár a nem megfelelő cipőviseletért, vagy adott esetben elveszíthetjük a kártérítésünket is. Spanyolországban például törvény írja elő, hogy tilos papucsban vezetni, 200 eurós büntetés járhat érte, hogyha valakit rajta kapnak. Franciaországban törvény ugyan nem határozza meg a cipőviseletet, ám a rendőrnek jogában áll bírságot kiszabni, hogyha úgy gondolja, hogy a lábbeli befolyásolta a vezetés biztonságát. Az Egyesült Királyságban ugyanez érvényes, itt akár 5800 eurónak megfelelő pénzbírságot és 9 büntetőpontot is kiszabhatnak a felelőtlen sofőrökre. Németországban, illetve Olaszországban sem tér ki a törvény a lábbelire vezetés közben, viszont baleset esetén a biztosító akár a teljes kártérítést is megvonhatja, hogyha úgy éli meg, hogy ilyen jellegű mulasztás történt. Magyarországon sincs hivatalos előírás arra vonatkozóan, hogy milyen lábbelit kell viselni vezetéskor, ám egy 2021-es eset kapcsán a rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabálya szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Feltettek az amerikaiaknak egy kérdést, és arra voltak kíváncsiak, hogy ki hogy válaszol, és kíváncsi vagyok, hogy szerintetek milyen eredmény született. A kérdés az úgy szólt, hogy fogd meg egy általad szeretett rokonodat. Fogod most így kiemeled ebben a pillanatban, berakod egy szobába, ahol 100 évig kell élnie, egy üres szobában, és mind éjjel-nappal fény van. 100 évet kell ott leélnie. Te kapsz ezért 3 millió dollárt, amikor ő kijön a szobából, akkor neki tördik az összes emlékét, viszont ez az egész neked csak egy másodperc.
2: Kicsit bonyolultnak érzem.
1: Tehát neked van egy másodperc a dolog, hogy most berakod oda.
3: Igen, egy másodperc
1: egy szeretett
3: múlva
1: rokonodat, egy másodperc múlva neki lejár a 100 év, a 100 évet ő egyedül éli le egy szobában, de minden emlékét törlik, te viszont kapsz 5 millió dollárt, úgyhogy egy másodperc alatt átéled azt az élményt, amit ő 100 év alatt. Neki törlődik az emléke, semmiben
2: hát
1: nem sérül.
2: Ilyen érzés ADHD-snak lenne. Ez a folyamatos bűntudat, hogy mindenki
3: de a 100 évet
1: ő leéli, de azt mondta, hogy mehet a játék, letelt. És te megkapod a 3 millió dollárt. Ő semmire nem emlékszik, viszont 100 évet leéltetsz vele egy szobába, hogy senki nem szól hozzá, senki nem beszélget. Többször őrül bele, többször éli, többször sír, és nem tud meghalni. 100 évet van egy szobába, 5 millió dollár, és egy másodperc alatt vége.
3: Szegény mama. Mennyi minden.
1: De és egy fontos, hogy egy szeretett rokonodat, tehát hogy nem a haragoddal az apád, hanem egy nagyon testvér, gyerek, 100 évig. És a 100
2: évig ott elakadtak, hogy mi ez a szeretett rokon.
1: Igen.
2: Hogy ez egy ellentmondás.
1: De hogy próbálj belehelyezkedni. Ez volt a kérdés. És képzeljétek el, hogy nagyjából az amerikaiak 70%-a azt mondta, hogy igen, fognám a gyerekemet, fognám a feleségemet, fognám az anyámat, és mivel törlődik az összes emléke, és nekem ez egy másodpercembe telik, ezáltal végig életném vele a 100 évet, és elvinném a pénzt. És kevesebben voltak azok, hogy nem érdekel az egy másodperc, nem érdekel az, hogy 5 millió vagy 3 millió dollár, hanem az érdekel, hogy vele ott leéletek 100 évet egyedül egy szobában, úgy, hogy állandó fény van a szobában, valahogy így volt megfogalmazva, hogy folyamatosan világos van 100 év.
3: Hát ez megőrülsz 3 nap után.
2: Igen, de ezt bevállalja meg, akire ezt mondja, persze, az annak valószínűleg soha nem volt még pénze. Tehát hogy ezt a szegény embereknek tűnik egy ilyen nagyon nagy tétű dolognak, de hogy akinek volt mondjuk valaha annyi pénze, hogy mondjuk ne kell nélkülöznie, annak azt szerintem...
3: Mindig tudsz olyan pénzösszeget mondani, ami nem volt. Tehát aki viszonylag jól él, annak is azt mondod, hogy akkor nem 3 millió dollárt mondasz, hanem 20-at, amivel nagyon nagy álmokat lehetne megvalósítani. Szerintem ez nem tudod, itt ebben a felmentő öv, amiben így kapaszkodsz, az az egy másodperc.
1: Nagyon jó, nagyon összetett a kérdés. Hiszen tök jól van súlyozva, neked egy másodperc. Ő nem emlékszik majd semmire, tehát azt mondod, hogy nem sérült, nem emlékszik semmire, ugyanannyi idősen kapod vissza, de ott ő azt a 100 évet leéli, ami viszont te egy másodperc alatt keresel 5 millió dollárt. És azt mondja, mehet a játék, itt a csekk, megvan az 5 millió. Igen. De neki az ott 100 év volt. És nagyon kíváncsi voltam az eredményre, és leéletnék vele. Szóval azt mondták, hogy igen, menjen, mert megvan a pénz. Ez egészen
2: nagyon
1: megdöbbentő.
2: Fura. Nekem nem. Nekem, én,
1: Laci azt mondja, simán. Hát de várjál, egy szeretett rokonodat beraksz egy szobába 100 évre. Mindegy, hogy most öregszik-e közben, vagy ne ilyen részletekbe. 100 évig valaki nem szól hozzád, te nem tudsz belehalni, és 100 évig ég a lámpa, és 100 évig egy üres szobába vagy, tök egyedül.
2: Én meghámozom a gyereknek a paradicsomot, szóval rám elnézetek.
1: Én fölvágtam neki a szőrőt, annyira féltem, hogy félregyem. Úgyhogy...
2: Rám elnézetek, ez nem én vagyok.
1: Tessék, ki mit mond? Ki mit mond? Fogd meg egy szereted rokonodat. Van ilyen?
3: Van. Rengeteg.
1: Mondjuk a gyerekedet. Vagy a feleségedet. És egy másodperc múlva dollármilliómos vagy.
2: Zsül, is elég lenne.
1: Zsül is gondolkozik.
2: Zsül, kapsz egy csellót a pénznek.
1: Mondjad? Persze! Hát szeretem, hogy ilyen őszinte műsor
3: vagyunk. Persze, egy nap, vagy egy másodperc.
1: Száz évet leéletsz vele
3: nem
1: egy szobában.
3: Nem fog emlékezni.
1: De száz év gyötrődést okozol. Zseniális.
2: Én ezt nem vállalnám be. Azért nem, mert amúgy maga a koncepció szerintem egy fasság.
1: Szerintem zseni a kérdés. Aki ezt így beegyensúlyozta, ilyen jó arányérzéke, a kérdés zseni.
2: Ami olyan dolgokat meg bevállal, mit tudom én, mint egy másik rokonomnak mondjuk az egészségét kapom vissza cserébe, vagy tudod, az életét. Vagy
1: de ilyen, nem ez a kérdés. Tehát
2: de maga az, hogy pénz, meg ez.
3: De neki is jobb lesz, egy másodperc
2: eltelik. Nem tudom, hogy szóval tenek
1: kettő. Egy másodperc alatt ezt tőlik el.
3: És nagyon fontos kérdés.
2: De neked telik ez egy másodperc, mert ő megéri ezt 100 éve.
3: Ó, de vége, és elfelejti az egészet.
1: Érted? De ott van az érdekes, hogy te pislogsz egyet, és kerestél 5 millió dollárt. Ő vele leélet 100 évet. Én ilyeneket tudok elaludni, ne haragudjatok.
3: De nem, és nagyon érdekes kérdés dobott be a hallgató, igen? Hogy van dupla pénz a két rokontra? Hakunk be!
1: Jó, tehát oké, várj, van egy Lacink, aki azt mondta, hogy igen.
3: Simán.
1: Van egy Eszter, aki azt mondta, hogy nem, én is a nem belőlük, én elképzeltem volna Benit, a Noelt, valakit ott, hogy 100 évet leéletek vele, nem? Van egy Zsül, aki gondolkozik, de most, hogy ránézek, szerintem Zsül az igen.
3: Igen, én kettőt raknék.
1: Te beraknál kettőt, de elfelejti, várjál, föloldozva azokat, akik igen. beraknál. Elfelejti, de 100 évig sír, zokog, üti a falat, veri, ki akar jönni, nem tudja.
3: Konkrétan megőrül.
1: 100 évig megőrül, de 100 év után visszakapod, és semmire nem emlékszik, csak azt mondja, hogy honnan van a Maserati Balázs.
3: Semmi jó volt.
1: Nem érdekes, gyere egy évig ebből az aranybégemből itt egy kicsit.
3: Fordíthatunk rajta egyet úgy, Laci, hogy vállalnád-e, hogy te kerülsz bele, az egész világnak ez egy másodperc lenne, te belekerülsz ebbe a 100 éves kapszulába, az egész világ egy másodpercet várna, igen? Te visszakerülni, és akkor kapnál 3 millió
1: dollárt. De elfelejtem a 100 évet.
3: Elfelejted a 100 évet. Nem csinálnám végig. Na, vállalnád?
1: A rokonodat beraknád, de te nem vállalnád.
3: Hát ez az.
1: Elfelejted a 100 évet.
3: Elfelejted, tehát hogy egy másodperc telt el, tehát ennyi ideig nem lennél itt, de neked 100 év.
1: Így elfelejted, de 100 évig egy üres szobába lezárva egyedül.
2: Ez megmarad, ez olyan tudod, hogy onnantól az egyszer látnád a szemében azt, hogy valami nem oké, és arra gondolod, ezt
1: oké, de most itt tetszük fel, hogy elfelejtette, tényleg elfelejtette, tényleg megkapod a pénzt.
2: Alapból nem szoktunk emlékezni azokra, amik az igazi nagy bajt kavarták bennünk. Tehát ez nem az emlék. Tehát nem az emlékből fakad a sérülés, hanem az, hogy ezeket a dolgokat így a testünk, a lelkünk így valahogy így eltárolja.
1: Zseniális a kérdés. Zseniális a kérdés.
2: Attól, hogy tudatod nem tudja, attól még ez valamilyen hatása biztos, hogy lesz rád. Ezt nem tudom elképzelni.
1: De mondjuk tétezzük, hogy nincs. Mindent elfejtesz. Ott a lóvé egy másodperc. Zsül, arra kis időre kikapcsolnád a lokátor? Kérdezi egy hallgató. Igen.
2: Tudjuk, hol vagy.
1: Gondolkoztam rajta én is, és mondom, az eredményre voltam kíváncsi, de mondom, aki a kérdést így betette, nekem azért nagyon tetszik, mert nagyon jól van súlyozva. Nem egyből nem, csak aztán azt mondta, nem teszed meg vele, de megértem az igent is, hiszen elfelejti, fel vagy mentve, de közben meggyötöd, akit szerez, de semmire nem emlékszik. Zseni. Zseni a kérdés, és neked annyi, hogy indul a játék, gratulálunk, dollármillió mosoly.
3: Így van, és ennyi, neked egy másodperc a gyötrődés is.
1: Egy másodperc, hát neked nincs, neked egy másodperc, itt ő leéli a 100 évet. Összeszorítom a fogam, túl van rajta, add a pénzt.
2: Az durva, hogy csak most empatikusan belegondoltam ebbe az érzésbe, és ettől hány ingere van. Tehát a gondolattól hány ingere van. Érted, hogy így...
1: Nagyon durva kérdés szerintem.
2: Tehát, hogy nem.
1: De akkor...
2: És hogy még mi is értelme van a pénznek, akkor, hogyha...
1: De ez most egy teoretikus kérdés.
2: De mi értelme van a pénznek? De ott megvan ezt a 3 millió vagy 5 millió dollárt.
1: 5 millió dollár.
2: De mi értelme van, amikor megtudsz magadról, hogy nagyon fontos ott az, hogy egy rettenetes szar szülő vagy egy rettenetes szar gyerek.
1: Érted? Elfelejti.
2: De nem te, nem ő, hanem te.
3: Te is.
2: De te megtudod egy... magadról ezt, hogy te milyen ember vagy.
1: Visszakapod ugyanúgy.
3: De neked csak egy másodperc
2: hát a szenvedésed. Pont ez az, amit nem értenek az emberek, nagyon sok ember az élettel kapcsolatban, hogy nem ettől lesz, nem tudom, nem attól lesz jó.
1: Laci, nagyon fontos, de amikor kijön 100 éves, lesz egy 100 éves testben? Nem, neked egy másodperc. Tételezik föl, hogy ő nem öregszik, hanem abban az állapotban, most a Lacit beraknánk 100 évig egy szobába, ő 100 évig őrjöngve sír és üti a falat, és ki akar jönni, és amikor kijön ő 100 évvel, tehát az a Laci jön, aki most vett, az egy másodperccel későbbi Laci jön ki.
2: Már csak de azért sem vállalám.
3: Azt mondja a Laci, hogy akkor beülne ő.
1: Bemennél 100 évre. 100 év magányra egy szobába, ami utána egy másodperc nekem. Nem mernék bevenni. Hiába felejtem el. Figyeljetek, az a 100 év azért
2: tönkre na. Tönkre benne. De a gondolatban tönkre mennék, ezt valakivel megtettem. És amúgy nem is lenne értem onnantól ez a semminek.
1: De várj, igen, utána megmaradt, hogy ő jön, én megtettem, ő nem emlékszik semmire, megyünk nyaralni valami nagyon jó helyre, én tudom, hogy meggyötörtem a lóvén állam, ő viszont jól van, mert nem emlékszik semmire. Jól van. No. Mindenek kitörlődött, és ugyanúgy kapom vissza. Csukba a szemem. Szia, Feri!
3: Miért,
1: látod azt,
3: hogy... Miért baszén?
1: Látod azt a piros Ferrari-t, Maserati? Na,
3: köszi!
1: Na, ebből te nem kapsz semmit.
2: Amúgy ilyen egy narcisztikus kapcsolat, nem? De ez a narcisztikus kapcsolatnak tulajdonképpen az alaptevése, nem? Hogy, hogy 20 éven keresztül elveszi az életedet, majd kapsz tőle egy, nem tudom, egy CD-t, és azt mondja, hogy de megértem.
1: Zseniális, zseniális, zseniális. Bocsánat, én már sima YouTube videókra nem tudok elaludni. Engem már ezek az ilyen kérdések. Szerintem még bele tudok annyira tekeredni.
2: Itt az ideje, meghallgassuk a gatyadat, Zsú.
1: Ebben még bele tudok elni. Tehát akkor van egy, te mi vagy, te még nem mondtál
3: én
1: semmit.
3: Én kettőt ültetnék be. Két rokont, dupla pénzért.
2: És melyik kettőt?
1: De most, és a komolyan? Tehát, hogyha mondjuk
3: nem.
1: Akkor,
3: nem. Há? Nem. Ugyanaz vagy, amit Eszter mond.
1: Tehát szülőként belerohadsz, hogy a gyerekeddel.
3: És utána arról, mert az egy másodperc, egy darabig próbálom stimulálni magam az, hogy nekem is egy másodperc, nekem csak egy másodperc. És oké, hogy ő szenved 100 évig, de el fogja felejteni, egy másodperc múlva visszáll minden. Semmi nem lesz olyan gyerekek. Semmi nem lesz olyan közted,
1: a te lelkedben
3: és
1: nem
3: akit betettél.
1: Nem. Ő nem emlékszik ő, semmire.
3: Nem. Na, te, de hát az én, én lelkemmel élek, hát azzal nekem kell elszámolni, hogy elment az egy másodperc, itt a rohadt sok lóvé. Ugyanúgy szeretlek, de nem szeretetlek de ugyanúgy, nem. Mert 100 évig raktalak egy üres szobába.
1: Beraktalak be egy szobába 1,5-2 milliárd, 3 milliárd forintért.
3: Bent mennyit mondtál? 3-at?
1: Akkor... 3 millió, 5 millió dollár volt az összeg. Bent voltál egy szobában. De már nem emlékszem.
3: Dollár az mennyi? Az 1 milliárd forint?
1: Körülbelül, ha most igen, lehet 5 millió dollár, ja. Lehet még egy 1,5-2 milliárd, attól függ, akinek hol van az inger küszöbe.
2: Hát ugye? Igen, de ez kicsit olyan, tudod, hogy most nem akarom a transzgenerációs szorongást előhozni, de hogy nagyon sokszor van egy csomó olyan dolog, ami egy pici életesemény, ami tényleg generációkra összerombolja a családoknak a működését, hogy akkor ez hogy nem tud az lenni? Tehát attól, hogy nem emlékszel rá, attól az még hatással van rá.
1: Milyen persze rád is, amit a Feri mondta, hogy ki jössz, látod? Ez inkább csak egy ilyen levezetés nélküli hangos gondolkodás, hogy oké, felejtsük el az utóhatást, meg hogy vele mi lesz, csak hogy mi a döntés? És mondom az érve, és az volt, hogy de hát egy másodperc.
2: Igen,
1: de hát nekem ez egy másodperc. Pislogok egy másodpercet, ne bírjak már ki, hogy neki rossz. Egy másodpercre hivatkoztak, hogy igen, a válaszom igen.
2: De az élet maga attól értékes, hogy folyamatosan építkezel, újra tervezed magad, küzdesz dolgokért, valamikor pénzt keresel, amikor nincs pénzed, és a többi, és a többi. Ez a része az életnek. De maga az, hogy a célod az, hogy a pénzed meglegyen, azt nem tudom értelmezni, mert a pénzed önmagában nem fogja megadni neked sem a karakteredet, sem a személyiségedet, sem az érzéseket nem fogja meghozni. Tehát, hogy...
1: Hát igen, csak azért 3-5 millió, 1,5-2-3 milliárd az emberek nagy többsége nagyon sok mindent belevizionál, a biztonságot, a jólétet, a státuszt, amit aztán lehet, hogy megérsz, eléred, és rájössz, hogy nem ezt tesz igazán boldogá, de amíg nincs addig, azt mondolod, hogy na majd ez megoldja.
2: De gyereked, érted, hogyha őt nem, tehát ha ezt vele meg tudod csinálni, mondjuk, érted, akkor mi értelme van az egész?
1: Igen, sokat duma, hol kell aláírni.
2: Ennyi.
1: Ez nagyon érdekes kérdés volt egyébként. Ja, na Zsú, hogy döntöttél?
3: Megy.
1: Párod, a párod.
2: Igen. Mikor jött vissza?
1: Igen. De szeretlek. Igen, a válaszod igen. Betennéd egy szobát.
3: Az olyan rendes,
2: de ez azért van, mert az ő felesége amúgy sem nagyon másként.
4: Na jó, de hogyha garantált azt, hogy semmiféle károsodás nem...
1: Nem, ő nem emlékszik semmire.
4: Hát akkor...
1: Becsukod a csubaszemed?
4: Igen.
1: Kijöttél, és meg...
4: Jó.
1: Ne csinálj.
3: De nem emlékszik rá.
4: Nem emlékszik, hogy egy másodperc probléma, aztán puff.
1: Zseni és vagy. Boldogság. Tök őszintén örülök, hogy ezt így bevállalod. Én köszönöm, hogy mi egy ilyen őszinte műsor vagyunk, és nem azzal foglalkozunk, hogy jó, most mit szólnak a hallgatók, beraknád?
4: Persze.
1: Tényleg?
4: Ő is engem szerintem.
3: Na, ez egy szép kapcsolat,
1: érted? Hát ezért vagyunk mi egy ilyen műsor. Beraknád? Nagyon szeretem, egy másodperc. Már el is telt, kim van? Kim van? Gyula, de 100 évig van egy szobában.
4: De ez nekem csak egy másodperc, és...
1: Itt az érvelés. Ez volt az érvelés az amerikaiaknak, hogy egy másodperc.
3: Hogy igaz, hogy a százat szenved, de nem
1: emlékszik. Nem hittem el, hogy úristen, de durva. És értem, hogy egy másodperc. És a legfőbb érvelés ez a mondat volt, hogy de egy másodperc.
4: Semmiféle károsodás.
1: Nincs, semmi. Visszakapod azt az embert.
4: Az olyan, mint hogy 100 évig alszik.
3: De nem, 100 évig szenved, Zsül.
1: Nem, 100 évig a legdurvább szenvedést teszed rá, mert a poklok poklába őrül bele, mondjad, Laci? De nem emlékszik rá.
4: Nem emlékszik
1: rá. A legfőbb érveket mondják. Az amerikaiak legfőbb érvét mondják.
2: Nem az igazi embert kérdezzük, Anna. Gyere be.
1: Anna, én tudom, mi a válasza. Én tudom, mit mond. Írjam le, vagy leírjam. Nem mondj semmit, Anna, nem nézek rád, várj, beírom. Nem, de én tudom.
2: Na, gyerünk.
5: Nem.
1: Igen,
5: nem.
1: Persze, tudtam, hogy ezt mondom.
5: Biztos, hogy nem. Nincs az a pénz.
2: Na, látod? Nem. Ezért nincs pénzed, Anna.
5: Ez így is van. És tudod, mi a legszomorú? Ez így is marad.
1: A kérdés zseni, gyerekek. Kérdés tényleg zseni. De nálunk is megosztott akkor ez a dolog.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hétvégén legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kezdetét veszi az egri borünnep, ma is szélborzolja a hajunkat. A híreket Révai Renátától hallják, köszöntöm Önöket! Ma veszi kezdetét az egri bor ünnepe, idén már 30. alkalommal hozza össze a borok, az ízek és a nyári esték szerelmeseit az ország egyik legszebb városában. A hivatalos megnyitó ma 19 órától kezdődik az egri bikavér színpadon. A rendezvényen családi programok, koncertek és az egri bikavér lovagrend ceremóniái várják a látogatókat. A régió legnagyobb borgasztronómiai fesztiválján a borvidék legkiváló pincészetei kínálják boraikat, a helyi éttermek pedig egyedi fogásokkal készülnek. Különleges zenei élményt kínál az Örök Zöldek a Zöldben című koncert szombaton, hiszen a fák között csendülnek fel klasszikusok ismert művei az egri szimfonikus zenekar előadásában. Az egri csillagszínpadnál ezúttal is nagyszerű fiatal zenekarok szuperkoncertjeivel és némi irodalommal készülnek a szervezők. Vasárnap tartják a hagyományos Szent Donát ünnepséget a szobornál, emellett kézműves vásár, valamint magyar gyártású motorkerékpárok, muzeális traktorok és régi járművek kiállítása színesíti a rendezvényt. A biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt véradásra hív mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A nyári időszak minden évben kihívás elé állítja a hazai vérellátást, pedig naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Közös kampány indul július 9-től, melynek keretében egy egész nyáron át tartó nyereményjáték veszi kezdetét, minden héten páros koncertjegyeket sorsolnak ki a véradók között olyan fellépő koncertjeire, mint például Dash, a Bagosi Brothers Company, a Carson Coma, Majka, a Follow the Flow, Embermark, a Well Hello, DJ Dominik vagy a Neoton Familia. A részvételhez nem kell más tenni, mint a véradás során az adatfelvételnél bemondani a nyár kódot. Városunkban legközelebb július 10-én és 11-én, pénteken és szombaton 14 és 19 óra között az egri bor ünnepén az érsekkertben a véradó busznál várják a segíteni szándékozókat. Híreink végén az időjárásról. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar, az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, további jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki,
2: Laci,
3: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
4: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
5: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Juli, jó reggelt, Feri, jó reggelt. Ciao, ciao, hello, hello.
6: Semmi, szevasztok.
7: Mit néztél?
5: Az Indexen van egy összeállítás az EFOT-ról, a tegnapi ilyen EFOT-ról, és valahogy belekevertek engem, és egyszerűen megint nem értem, hogy hogy tudok.
6: Jó volt, jól érezted magad?
5: Nem, hanem, hogy... Hőálló megálló, a nosztalgia ekkor ért el a csúcspontját, a kivetítő megjelent a legendás sárga Viva TV logó, írja az Index. A színpad előtt egy tömeg része hangos üdvrigalágásra reagált. Kisorsi, Kisó, a Miskovics Marci felkonferálta a blokkot. Ott voltál?
6: Ott
5: voltál. Magyar popzene meghatározó korszakát elevenítette fel. Színpadon egymást váltottak az előadók, akinek a videoklipét éveken át láthattuk a Viva TV műsoraim. Figyeld, várjál, semmi. Az akkor nagy népszerűségnek örvendő utcaembere típusú élő műsorokat, no meg ezt a korszakot itthon uraló Viva TV kékes-sárga logóját és a csatorna sztárjait is felvonultatták, még ha az imáron DJ Otigén színpadon orsolmos sebességben ezúttal nem tért vissza csak azért, hogy megsértsen egy fesztiválot. Hát de mi az, hogy megsértsen egy fesztiválozót? Rohadt sokat járok fesztiválokra, csak nem erre a típusra. Nagyon szeretem. Egyébként az EFOT-ot sokszor szerettem. Voltunk együtt a Vikivel sokszor. Mi az, hogy visszatérek és megsértek egy fesztiválot? Megint miért kevernek ebbe bele, és miért van az, hogy beszólnak nekem valamit? Én voltam a kezdő műsorvezető, ahol még a Kisó, meg a Miskovics nem is élt.
6: Ez az.
5: Velünk indult a Zene TV. Nem voltam ott. Csengők az akkori nagy és örön utca emberi típus élő műsorokat. Na meg ezt a korszakot. Még ha DJ Otigén címborosoros, ezután nem is tért vissza, csak azért, hogy megsértsen egy fesztiválozót.
6: Örülnek, hogy nincs rólad kint egy kép, érted? Vagy nem
5: de
6: tudom.
5: Mikor sértettem meg fesztiválozót? A végig megállóztuk az összes fesztivált, mindenki küldött klipet, 500-szor forgattunk az EFOT-on. A mit tudom én milyen gólyabálokon, hol sértettem én meg fesztiválozót?
7: Nem fesztiválozót, az utca emberét sértetted meg. Akármit csinálsz,
6: emlékezz
7: vissza, ez életed végéig kíséri fog. Ez még a sírodra is fel fogják vésni.
5: Igen.
7: Akármit csinálsz, csináltál az elmúlt 30 évben, mindent idézőjelbe tesz.
5: Ez nagyon jó.
7: Ennyi. Így indult.
5: Utca embere típusú élő műsorokat. Ja, ez voltam én, akkor itt jövök. És akkor ez voltam a megálló, ahol én megsértettem az utca emberét.
7: Liliról nem volt? Megálló. Egyetlen szó sem. Semmi. Valahol nem került ő is.
5: Hihetetlen, hogy van egy cikk az 50 éves EFOT-ról, érted? Aztán elolvasom, és az van, hogy mindenki nagyon jó arc, mindenki nagyon jó fej, de ez a sebessén ez megint nem jött vissza, hogy sértegesse a fesztiválozókat.
7: Nincs is itt, és még senkit nem is sértege.
5: Nem is értem komolyan. Na mindegy, gyerekek, de nagy buli lehetett, jó volt?
6: Nagyon jó volt ez a kis 50-es összefoglaló. Én a végéig nem maradtam, mert ezt jeleztem, hogy öreg a Feri bácsi ezt már nem bírja, hogyha reggel föl kell kelni, meg ide kell jönni, de olyan jó hangulata volt, hogy egy csíkzenekar kezdett a Presserrel, a Kis Tibivel, azért Lovasival, az ugye egy nagyon jó korszak maga mindegyik előadó, így összefogva is, de szerintem az igazi parádé, tehát az rohadt nagy sikoltozás, kijött az LL Junior, és elénekelte, hogy szép lány
7: vagy.
6: Igen, akkor a Berecki, érted? A fesztiválon kijön a Berecki, és sikoltó tömeg, figyelj, a Kisolyék kurva jót csinálták ezt az egészet, hogy tényleg ilyen múltba révedős volt, ugye itt 50 évet utaztunk zenében, és akkor a Fiesztától kezdve mindenki ott volt, aki így számított, hogy hát nem mindenki, mert nyilván nem fér bele a dolog, vagy ebbe az időintervallumba, de hogy tényleg a Kordáék jöttek, hát vicces, ugye egy Korda buli az egyébként is ilyen rohadt jó szokott lenni. De most csak ezek egy-egy dalra jöttek be, nagyon jó színpadkép, nem tudom, lett falat már a földre is tettek, mindenütt volt, nagyon szuperül nézett ki, és akkor láttad, hogy azok, akik most egyetemisták, 20 évesek, ezeket nem ismerhették, de mégis tombolt rá mindenki. Szóval, hogy figyelj, nagyon jó volt, csak te hiányoztál.
7: Mindenki ott volt, csak Sebestyén Balázs, nem? Aki nem sértegette.
5: Egyébként erre lehet, még el is mentem volna, ez jól hangzik.
6: Jó, tehát ez jó
5: meg, hát ugye ezeket az arcokat nagyon jól ismerem, hát a Kanibáloktól kezdve a Juniorokon keresztül, hát igen. Szinte Közösen indultak ezek a történetek.
6: Ott egy backstage jegy kellett volna nekünk egyébként.
5: Egyébként
6: a háttérben.
5: Ott a backstage kell, persze.
6: Hát és az volt, tudod, hogy nem úgy ment, hogy akkor följössz, és akkor van öt dalod. Egy dal, viszontlátásra
7: már következő. Mekkora hogy egy-egy számért ezt belállal.
6: Egy-egy dalért is eljöttek, tök jó volt.
7: Na és mész tovább? Úgy értem, hogy hallottad, hogy hova viszik tovább.
5: Hát, kiderült.
6: Erről nem akarok beszélni, igen. Igen, tehát, hogy van egy város Magyarországon, amit most Esztergomnak hívnak, aki föllőtte, érted, a tűzijátékot, a rakétát, hogy megy egy fesztivál oda, és végre történik valami. És azt mondta a polgármester, hogy nagyon örülnek neki, és bíznak abban, hogy mert ezek az emberek, akik oda járnak, visszajönnek később is. És van egy másik helyszín, amit úgy hívnak, hogy Velencei tó, aminek most kapaszkodnia kéne abba, hogy történik valami a partján, mert már csak part van lassan, tehát, hogy van egy esemény, ahova jön. Nem, nekünk nem kell, mi megfúrjuk. Biztos van valami a háttérben, én ezt nem is érdekel meg, nem is tudom. Én azt gondolom, hogy egy 365 napból álló évben 4 napot szerintem oda lehet adni arra, hogy igen, zaj van, igen, akkor nem tudsz úgy aludni, de egyébként légkond is a legtöbb ház becsukott az ablakot, szerintem tudsz aludni. Most tőlünk viszonylag távol van, de volt hosszú éveken keresztül, amikor ott volt tőlünk 1 kilométerre az EFOT.
5: De ez lóvé, valószínűleg van egy gazdagabb város, valószínűleg becsenget Évi, nem tudom mennyit az EFOT. Tehát ez mindig üzlet.
6: Lehet,
5: szerintem lehet, hogy Velence kicsit csóróbb, az önkormányzat, és találtak egy városnak, ezt a fia, ide jössz, havi, Évi 50-nel meg tudjuk dobni a fesztivált, csak gyere ide, hozd ide. És a cash azért az nagy úr.
6: Hát
5: tehát, hogy...
6: igen, de úgy tudom, hogy a fesztiválnak a fesztivál az összes bérletet eladta.
5: Aha.
6: A tegnapi napra már hetekkel ezelőtt nem lehetett kapni jegyet, a bérlet nincs eladó.
5: Lehet, tehát, hogy akkor infrastruktúrálisan találtak valamit.
7: Infrastruktúrálisan, ami... most már a Tómederbe is be tudnak építeni.
5: Hát most már Tómederbe is lehet.
6: Ne vicceljük, jócsak kihúzod a gyufát hajnalban.
5: Igen. Nem tudom, de pont tegnap, igen, én is olvastam a bejelentést.
6: Ja, úgyhogy valószínűleg ezért mondtam, hogy valószínűleg van mögötte más is, de ha csak ez van mögötte, hogy van egy város, aki örömmel fogadja, és van egy térség, aki meg pár ember miatt, és ez lehet, hogy mondjuk 2000 ember, de a tó körül sokkal több ezer ember él, na, mindegy, szóval, hogy szerintem ez egy tök jó dolog volt. Most mit mondasz? A fiataloknak mit mondasz? Édesem, maradjál Velencén, meg Sukoron, meg
5: na, nem semmi, tudom, igen, nem
6: és
5: tudod.
6: Neked jó lesz, és azt mondja, hogy oké, de hova, de mikor szórakozom? 20 éves vagyok, 18 éves vagyok. Egy húz meg, erezd meg, mindenben van gyerekek, tehát olyan nincs, hogy 365 napon keresztül csak neked jó. Kellett ez a 4 nap szerintem, amikor másoknak is jó, neked egy kicsit szar, mert hajnal 4-kor még dübörög a zene. Igen,
7: Meg a rókáknak is
5: nem
7: ez.
5: Nem,
6: mert ugye, is.
7: A rókáknak is.
5: Nem, ez a 4 nap, ez nem ez. Valami, nem fogunk erre rálátni nyilván. Gazdaság, én mindig azt mondom, hogy gazdaság és üzleti ok. Tehát ez teljesen egyértelmű.
7: Tessék, itt van. Engem zavart a zene nagyon. Nem tudtam aludni tőle. Üd Ádám Recskről.
5: Igen, őt ezt kifejezetten zavarta. Ja, úgyhogy minden most olvasom a kritikát. Na mindegy, akkor jó nagy buli volt.
6: Jó nagy volt, jó néz ki, megint jó.
5: Vihar volt, mert titeket elkerült?
6: Te délután, de ne vihar nem volt.
5: Mi kaptunk Balatonon tegnap este, hát, olyan vihar.
6: Mákosok állandóan, és volt esőtök is.
5: Brutál eső, átsöpört, brutál szél, 9-kor csapott le, itt ez a Szárszóföldvár Zamárdi részre. Komoly, egy órát tombolt azért ott a vihar, aztán elvonult.
7: Nálunk csak szél.
5: Csak szél. Aha. Igen, jó, én szeretem ezeket a nyári viharokat, kicsit lehűl az idő, és úgy rendben van. M1 beállt Győrnél, Ausztria irányába, gyerekek, szuper, Ádám küldte nekünk. Köszönjük szépen. 51-es úton már most baleset és útzár Dunavarsány felé, ezt pedig Ricsi küldte. Mi van? Hát nem szokott ilyen korán egy közlekedési hír lenni, most meg már itt vagyunk a reggel, és már jönnek, igen.
7: Már most fáradtak.
5: Már most mindenki már fáradt. Mitől?
7: Nem tudom, de én nekem reggel agyfaszt kapok ezektől az emberektől, hogy jövök végig a Gyáli úton, és már most presztízs kérdést csinál abból, hogy leszorítson az útról. Megyek.
5: Kocsival jöttél?
7: Igen.
5: Tényleg? Szoktál?
7: Zümzümmel, igen. A kis elektromossal.
6: De zümzüm.
7: Zümzüm.
5: Ne hívjuk már zümzüm.
7: De miért?
5: Megőrülök ezektől. Na, mindegy,
6: az elektromossága miatt?
7: Zümzüm, igen.
5: Zümzüm.
7: Egyetlen autótoknak se adtatok nevet.
5: Isten őriz, ne is menjünk bele.
6: Van már vicces, persze. Csak az zümzüm.
5: De ne zümzüm, ne zümzüm, mert elektromos autó.
7: Nekünk volt Dudu is.
5: Ne, ezt nem akarom valami, megölöm magam. És mi történt? Leszorítottak? Az jobban érdekel. valaki felborult.
7: 70 a megengedett sebességhatár, igen? Én mentem egy picivel többel. És rám jön, beleáll a fenekembe, miközben én lejtőn mennék, és gyűjteném az életpontokat, ugye vissza a kilométereket, mert hogyha ott egy kicsit lassítok, akkor ez visszatölt.
5: Ja, van ilyen energia visszanyerő fék, ez motorfékből visszanyerő tud?
7: Itt, ha például lemegyek a Hegyalja úton, ott legalább 3-4 kilométert nyerek. És ez olyan, mint egy ilyen számítógépes játék. Én már nagyon élvezem, mert azt látom, hogy elindulok, hogy 70 kilométerről, és mire leérek, lesz belőle 73-74, és akkor mindig tippelek előre.
5: Asz,
7: és
5: itt most szerettem volna
7: visszagyűjteni legalább 2 kilométert, És ő meg tolt és villogott, úgy, hogy amúgy is gyorsabban mentem, mint egyébként a megengedett, hogy reggel hallod 5 órakor, hova az ütembe sietsz ennyire? Egyébként meg úgy, hogy simán meg tudsz előzni.
5: Hát valószínű az a kicsi autó, tudod, nő ül benne, és akkor ez már eleve ilyen presztízs. Még a tökölsz az, hogy töltsön a kilométeret, fogjál 40 kilowattot, vagy 20 forintot.
6: Lehet, hogy
5: de csak gurulá, akkor tökölt, tehát úgy tud tökölni.
7: Nem gyorsítok. Igen, hát ennyi, csak hogy vissza, hogy csak gurulok.
5: Rohadt idegesítő.
6: Igen.
7: Na hát miért?
6: Menne mindenki rendesen,
7: nyomja autókába. Nem arról van szó, hogy visszalassítok 50-re.
5: De motorfékkel a lejtőn az eleve nem lehet 50 se. Hát nem gurulsz, üresben nem tudsz gurulni, tehát ez egy folyamatos fékezés lefele.
7: Igen, de nem fékezek vissza 50-re, tehát a 70-nel még megyek simán.
5: Nem is tud fölgyorsulni az a kocsi 70-re.
7: Ó, te tudnád, akkor hogy gyorsol az.
6: Akkor már szépen.
7: Hát könnyeket csalna a szemedbe, majd egyszer eljössz és kipróbálod.
5: Jó.
7: Rákapsz majd.
5: Igen?
7: Hogyne.
5: Rászokom az elektromos autózásra?
7: Úgy megy, mint a kis golyó.
6: És ilyenkor letekered az ablakot és bemutatsz a mögötted lévőnek?
7: Igen.
6: Le
7: tudod olvasni a számról.
5: Igen.
7: Egyébként pont ezzel gondolkodtam reggel, hogy annyira szeretem Budapestet reggel, hogy itt jöttem a Hegyalja úton, és képzeljétek el, hogy egyrészt volt néztem a kocsiból a parton, egy rengeteg fiatal halál részegei jönnek, kovályognak haza nyári szünet. És itt jöttem fölfelé a Hegyalja úton, és kint volt egy párocska, akik szerintem reggeli szex után álltak ki egy cigire a teraszra. A srác félmeztelenül, nagyon kócosan, nagyon mosolyogva, a csaj egyszer egy ilyen takaróba így bepatyulázva.
5: Júj, de jó.
7: És így álltak, és így mind a kettőnek ilyen
5: nagyon
7: mosolyogva.
5: Termelve egy óriási szex után.
7: Nézték a Hegyalja utat.
5: Ezt adom, ez jó. Ez jó. Na, ezt tetszik ez a sztori. Ez jó. Látod, mennyire jobb, mint a Zümzüm.
6: Egy jó szex.
5: Ez jó. Állj, fiatal pár, egy brutál szex után állnak az erkélyen. Gyűjtik magukba a reggeli napfényt. Nagyon nagy éjszaka után kicsit kiborzoltam.
7: A mai nap.
5: Az menő. Az teljesen jó. Esztergom a megszűnő MCC fesztivál miatt viszi el az E-fotot Velencétől. Szomorú ez így ebben a formában. Hát mondom, miért nem politika, pénz, paripa, fegyver, itt ez van.
6: Szóval nem, akkor ne gondoljak bele.
5: Engedd el ezt a három háborgó öreg nyugdíjas tököt, fölemelt a hangját évekig. Semmi, de semmi köze ez igazából.
7: És az megesett, hogy ilyenkor rehabilitálódik? Tehát, hogy még 2-3 év múlva azt mondja Velence, hogy...
5: Hát ez mindig a díj kérdése, ez lehet, hogy hosszú távú díj, lehet, hogy 5 évre
6: most
5: írnak 10, alá.
6: 10 évet írtak
5: alá. Na, ezt mondom, hogy itt azért nagy dílek vannak, ez nem egy,
7: hát igen.
5: Egy ilyen, itt ezt azért úgy nem rakosgatod ide-oda, leraksz egy ilyen fesztivált oda, azért az megszokják, megtanulják, hát ezek hosszú távú dílek nyilván ilyenkor.
6: Főleg, hát, hogyha mondjuk hozzáépítesz dolgokat, tudod, áramellátás, közművek, akármicsoda, akkor utána már ezt nem tudod.
5: Igen, lehet, hogy fejleszted a területet, lehet, hogy beszállsz
6: az infrastruktúrában. Régen, hogy mentek, és akkor tábortűzet raktak 85 sátorral, az ma már nem megy, érted? Arra senki nem fog elmenni, mert ez egy ilyen turisztikai találkozó volt. Az EFOT minden évben máshol voltak, fölvették a hátizsákot, kimentek, megsütötték a szalonnát, énekeltek gitárral és hazamentek. Na, ezzel a fesztivállal már nem tudod megcsinálni. Hogy átrakosgatod, fejleszteni kell hozzá, Esztergom valószínűleg azt mondta, hogy gyerünk.
5: Ő is költ rá. Igen.
7: Regisztrálgatnak?
5: Tessék?
7: Regisztrálgatnak?
5: Hozzá? Most nem tudom, hogy áll az online regisztráció. Én remélem, hogy csinálják. Minden platformon mondjuk csinálják, nem túl bonyolult, de a magyar embernek, tudod, fel tudsz adni nagyon bonyolult feladatokat. Tehát, hogy a paranoia, az őrület, a butaság, sajnos itt is itt van. Beregisztráltak már egy csomóan, igen.
7: Jó, én csak azt a QR-kódos poharakat, mikor kell.
5: Igen, most a poharasokkal mi van? Bejutnak, vagy nem jutnak? Regisztrálgatnak, de sokszor kell mantrázni, hogy ettől nem kell félni. Minden nagy rendezvényen beregisztrálsz egyébként. Úgy veszed át a jegyedet, csak odamész, odaadod a személyt, itt meg van egy online regisztráció. Ugyanazt csinál meg, amit az E-foton, a strandon, a szigeten, ott is személyvel veszed már át a jegyedet. Mi kell megadni?
7: Mi?
6: Na, mi csak arra akarsz?
7: És a kártyaadataimat?
5: Mert ez egy tömegrendezvény, és bizonyos tömeg felett meg kell adni, erre törvényi szabályozás van, gyerekek, úgyhogy ezért kell, csak már megcsináltad nálunk online, ez a különbség a tavalyi Szigettel fesztiállal szemben.
7: És megérkezünk stábilag, odaérünk, és azt mondják, hogy és ti?
5: És ti kik vagytok aztán, hogy ahova mentek
7: most
5: aztán?
7: Most ti miért nem vagytok ti regisztrálva? Hát, itt aztán nem lesz bemenetel.
5: Ha nem regisztráltok, ti se jöttök be, de csak még nincs regisztrálni mit, mert nem adtam oda a jegyeteket, úgyhogy ti még nem tudtok mit regisztrálni.
7: Küldjél valamit.
5: Ha lassan ráfordulunk, gyerekek, egy hónap múlva ilyenkor már túl vagyunk a bulin. 9-e van pont.
6: Tényleg.
5: Ez egy hónap igen. Múlva ilyenkor már lement a...
7: És készülsz a plázsra?
5: Hát ilyenkor még nagyon részegen, valószínűleg ilyenkor érek haza.
6: Most még nem készül
5: sehova. Sziget Backstage-ben áldogálok ilyenkor még, igen. Na jövünk, mindjárt fél hét van, pontosan itt vagyunk a hírek után.
0: Balázsék hamarosan folytatódik. Good morning.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Most figyelj, ugyanis a HADA elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a HADA napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
11: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
12: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e.
13: És ez csak a kezdet.
14: Lapozz rá a nyárra. Blikk, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
15: Utazási csomagjából ne felejts el!
16: Önnek a Protexin kell.
15: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Reklámot hallottak.
19: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új eszközökkel bővült az ambuláns kardiológiai rehabilitációs gyógytorna eszközpark. 24-29 fok közötti értékeket mérhetünk. A híreket Révai Renátától hallják, köszöntöm Önöket. A szív- és érrendszeri betegek felépülésében kiemelt szerepe van a mozgásterápiának és a személyre szabott rehabilitációnak. Ennek támogatására a Markot Ferenc Kórház új gyógytorna és rehabilitációs eszközöket szerzett be az ambuláns kardiológiai rehabilitációs gyógytorna részére. Az intézmény híradása szerint az új eszközök többek között fitness és gimnasztikai labdák, stabilitásfejlesztő eszközök még hatékonyabbá teszik a rehabilitációs foglalkozásokat. A korszerű eszközpark segítségével a gyógytornászok változatosabb, személyre szabott gyakorlatokat állíthatnak össze, amelyek hozzájárulnak a betegek állóképességének javításához, a biztonságos terhelhetőség növeléséhez és a mielőbbi felépüléshez. Vízi sebességmérést vezettek be a Tiszató területén, mert gyakori probléma, hogy a jetskisek vagy a nagyobb teljesítményű kisgéphajóval közlekedők túllépik a sebességkorlátozást, adta hírül a HEOL. A Tisza tavon a parttól mért 200 méteres távolságon belül, illetve az öblítő csatornákon óránkénti 10 kilométeres a sebességkorlátozás, és a kikötők térségében sem szabad hullámot kelteni. A sebességmérők alkalmasak a szabálysértők kiszűrésére. Az akció célja nem a büntetés, hanem a figyelmeztetés, és hogy fölhívják a figyelmet a Tiszató értékeinek megőrzésére. A szabálytalankodók figyelmeztetést kaphatnak, de 6500 forinttól 65000 forintig terjedő helyszíni bírságot is kiszabhatnak. Ma veszi kezdetét az Egri bor ünnepe. Idén már 30. alkalommal hozza össze a borok, az ízek és a nyári esték szerelmeseit az ország egyik legszebb városában. A hivatalos megnyitó ma 19 órától kezdődik az Egri Bikavér színpadon. A rendezvényen családi programok, koncertek és az Egri Bikavér lovagrend ceremóniái várják a látogatókat. A régió legnagyobb borgasztronómiai fesztiválján a borvidék legkiváló pincészetei kínálják boraikat, a helyi éttermek pedig egyedi fogások készülnek. Emellett kézműves vásár, valamint magyar gyártású motorkerékpárok, muzeális traktorok és régi járművek kiállítása színesíti a rendezvényt. Híreink végén az időjárásról. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar, az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, további jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Milyen kedves kis meglepetés volt még itt reggel, gyerekek, ezt nem is mondtam, hogy a Tonhal gyártó cég emberei vártak bennünket itt lent, de nem akartak följönni, meg nem zavartak, ezért kezembe nyomtak egy ilyen 6x6-os rekeszt, amiben tele van mindenféle.
2: Mindenféle ízesítésű?
1: Mindenféle ízesítésű tonhallal, mert tegnap megemlítettük, hogy a motoros túrán ezzel turbosítunk, és látom, hogy két csávó itt áldogál a garázs előtt, és mindig így kicsit félek, tudod, hogy...
2: Hogy mi van náluk?
1: Mit akarnak,
2: fegyver,
1: meg mi van.
2: Virág?
1: Igen, milyen merénylet készítem, és leúszom az ablakot, itt álltak, és egy ilyen rekesznyit így fölküldtek a stáb. Úgyhogy ott van hátul, beraktam közösben, nagyon drágák, nagyon köszönjük.
3: Hát a tegnap jelezted, hogy megkotlott már az a kis konzerv.
1: Nem, kézzed, aztán kiderült, hogy csak citromos volt.
3: Yep.
1: Én megkóstoltam itt egy tonhalkonzervet, és aztán, hogy savanyú, és mondták a felék, hogy nem, mert van már, ami citromos. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg besózzák, vagy befröcskölik. És azt éreztem, csak én savanyúnak éreztem, de ez ilyen lányos citromos volt. Na, ennek hatására beküldtek egy rekesznyét, úgyhogy nagyon aranyosan köszönjük.
3: És ott álltak.
1: Köszönjük szépen, itt álltak.
3: Dobozza.
2: Miért voltak fehér köpek?
1: Ezt nem tudom, milyen fehér ruhá volt, aminek úgy nézett, mint két ápoló. Tényleg. Én azt hittem, hogy az Emineóban orvosok, tudod, de álltak valami dobozzal, mondom, ez nagyon fura. Mire ketten fehér ruha, fehér kabát, fehér nadrág, egy ilyen fehér viszonylag egyszínűben valahogy így jött ki, vagy tudatos, nem tudom. Hát mondom, akkor lehet, megkeresnek a...
3: Mert a fehér köpeny rögtön bizalmat kelt, nem?
2: Nem. Illetve bizalmat kell, de inkább azért kicsit így összeszorul mindenet, hogy úristen, mim fáj, mit fognak műteni rajtam.
3: Egyszer valami az arcotokba fog robbanni még.
2: Ne.
1: Azzal reméljük, hogy nem. Ja, úgyhogy nagyon aranyosak voltak, köszönjük. Köszönjük szépen. Hiányoztál, Juli, mint egy bocsátkérés Balitól az utca emberének. Reagált az Index, a ma reggeli Index cikkre. Ez komolyan mondom, tehát ez most már ezen változtatni kell. Valamit itt csinálni kell, hogy...
3: Nem lesz szólni a YouTube-nak, hogy szedjék le.
1: Egy ember jön ki szarul. Az egész cikkből az én vagyok. Úgyhogy mindenkit halálra dicsérnek.
3: Egy embert, aki törli ezeket a videókat mindenféle felületről.
2: Sajnos már annyi ott van, hogy van ilyen egyébként, hogy mondjuk elindul valami, ilyen virálisan, és az, aki mondjuk szerepel rajta, tehát egy ilyen videó, a szerepel rajta, és azt letolt szedet, nincs ilyen, sem. Ugye?
1: Olyan felületekre megy, olyan gyorsan, annyi megosztáson
2: Gyulus,
1: keresztül egy szerverre, hogy...
2: Gyulus, Annus?
4: Azt lehet, hogy ezt feltöltöd, és onnantól kezdve viszont leszedik az összes többi, nem tudják feltölteni, feltöltik, és akkor rögtön leszedi a YouTube.
2: Tehát ilyen. De hogy azt, hogy akadályozom meg?
4: Tehát úgy, hogy például a mi szignáljainkat nem tudják feltölteni a YouTube-ra, mert be van kódolva, hogy a mi szignálunk nem kerülhet ki.
2: Ja, és felismeri.
4: Felismeri, mint egy zenét, mint egy valamit, és akkor azt kész.
3: Csináltassunk egy Bali algoritmust.
1: Az újságíróknak.
2: Tehát most meg lenne az a csávó, aki ezeket az elején kiszivárogtatta.
1: Ja, még az E-pluszos videókat ezen éve.
2: Igen. És akkor azt most újra föltölteni egy ilyen kóddal, akkor leszedné az összeset.
4: Elvileg az összeset.
2: Öcsény!
5: Na most ezt megtalálni, az viszonylag.
1: Keresd meg!
5: Mert emlékeztek, a Király Lindánál volt szegénynél, az, amikor az ominózus himnuszos sztori, nem tudták leszedetni, mert ők is nekifutottak ennek 600-szor, mert nem lehet. Mert elkezd szétterjedni a videó, amit a Zsűr mond, és a forrás kellene ugye megtalálni hozzá, bizonyám.
1: Azok, hogy a Borkai videót már nem találom. Hát nem gondoljuk, hogy nem lenne meg.
3: Na most mindjárt megtalálom.
1: Igen. Látod, Bali, hiába riposzt halála utódok, mindig lesznek. Vicces egyébként tényleg.
3: Azóta se derült ki, hogy ki volt ez az ember? Még csak
1: aki azt feltöltötte?
3: Igen, hogy ki volt az első.
1: Vannak tippek, de egyértelmű bizonyíték nincsen.
3: Mi volt a konfliktus?
1: Hogy azt
3: beszéltál hogy őt... neki.
1: Nem, ez nem személyem ellen volt. Kirúgták.
3: Ja. Akkor.
1: És kirúgták, és akkor ez nála lehetett egy ilyen bosszú. Hogy megszűnt a munkaviszonya. Ja.
2: Nem ti rúgtátok ki, ugyan?
1: Nem, nyilván, hát a csatorna vezetősége, hát mi nem rúgtunk is
2: senki. Kiberúgjunk bele, a műsorvezetőkbe. Paf.
1: Ilyen csatorna vezetősége.
3: Számomra az a döbbenet, amikor évek, évtizedekkel egy esemény után kerülnek elő ilyen videók. Tehát például Michael Jacksonnal kapcsolatosan vannak ilyen házi mozik, ilyen videók, amik így a halála után 10-15 évvel egyszer csak így valaki bedobja, hogy ez eddig hol volt, haver?
1: Hogy honnan jött? Hát nézd meg a Netflix 3-részes Michael Jackson filmét, ott annyi olyan felvétel van.
3: De hogy azt miért tartogatta?
1: Hát gondolom, hogy rendőrségi videók, nyomozati anyagok, tudod, amiket ilyenkor kinyitnak, utána járnak, kutató munka, ezek már lehet, hogy valahol porosan fekszenek. egy ilyen videóleltáró, igen, és aztán egyszer csak jön a Netflix, csinál egy három részes Michael Jackson dokumentumfilmet, és ő kijárja, hogy akkor ezekbe hagyd lehessen belenézni. Ott nagyon sok olyan archív felvétel van, elképesztő. De egyébként erről ugye sokat beszéltünk, ez a három részes Jacko sorozat. De azért rájössz, hogy lehet, hogy valami kis turpisság azért volt az öregben.
2: Minden kerek ott.
1: Nem minden volt kerek, igen. Na jól van, játszunk, itt van a játékosunk. Haló, jó reggel!
6: Szia, Balázs!
3: Jó reggelt! Mi is itt vagyunk, nem érdekes, szervusz!
2: Ha ő nem köszön, ne köszön.
1: Jó reggel!
6: Szia mindenkinek!
2: Szia!
1: Honnan, Balázs? Honnan érzel
3: nem ismerem.
6: Én most Vácrátóton dolgozom, siófoki lakos vagyok amúgy.
1: Aha, siófoki lakos.
3: Mit csinálsz Vácrátóton?
6: Roncsolásmentes anyagvizsgálatot.
3: Ó.
2: Úristen, roncsolásmentes anyagvizsgálat. Sosem tudom megszokni ezeket a szakmákat.
1: És az mit csinálsz akkor ott? Mit tesztelsz? Mi az?
6: Nem tesztelünk új gáz, illetve most termékvezetéket építünk ki Hontól Százhalombattáig, és ennek a varratait vizsgáljuk.
2: Mi megy a basz? Várjál, Százhalombatta, akkor biztos, hogy a benya, a kőolaj.
6: A termék, tehát termék. Nem nyers olaj, hanem termék.
2: Értettem, igenis, igazgató úr, azért veled se könnyű az élet.
1: Csöveket.
2: Az egy termék, érted? Roncsolásmentesen vizsgáljuk, Feri, ne legyél hülye.
1: Csöveket
6: hát
1: vizsgálnak?
6: Nem törjük el, nem szaggatjuk szét, hanem röntgenezzük, ultrahangozzuk éppen, ami ki van rá.
1: Nagyon jó, Balázs, nagyon jó.
3: Tudsz-e okosba benyát?
1: Vagy kőolajat. Vagy
6: nem.
3: Kőolajat.
1: Bármit. Nagyon jó, Balázs. Kire játszanám?
6: Veled. Balázsra.
1: Ja. Rövid, tömör. Itt kell beszélni. Nem lesz ez egy hosszú beszélgetés. Menjünk, Balázs?
6: Menjünk.
2: Na. Ja, figyeljetek, 3-2-1, tessék!
1: Na, itt vagyok, Balázs.
6: Én is itt vagyok. Miről szeretnél beszélgetni?
1: Hát, figyelj. Hú, várjál, miről? Hát, ez egy jó kérdés.
6: Tisztában vagy, hogy mit akar a roncsolásmentes anyagvizsgálat?
1: Hát gondolom ezek valamilyen csövek, nem? Amiben folyik az...
3: Nem. Ezek csövek, nem?
1: Megadtam magam.
2: Igen, megadtam
1: magam. De a legelején elengedtem. Szép, hogy már megérdemled. Belemerültem a roncsolásmentes csövek vizsgálatába, és az elvitte.
2: Igen,
1: elvitte
2: kicsit úgy éreztem, hogy bele se akartam menni ebbe a játékba.
6: Hát fogalmad nincs. Hát fogalmad nincs, hogy mi ez, nem?
1: Hát ezt, igen, jól ezt nagyon jól látod, Balázs, és tudod mi van? Maradjon is így. Tehát, hogy igen, ez egyáltalán nem érdekel.
6: Nem. Hát téged ez ilyen dolgok szoktak érdekelni.
1: Hogy milyen csöveket vizsgáltok, amiben majd egyszer kőolaj folyik?
6: Nem, hogy maga a vizsgálat hogy zajlik, miről szól.
1: Úgy érzem, ezt mindenképpen el akarod mondani.
6: Nem akarom elmondani, ha nem érdekel.
3: De hol tanítják inkább, azt mondd meg. Hol lehetek roncsolásmentes anyagvizsgáló, ezt hol képzik?
6: Budapesten, Hídra.
2: Fölmész a Hídra, és akkor már tudod.
1: Voltak hasonló osztálytársa, amilyen te vagy. Nagyon távol ültünk mindig egymástól. Tehát, hogy ők elől is jelentkeztek, mi hátul is nevettünk.
6: Hát én is ilyen voltam. Tehát figyelj, a becenevem az Tréfi, nem véletlenül.
1: Tréfi.
6: Tehát én Tréfi.
1: Tréfi. Hát elvettük volna a szendvicsedet, elkalapáltunk volna. Aztán te meg behívtad volna a szüleidet, és a te szüleid meg elkalapáltak volna engem. Nagyjából ez még 80-as években, ez még így volt.
6: Én sose voltam ilyen úgy szüleimmel, meg haverjaimmal védekeztem, én mindig magam rendeztem ezeket a dolgokat.
1: Hát, magad intézted az ügyeket, jól van, Balázs. Figyelj, de van egy plusz nyereményed, várjál, megőrülsz, mit van, megmutatjuk.
7: Gratulálunk! Nyereményed egy 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
1: Na?
6: Köszönöm szépen, nagyon zsír.
1: Na, mit szólsz?
6: Köszönjük.
2: Hát Tréfi, nagy egészségedre.
1: Hát akkor
2: egyetek, igyatok, mókázzatok tovább.
1: Igen, használd egészséget, egyétek meg. Jó, küldjük.
6: Jó. Köszönjük.
1: Ciao. Hello. Igen, hát, ja. Na. Sokféle hallgató van.
2: Így van, és nem mindenkinek Tréfi. Egyforma a humorforrás.
1: A Tréfit adom. Tréfi. Azt kicsit adom.
3: Nem az
1: most megtetszett, a Tréfi. Júj, ha már valaki nincs kérdő, hogy Tréfi. Ott nagy munkamesterek, azt lehettek.
3: Nem hagytunk neki elég időt kibontakozni, hogy megmutathassa a Tréfiségét.
1: Igen, de jó, belerángatotta.
3: Bocs.
1: Belerángatott a csőbe, úgyhogy megérdemelte.
3: Elhagyta a kis rövid hajadat.
1: Na igen, 30 000 forintos Burger King után, ez nem rossz, gyerekek.
2: Hát sőt.
1: Az egy komoly nyeremény.
2: Nem is adtunk még ekkorát, vagy ha nem, ez mindig 30.
1: Megemelték, nem 20 volt, aztán egy év után, vagy kettő után felemelték.
2: Infláció követő Burger King utalvány, nagyon jó.
3: Voltunk etetve a héten?
2: Eddig még nem. Szerintem holnap hozzák.
3: Azt!
1: A Burger King-esek?
3: Igen.
1: Ez, miért nem küldtek
3: hol
1: még?
3: Van a táp?
1: Ma jön szerintem,
2: nem,
1: ez ma jön.
2: Szoktak csütörtökön érkeznek általában.
3: Istenem, tudtam, mikor kell jönni.
1: De mindig jönnek egyébként.
3: Olyan és mindig nagyon lelkesek.
1: Aranyosak.
3: És tudod, mit
1: szeretek? Sose eszem belőle, de mindig lelkesek. Nem, a sajtgolyóikat nagyon szeretem, de reggel nem tudok ilyen burezbe verni. Szoktam burger, beállok simán. A drive-thru-ba, de nem, egy reggel az nekem kicsit sok.
3: Mindenkinek csinálnak ilyen személyre szabott kis csomagokat.
1: Igen, nagyon cukik.
3: Vidd el magadra, tedd be a hátsó ülésre, és majd amikor egy hét múlva szaga lesz.
2: Akkor majd rájössz, hogy jó, nem adtam oda a gyereknek.
1: Igen, az ülésem alatt, megint az ülésem alatt végezte a sült krumpli, igen. Ezek frissen jók, ezt nem is nagyon szabad elvinni, ezt vagy ott így melegében megeszed, vagy... Vagy megvan. Tudsz itt ez egy csövet, milyen csövet? Jó, igen, ezt nem tudjuk. Nem tudjuk beolvasni. Ide vezet, ha tisza, mindenki ilyen arrogáns nagyképű jel lesz. Nem is igaz egyébként. Aranyos volt Balázs.
2: Mágneses penetrációs vizsgálat. Ebbe az irányba kellett volna menni.
1: Éreztem, hogy ő valamit nagyon akar.
2: Igen.
1: Hogy kimondhassa ezt a mágneses penetrációt, és ez micsoda?
2: Ez gondolom, ez a roncsolásmentes, egy hallgató írta.
1: Igen.
3: Jelentkezzenek már olyan hallgatók, akik a legfurább ilyen munkát végzik, mint a mágneses penetrációs vizsgáló.
1: Nem is hallunk róla, nem? Tehát nem is tudod, hogy mit csinál pontosan. Hány ilyen
3: valami
1: munka
3: nagyon
1: lehet?
3: Penetráns munkát.
2: Igen, megpenetrállak, az nem valami mást jelent. Na mindegy.
1: Hány ilyen munka lehet, amiről nem tudod, hogy ő egy kicsi láncem, kicsi porszemének a kicsi valamiért csinálja, és olyan munka, amiről nem is hallottál róla soha, és ő ezt csinálja, igen. Tréfi volt az, aki az osztálykirándulásra krétát és szivacsot vitt. Igen. Tréfi. Na jó van, gyerekek, oké, belevágunk akkor, jó? Jött valami kis...
2: Azt nézem, de csend és nyugalom van.
1: Csend és nyugalom? Nem, közlekedésileg. Az M1-esnél volt valami Győr felé, az nem lenne baj, ha elmondanátok, hogy az mi, mert az, ami nagyon nagy baleset volt, megállt az autópálya. De más egyelőre nincsen, úgyhogy itt tudtok. Tudtam én küldeni? Na. Azt igen.
3: Áll, minden?
1: Az ott valami nagy gevasz van.
2: Piroska végig?
1: Melyik irányt írjátok, hogy melyik irány? Bécsből, visszafele Győrből, de ott az nagyon csúnyán.
2: Bár ez Győr után van, vagy Győr mellett?
1: Győr után, aha. Akkor ez valószínűleg, igen, a határ felé, de ez valami baleset, vagy pályazár, ott valami nagyon. Több is van? Gyönyörű.
2: Vagy kivették a kamionosok a pihenő idejüket az egysávban. Ezt én, amikor hallottam, hogy erre nem, hogy tudod, jön a felújítás, az egyik sávot átterelik, oda a kamion szembe. Nem mehet be, az a szembesáv, de a másik sávba ott egy sávra szűkül az út, és amikor a kamionosnak lejár a 4 órája, azt hiszem 4 óránként kell pihenőt, a sáv kellős közepén megáll, és azt mondja, hogy akkor én most 1/2 óráig itt állok.
3: Micsoda?
1: Magyarországon. Megállhat, de mögötte ott a forgalom.
2: És áll az egész forgalom 10 kilométeren keresztül.
3: Na de ezzel veszélyezteti. A többi.
1: Na de nem tud elmenni a mögötte lévő
2: sor. És egy gyerekek elfoglal. Ezt én most olvastam, és egy csomó helyen, egy csomó ember ezt már jelentette.
1: De nem lehet, hogy megártott az effort. Nem olvastál, amit félre. De
2: ki lejárt. Nem lehet,
3: hogy valakinek elfogja a benyája.
1: Sokáig volt az effort, hajnagy.
2: Ja, lehet, de ezt nem ma olvastam. Ja, ezt
1: ma reggel. Megáll őnek, hogy lejár az autó.
2: Lejár.
1: De mögötte ott az egy sor, aki nem...
2: És szarnak rá, érted? És állnak a kamionok egymás mögött, és kiveszi a nem tudom mennyi pihenő időt kell ilyenkor tartani, a 4 óra után, hogy van pontosan, nem tud lehúzódni, hiszen lezárva mindenütt, nincs izé, megáll a sávba, és előtte senki, mögötte 10 kilométert, megvárja nem tudom a 20 percét.
3: De nem mondd már, biztos, hogy van erre valami szabály, hogy ki kell menni az első, nem tudom, pihenőben, vagy bár...
2: Akkor is menjen ki.
3: Találja meg!
1: De ha beterelnek téged egy sávra, ott jönnek mögötted az autók.
3: Igen.
1: Neked csilingel a tahográfod, most igen. Nyilván képletesen, és azt mondja, vészfék, megállsz, fölrakod a lábad, alszol, de mögötted az a 5 kilométeres sor, az nem tud kikerülni, mert ott egy sáv van.
3: Világos, de azért mondom, hogy erre biztos, hogy van valami
1: nincs
3: szabály,
1: ilyen,
3: megkeresd az első
1: pihenőhelyet. Vagy román kamionosok.
2: Ja. Én is így, Feri, 1,5 óra mozdulatlanul. Ez így van, Feri, láttam többször. Igen, Bali, ez tényleg így van, Peti.
1: Hát most lejár neki valami, és a következő pihenőig nem tud elmenni. Ott akkor megáll igen. A sáv. Én még nem is hallottam.
3: A bubikat szabályozzuk, ezt meg nem?
1: Ez hogy van? Abda térsége, gyerekek, autószállító trélerre borult, átcsúszott a hátrafelé vezető oldalra. oldalára borult, és a pálya Budapest felé vezető szakaszán Hegyesalom vezető oldalán forgalomkorlátozás van, sőt pályazár is. Egy autószállító kamion,
3: az
1: gyerekek.
3: Az oldalára borult, igen. Azt a mindenit.
1: Azt a mindenségét, neki gyönyörű. Na jó van, 3 perc a pontosan 7 óra. Jól van, közlekedés, küldjetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa

Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője, teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész

0: Szabadkén Balázs eddigi legnagyobb partiá.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
5: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
6: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
5: De hát honnan tudtad?
6: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
7: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
8: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
9: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Július 18. szombat, Szilvásvárad, Bagosi Brothers koncert a Lovas Központban. Előtte napközben családi programok, utána afterparty hajnali. Támogatók az Agriadrink és a Baik Magyarország. Július 18. Bagosi Brothers a Szilvásváradi Lovas Központban. Jegyek már kaphatók a Tixán.

0: és a helyszínen.
1: Gasztroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja Önt. gyongyosgastro.hu.
2: Készletkísérletés a Protein Plázában, étrendkiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
0: Óriási nyárindító ajánlatok most a Cseri Bartánál. Családi full hybrid SUV modellek már 9.490.000 forinttól, akár 1% THM finanszírozással és teljes körű 7 év garanciával. Jöjjön el személyesen kereskedésünkbe, próbáljon ki minden modellt és regisztráljon, mert most egy Tiggo 8-as személyautót is nyerhet vele. Cseri Barta, Eger, Kistályai út 133.
3: Élmény falu Sarud, ugorjatok be hozzánk, a Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
4: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
5: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
6: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: kikapcsolni, lassan indulunk.
1: Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. Dél és kettő között Ferenc Norbert várja önöket hasznos tudnivalókkal és Eger legfrissebb információival a 101.3 Rádió 1-en. A Rádió 1-en nap

0: munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Vízhiány lesz Eger több utcájában csütörtökön, sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarnak meg gomoly felhők. Köszöntöm Önöket, Révai Renáta vagyok. Vízhiány lesz Eger több utcájában is csütörtökön, mert meghibásodott egy nagy átmérőjű ivóvíz vezeték a Vörösmarty utca és a Csiky Sándor utca kereszteződésében. A szolgáltató reggel megkezdi a hiba elhárítását. Az ivóvíz hálózati meghibásodás miatt a víziközmű szolgáltató július 9-én csütörtökön végzi el a vezeték javítását. A munkálatok idején reggel 8 és délután 17 óra között ivóvízhiány várható a Vörösmarty Mihály utca páratlan oldalán, a Sertekapu utca és a Rózsa Károly utca közötti szakaszon. Bárdos Zsolt, a Heves megyei Vízmű ZRT üzemvezető főmérnökének tájékoztatása szerint az érintett lakók számára ideiglenes vízvételezési lehetőséget biztosítanak. Lajtos kocsit helyeznek el a Vörösmarty utca és a Csiky Sándor utca kereszteződésében. A szív- és érrendszeri betegek felépülésében kiemelt szerepe van a mozgásterápiának és a személyre szabott rehabilitációnak. Ennek támogatására a Markot Ferenc Kórház új gyógytorna és rehabilitációs eszközöket szerzett be az ambuláns kardiológiai rehabilitációs gyógytorna részére. Az intézmény híradása szerint az új eszközök többek között fitness és gimnasztikai labdák, stabilitásfejlesztő eszközök még hatékonyabbá teszik a rehabilitációs foglalkozásokat. A korszerű eszközpark segít a gyógytornászok változatosabb, személyre szabott gyakorlatokat állíthatnak össze, amelyek hozzájárulnak a betegek állóképességének javításához, a biztonságos terhelhetőség növeléséhez és a mielőbbi felépüléshez. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vezetősége ünnepélyes keretek között köszöntötte a 2026-os küzdősportok egyetemi világbajnokságán kiemelkedő eredményeket elért hallgatóikat és felkészítőiket. A találkozón az egyetem vezetői gratuláltak a sportolóknak a Brazíliában nyújtott kimagasló eredményhez, megköszönve, hogy nemzetközi szintéren is méltóképpen képviselték az egyetemet és hazánkat. Horváth Dominik első helyezésével arany, Olá Kincső ezüst, Seffer Tamás pedig bronzérmet szerzett. A csapat vezetője Dudok Károly volt, aki szintén az egyetem hallgatója, olvasható az intézmény közösségi oldalán. Híreink végén az időjárásról. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar, az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: Sebestyén Böllesztofanész Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók!
2: Szevasztok!
1: Hello! Bello! Azt mondja, hogy igen. Szóval, hogy hallgattam a kamionos cuccot, én is az vagyok, de ekkora hülyeséget csak azt csinál, aki a piacon vette a jogsit. Viszont nagyon sokan írják, hogy igen, ez így van, megállnak, Feri mondja. Sajnos létező jelenség, nem kell, hogy lejárjon egy 4,5 óra, csak szimplán, ha már állt 22 percet, akkor van egy 8 percet, és megvárja. Így megvan a fél óra, és kezdheti előről a 4,5 órát. Tehát, hogy tényleg megállnak a sávokon belül a kamionok, és ha lejár a vezetési idő, akkor egész egyszerűen félreállnak. Számomra ez teljesen hihetetlen volt, és nem tudtam elképzelni, hogy ott az egy sáv van, úgy áll meg, hogy mögötte vannak. De hogy ez egy létező jelenség, ugye erről beszélgettünk itt a hírek előtt.
3: Most nem találom az SMS, de a Zsülci mondta, hogy ha túllépi a határidőt, akkor 10 perc az 1000 euró büntetés, tehát hogy valami hihetetlenül magas. Úgyhogy ez így érthető nyilván, ezt nem akarja
1: kifizetni. Igen.
4: Nincs erre egy jogszabály, hogy addig, tehát ha lejárt ez a 4,5 órád, akkor a következő, nem tudom,
3: pihenőhelyig
1: elmehetsz. Igen, ez kicsit szigorúnak tűnik, hogy megálljál az úton.
4: Hogy bárhol, vagy lejárt a 4,5 óra,
3: puf! Kézifék.
4: Kézifék, 45 perc pisi szünet.
1: Igen. Jó reggelt, Lipcsik! Már az egyes főút is elesett Győr felé, Öttevénytől, Feri, sajnos kamion vezetők nem tudnak mit tenni. Tachográf 4 óra 30 perc, nem lehet vezetni, utána 30 vagy 45 perc pihenő kötelező, mert nincs áll kibúvó, sajnos pénzbírságra lehet számítani. Na, jól van, gyerekek, oké, köszönjük az SMS-eket, ha majd van valami változás az M1-esen, akkor azért szóljatok, jó, hogy mi a helyzet, mert ott van egy nagy felborulás, pályazár, és az brutális nagy baleset van.
3: Autószállító kamion fordult az oldalára.
1: De ez hogy tud felborulni? Tehát mész az M1-esen egyedül.
4: Elalszol,
1: és félrerántja a kormány, mi?
4: Igen.
1: Mert hogy egyébként nem reális, hogy ez felboruljon. Mitől? Hát, tényleg bealszol, félrerántod a kormány.
4: Szépen mész. Tudod, egyszer csak ezek az egy másodperces elalvások, ami ilyen végtelen időnek tűnik. Tudod,
1: igen,
4: fáradt vagy, kicsit lehunyom a szemem, és közben azt se tudod, mennyit mentél, kinyitod a szemed, és addigra már elhúztad a kamiont, visszarántod, annak szerintem pont elég, hogy de nem vezettem még kamiont, tehát el se értek, de én mondjuk így képzelem el, és onnantól kezdve borult.
1: Igen. Na gyerekek, egy vidám kis hír, jó, így kora reggel, meg Julitól ne felejtsük el megkérdezni a társadalmi kísérletünket sem.
4: Jó, bizony, tegnap.
1: Nem mondjuk el, hogy ki milyen választ adott.
3: Milyen társadalom?
1: Van egy fontos kérdés egy dologra, ez tegnap egy gondolatkísérlet, talán így hívják ez az?
4: Igen, ez jó.
3: Van-e köze a melleimhez?
1: Nincs.
4: Sajnos nincs, de nem van egy bennem. Olyan témám is.
1: Döntened kell arról, hogy te hogy döntenél egy adott helyzetben, inkább erről van szó, és tegnap körbe kérdeztem itt mindenkit, és mindenki máshogy döntött. És kíváncsi, hogy te hogy döntenél ebben a helyzetben.
3: És mire várunk?
1: Tessék? Még úgy
4: nagyon reggel van.
1: Nagyon reggel van, de nem sokára megkérdezem.
4: Ezt tegnap is 9 után csináltuk, vagy 8:30-kor, ez az időpont, amikor már föl lehet ilyet tenni. Ez föl kell jól ébredni, tudod, ott kell lenni, hogy jó választ tudj. Értve nincs jó választ tudj ráadni.
3: Beszélgessünk erről egy hónap múlva.
4: Igen, a milyen állapotban most vagy mi?
1: Igazából tényleg nincs jó válasz, csak sokfajta válasz van. Azóta ezt már bedobtam más társaságba is, és kíváncsiak, hogy mit mondasz.
3: Ez egy jó beszélgetés indító.
1: Hát ez, igen, te mit mondtál, ó, mondtál, mit választanál. Viszont most olvastuk a hírt, azért ez érdekes, hogy ebben a formában, hogy egy 22 éves lány, ugye, hát ez tegnapi hír, repülés oktatáson vezetett egy kisgépet, Argentina fölött, figyeld. Uh-huh. Ő repülgetett, és ez csak azt mondta neki, a pilóta Argentinában odahajolt hozzá, teljesen normálisan viselkedett, nem volt semmi előzménye, és azt mondta, hogy tudod, mit kell tenned, folytasd, majd levette a fejhallgatót, kikapcsolta a biztonságítót, kinyitotta az ajtót, és kiugrott az ablakon.
4: Úristen.
3: Öngyilkos lett.
1: Nem, szerintem tudott repülni. Jó, a kérdés. Tisztán éles látás. Én szeretem ezt a fajta. Nagyon éles vagy, látod, és fölméred a helyzetet, és azt gondolod, hogy szerinted öngyilkos lett. Nem, szerintem azt gondolod, hogy tud repülni.
3: Volt rajta mondjuk ejtörnyű, és meg akarta tréfálni a lányt.
1: Nem volt. Meghalt.
4: Ráadásul
3: most bocsánat,
4: egy város közepén találták meg egy játszótéren. Igen. Nagyon szomorú történet.
1: Egészen durva a történet. Semmi nem utalt arra, hogy a pilóta kitervezett ugrani a repülőből. Álvarez szerint Bertazzo, úgy hívták a pilótát, ezt a döntést a repülőgépe hozta meg. Lehetetlen felfogni vagy megérteni, de nem tudják, hogy mi történt. Csodálatos ember, gyönyörű mosollyal. Itt van ő. Itt van ő. Leandro Bertazzo.
3: Egy jóképű fiatalember.
4: Ja.
1: Igen. Azt mondják, hogy a repülőgép ajtajának kinyitása körülbelül annyira lehetett nehéz, mint ha valaki egy 200 km/h sebességgel haladó autó ajtaját próbálta volna meg kinyitni. Tehát, hogy elvileg ki lehet. Rosario, a tanuló, az iskola igazgatója szerint az eset után teljes sokban volt.
4: Hát nem csodálom. Tehát egyrészt nem tudsz valamit, hiszen most tanulod. Tehát nincs még 100%-os készséged a repülés vezetéshez, és egyedül hagynak. És tudod, hogy ez a csávó, aki egyedül hagyott, az egy halott már. Tehát, hogy egy öngyilkosságot követett el melletted, ahol te ültél a repülőgépben, úgy, hogy egyébként te nem tudsz még repülőgépet vezetni. Teljesen.
1: Hát, egyébként abban van valami, hogy teher alatt nő a pálma, gyerekek.
4: Ez mondjuk igaz.
3: Ez egy...
1: Most ez igaz ez a mondás, ezt szokták mondani, nem? Teher alatt nő a pálma. Tessék, mondjuk... meg tudod csinálni, és kiugni. Nem lehet, hogy a csajlök te kivárjál. Tehát azért ezt vizsgáljuk meg ezt az esetet. Én már egyedül azt mondok, amit akarok. Hát nincs szemtanú. De... Ezek összevesztek. A csaj kilökte. Viszonyuk volt.
3: De az neki ki... Tehát ahhoz neki ki kellett nyitnia az ajtót.
4: Jó, most apróságban nem menjünk már bele, Júliát.
1: Sávon csak ki akar dobni egy kólázsot. Kinyitotta az ajtót, ki akar dobni.
3: A cigarettacsikket akarta kipickálni.
1: Fogta a csaj, és kilökte az ajtón. Tehát azért vizsgáljuk meg ezt az esetet. Mert azért ez így ebben a formában meglehetősen fura.
3: Nehezen tudom elképzelni, hogy tehát hogy egy ilyen eseményre valaki nem készül. Ez nem kipattan, vagy ott érte el a mélypontot.
1: Valószínűleg ott érte el a mélypontot, valószínűleg készül. Csak azt nem tudom, hogy miért rándasz magaddal egy másik embert. Tehát miért nem fekszel vonat alá? Miért nem mész az autóddal neki egy kamionnak, egy falnak? Tehát, hogy miért az a feltételezésed, vagy miért nem mész el egyedül repülni? Repülsz fel egy lakatlan terület fölé, ugrasz ki a gépből. Tehát miért kell azt mondani, hogy hajrá!
4: Ügyes legyék.
1: Sok szerencsé, ott hagyott, traumatizálod, a büdös életben nem fog többet valószínűleg repülőt vezetni, rémálmai lesznek, vagy leteszi, vagy nem, vagy igen. Meghal, vagy nem, de te kiugrasz, mert neked most menned hát kell. Valószínűleg... Nyilván lehet, hogy valamilyen pszichés zavartól elhomályosult, de úgy azért, ha már öngyilkos akarsz lenni, azért azt úgy átgondolod, hogy legalább más ne menjen bele tökre, nem?
3: Valószínűleg ez olyan beszűkült tudatállapot, hogy ilyenkor már nem mérlegeled azt, hogy a körülötted lévő emberek hogyan sérülnek, vagy mi történik velük azután, hogy te fogod magad és kidobod magad a...
1: Igen.
4: Vagy például az is lehet, hogy a csávó odáig jutott el ebben a sztoriban, hogy elvégeztem a munkámat, ez a lány már tud repülőgépet vezetni.
1: Tehát olyat választott, akinek nem az első órája, hanem akinek a 20.
4: Igen, már valószínűleg ugye jól állt ebben a dologban, lehet, hogy vizsga előtt volt két repüléssel, és tudod, az öngyilkos fejben, vagy az öngyilkosságra készülő fejben egy csomó ilyen megfordul, amikor azt mondod, hogy figyelj, rám már nincs szükség, és még egyet lök rajtad.
1: De akart öngyilkos lenni? Nem lehet, hogy elment a mix-e az Egyiptomon? Tehát most csak kérdezem, hogy ezeket nem tudjuk feltételezni, hogy az történt, hogy egyébként 2 óra vezetett, megrakta $3000 az Egyiptomot, fordítottak az argentinot. Csak kérdezem, tehát hogy miért tervezel úgy egy öngyilkosságot, hogy valaki ott ül melletted? Miért nem egyedül mész föl egy repülővel?
2: Igen,
1: és esel rá egy városra. Várjál, ez a csávorás.
4: Hát, de... mondjuk azt nem biztos, hogy ki tudta szám, de...
1: Anyuka tologatja a babakocsit, egy kis Hozi Armandot, homogozik, megérkezik a pilóta, a csaj meg fölül még köröz a repülővel. Azt nem tudjuk, hogy hányadik órája volt a lánynak. Először nem teszed le a gépet azért.
4: Hát biztos.
1: Nem. Hát azért ez, nem tudom, ugye egy nagyobb gépen repült, azt nem teszed le csak úgy.
3: Én arra lenne kíváncsi, amikor először bejelentkezik a toronynak, és azt mondja, hogy kiugrott mellőlem a pilóta. És azt hiszik, hogy viccel.
1: És azt hiszik, hogy viccel, és kiugrott a pilóta. És igen. Tényleg kiugrott.
2: Ez olyan szemétség szerintem, hogyha tényleg nem az van benne, hogy kilökte a nő, vagy ilyesmi, hanem valóban öngyilkos lett, hogy miért tényleg szolgáltatsz ki egy másik embert, akinek van egy életútja, meg egy tedd magad aztán kész. Hát emlékeztek rá, 2015-ben volt a legsúlyosabb ilyen tragédia, bezárkózott a másodpilóta a fülkébe, és a francia alpoknak vezette
1: a az Air Berlinen volt, igen.
2: Így van, 150 utas a hátam mögött, és mindenki meghalt.
1: Depressziós szóval volt, bipoláris volt, és...
2: Nem, csak érted, 150 ember ment a levesbe, tehát hogy ez borzalmas.
1: Igen, az se érted.
3: Nem lehet, hogy tele lett a hócipője a hülye tanulókkal.
1: De hát lehet egyébként, hogy kettőknek valami kezdődő viszonya volt. A csaj visszautasította.
4: És akkor azt mondja, hogy itt a vége.
1: Valami kellett, hogy történjen.
3: Igen, nem, hosszú.
1: Vizsgáljuk meg ezt a lányt is azért. Szóval ketten vannak, egy maradt, azt mondok, amit akarok, nem? Tehát, hogy azért...
4: Ja.
1: Itt azért fussunk egy kört, hogy nézzük meg, hogy nézzük, mint mond a lány. Le tudnánk tenni? Milyen gép volt? Mit írnak? Mi volt ez?
4: Cessna.
1: Egy Cessna. Cessna 150. Hát kérdezzük meg a ChatGPT-t, hogy mit mondan arról. Egy Cessna 150-es repülőgépet. Először ülünk egy ilyen repülőgépet.
4: Nem lehet. Szerintem nincs ilyen.
1: Földi személyzet, ha segít, mi azt le tudjuk tenni? Kérdezzünk a ChatGPT-t. Azt mondja, hogy kétajtós Cessna, kicsike. Ilyen, hát hol van ez? Budakeszin ezek repkednek. Tehát ez a legkisebb. Ez a kicsi Cessna.
2: Azért szerintem nem tudod letenni.
1: Nem tudod letenni?
2: Nem, szerintem elsőre nem. Nem, nem. Szerintem van egy technikája, szerintem, hogy hogy belefúródik a földbe.
1: Hogy süllyedsz, hogy veszítesz a sebességből. És a földi segítséged van, valaki diktál, akkor talán azért van rá esély, nem?
3: Igen. Hát azt írja a ChatGPT.
1: Hogy?
3: Ezzel kezdtem, kiugrott mellőlem a pilóta, le tudom-e tenni a Cessna 150-es kétajtós gépet? Igen, le tudod tenni, ezzel kezdik.
1: De mivel tudom, hogy te vagy az, Juli, így vegyük át újra. Te vagy az, aki kiestél a gépből,
4: a pilóta még mindig ott van.
3: Te még mit keresel a gépen? Ez az első kérdés.
1: Ha te vagy az, Juli, te is ugorj utána.
3: Első lépés. Repülj egyenesen.
4: De hogy?
1: Te azt hiszed, hogy fölülsz a gépen?
3: Hát igen, hát nyilván.
1: És ő már diktálja, hogy mit kell csinálni. Jó? Repüljek egyenesen, igen.
3: Kormányzás, fogd meg a szarvkormányt.
1: Igen.
3: Soha ne rángasd.
1: Jó.
3: Oké.
1: Ez a szarvkormány, ez itt van a lábam.
4: Ezt annyira látom, hogy ülsz a gépen, Juli, és a ChatGPT-ről próbálsz meg.
3: És keresem az 4G-t vagy az 5G-t.
1: Figyelj, földi adó nem veszi föl. Ott a ChatGPT, repülsz 500 méter magasan, van interneted. Oké, fogjam a szarvkormányt, igen.
3: Fogom. Horizont. Néz ki a szélvédőn.
1: Nézek, látom, hogy zuhan a pilóta.
3: Nem, várj. Állítsd be úgy a gépet, hogy a motorház tetején nagyjából 5-10 centivel a horizont, a föld és az ég találkozások.
1: Igen. Tehát tényleg...
3: Alatt legyen, és a szárnyak párhuzamosak legyenek a földdel.
1: Tiszta. Vagyunk? Tehát most egy egyenes berepülésbe tett engem, gyerekek, egy pici süllyedéssel.
4: A lábaddal is csinálsz egy csomó dolgot ezen a kis gépen, szerintem.
1: Várjál, nézzük meg, hogy mit mond. Hát,
4: jó, eddig a Balázs megvan.
1: Eddig egyenesen repülök, igen.
3: Gázkar. Következő pont. A műszerfal közepén alul van egy fekete gömb vagy kar.
1: Megőrülünk.
3: Látod?
1: Igen.
3: Most ne bánsd, hagyd úgy, ahogy van, hogy a gépet magasban tartsa. Következő lépés. Kérj azonnal segítséget rá!
1: Nem lehet. Hát nem diktálja végig nekem, hogy mit jó, kell csinálnom.
3: Hát keresd meg a gombot.
2: Eddig nagy dolgot nem mondott, hogy egyenes.
1: Hát most éppen ott vagyok, hogy becsukom az ajtót, megkiugrott ez a hülye, és próbál behúzni.
2: És nagy abuzat. Szeresd olyan hajadat, hogy milyen egyenesbe tartani a gépet, hogy a többi gépnél.
1: Nagyon tartom, egyenesbe repülök. Mi a következő?
3: Keresd meg a PTT gombot, ez a push to talk gomb. És hívd a gondolom az irányító toronyt, tartsd lenyomva, és mondd bele higgadtan
1: a mikrofonba. Hasznos tanács. Hasznos tanács. Ott megnyitottuk egy Cessnának a belső gépezetét. Hát van vagy 16 műszer, gyerekek, kis okay. Kör alakú
4: na,
1: műszer.
4: Csak akkor a gázkart mondd meg, hogy melyik így ránézésre.
3: Az a fekete.
4: Melyik, Juli?
1: Hát elég sok hát fekete van ott,
4: Juli. Az a fekete középen. Jó.
1: Ott van a fekete azt középen, ott van. GPT.
3: Igen. És figyelj, nagyon jó. Nyomd meg a gombot, és azt mondd. Tartsd lenyomva, és mondd bele nagyon higgadtan. Mayday, mayday, mayday. Egy Cessna 150-es gépben ülök, a pilóta kiugrott, utas vagyok, nem tudok vezetni, segítségre van szükségem.
1: De jót mond! Egyelőre jót mond!
3: Engedd el a gombot és várj!
1: Igen, egyél meg egy burger, nézd át a pilóta táskáját, hát ha marad benne készpénz. Igen.
3: Ha a rádió jó frekvencián van, azonnal válaszolni fognak.
4: És ha nincs?
3: Ha nem válaszolnak.
1: Ha nem válaszolnak, repülj tovább egyenesen.
3: Igen. A műszerfal közepén lévő rádión teked be a rádió egyet.
1: Igen, ez nem rossz, gyerekek, lediktálja. Oké, megvan a rádió kapcsolat, és mondja utána folyamatosan, mit kell csinálni.
3: És igen, alapvető kezelőszervek, aztán hogyan kezd el a süllyedést, leszállásmenet. Tehát tulajdonképpen végigvész téged ezen az úton, igen.
1: Sanszos, hogyha van nálad egy telefon, és ott a GPU, akkor lehet, hogy lerakod? Sanszos, így ezek alapján, hogy én megtaláltam a gázkart, értem a horizontot, tehát úgy tudom, hogy mi van.
2: Ha nem pánikolsz be, személyiségfüggő, akkor lehet, hogy leteszed szerintem. Egyébként
1: személyiségfüggő is, igen, valószínűleg ez van.
2: A másik, hogyha keresed a gombot, már nincs egyenesbe a gép. Tehát ugye a kezdő sofőr...
1: A telefonot keresem a pultat.
3: Fogom combbal.
1: Rohadt életben.
2: Melyik gombot kell menni?
3: Balint vezet le Balatoni.
1: Milyen nincs áll meg töltő?
2: Már ott gond lesz.
3: Tartsd a sebességet 60-65 csomó között, ha túl gyors vagy, húzd hátra kissé a kormányt, ha túl lassú vagy, nyomd előre a kormányt, adj le egy pici gázt, tehát hogy földet érés.
2: Nagyon higgatnak kellene.
4: Nincs ezekbe ejtőernyő?
1: Nincs. Ezekben a Cessnákban nincsen semmi.
3: Nincs ezekben robotpilóta?
1: Á, Kettő ülés van benne, egy ilyen kis pici gépek ám egyébként, azért nem, nem feltétlenül.
3: Mint az éplében, egy ilyen felfújható.
1: Igen. Na jól van, gyerekek.
3: Azért hát, az nagyon meleg.
1: Nagyon meleg ez egyébben a formában, igen. Jövünk mindjárt. 2 perc a pontosan fél 8.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Fan, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelő műhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
8: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
9: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
11: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
10: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
11: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
10: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: MR vizsgálat gyöngyösön, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
13: Régebben más volt, a 90-es években mindenki táncolt.
14: Majka az Agria Parkban. Augusztus 15-én újra exkluzív élménykoncert várja az Agria Park vásárlóit. Vásárolj, szerezd meg belépődet és légy részese a nyár egyik legnagyobb koncertélményének. Augusztus 15, Majka élménykoncert. A részvétel feltételeit keresd az Agria Park weboldalán. Siess, a jegyek száma korlátozott.
15: Egy különleges hétvége, ahol az autók és az élmények találkoznak. A Prémium Autóház Kft. Szeretettel várja Önt és családját 60-ban, július 10-e és 12-e között 4 új autószalonunk megnyitásának alkalmából. Fedezze fel a Hyundai, Fiat, Peugeot, Citroen és Leap motormárkákat, vegyen részt tesztvezetéseken és élvezze a családi programokat, az autóritkaságok bemutatóit, valamint nyereményjátékainkat. Regisztráljon és nyerjen egy új autót egy teljes hétvégére, teletankkal. Várja a Prémium Prémium Autóház Kft. 60-ban az Ipari Parkban. prémiumautóház.hu
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Ébredjen Balázsékkal, a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi

0: Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Kezdetét veszi az egri borünnep, ma is szélborzolja a hajunkat. A híreket Révai Renátától hallják, köszöntöm Önöket. Ma veszi kezdetét az egri bor ünnepe, idén már 30. alkalommal hozza össze a borok, az ízek és a nyári esték szerelmeseit az ország egyik legszebb városában. A hivatalos megnyitó ma 19 órától kezdődik az egri Bikavér színpadon. A rendezvényen családi programok, koncertek és az egri Bikavér lovagrend ceremóniái várják a látogatókat. A régió legnagyobb borgasztronómiai fesztiválján a borvidék legkiváló pincészetei kínálják boraikat, a helyi éttermek pedig egyedi fogások készülnek. Különleges zenei élményt kínál az Örök Zöldek a Zöldben című koncert szombaton, hiszen a fák között csendülnek fel klasszikusok ismert művei az egri szimfonikus zenekar előadásában. Az egri csillagszínpadnál ezúttal is nagyszerű fiatal zenekarok szuperkoncertjeivel és némi irodalommal készülnek a szervezők. Vasárnap tartják a hagyományos Szent Donát ünnepséget a szobornál, emellett kézműves vásár, valamint magyar gyártású motorkerékpárok, muzeális traktorok és régi járművek kiállítása színesíti a rendezvényt. Vízhiány lesz Eger több utcájában is csütörtökön, mert meghibásodott egy nagy átmérőjű ivóvízvezeték a Vörösmarty utca és a Csiky Sándor utca kereszteződésében. Az ivóvízhálózati meghibásodás miatt a víziközmű szolgáltató július 9-én csütörtökön végzi el a vezeték javítását. A munkálatok idején reggel 8 és délután 17 óra között ivóvízhiány várható a Vörösmarty Mihály utca páratlan oldalán, a Sertekapu utca és a Rózsa Károly utca közötti szakaszon. Az érintett lakók számára ideiglenes vízvételezési lehetőséget biztosítanak, lajtoskocsit helyeznek el a Vörösmarty utca és a Csiky Sándor utca kereszteződésében. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vezetősége ünnepélyes keretek között köszöntötte a 2026-os küzdősportok egyetemi világbajnokságán kiemelkedő eredményeket elért hallgatóikat és felkészítőiket. A találkozón az egyetem vezetői gratuláltak a sportolóknak a Brazíliában nyújtott kimagasló eredményhez, megköszönve, hogy nemzetközi szintéren is méltóképpen képviselték az egyetemet és hazánkat. Híreink végén az időjárásról. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar, az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 3-4-8 lesz pontosan 5 perc múlva. Milyen időnk lesz, Ferenc?
1: Napos.
0: Napos. Köszönjük.
1: Meg nem.
0: Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Szerelvénybolt úr, nagyon, nagyon szépen köszönjük. Na, és akkor... Egy kis futballdiplomácia, gyerekek, olvastátok, hogy mekkora balhé van ebből a pár napval ezelőtti történetből? Hogy Donald Trump, ha valahova oda telefonál, akkor Donald Trump oda telefonál. Ha fővi a FIFA-t, akkor elintézi, amit el kell intézni. Ugye, óriási a történet. Van egy balogú nevezetű amerikai focista, és egy középcsatár, és aztán talán a bosnyákok ellen játszott ő, és ugye hát kiállították, és piros lap, az ugye automatikusan eltiltással jár, vagyis ő nem játszhatna ugye a belgák elleni nyolcad döntőben. Megérkezett Trump a sztoriba, és felhívta az UEFA emberét, vagy a FIFA emberét, és azt mondta, hogy hát ő na, hát azért itt aztán itt aztán nem történt semmi. Sportrajongó látta a jelenetet, és vétségnek sem nevezni, rákente a játékvezetőre, hogy valószínűleg ő hibázott, és rossz döntést hozott, és hogy tegye már meg egyébként a FIFA azt, hogy felülvizsgálják a jelentést, és nem tiltják el az egyik legjobb játékukat, vagy játékosukat, mert ez a Belugnzi nagyon jó játékos. És... azt mondta a FIFA, hogy rendben van.
1: Elnök úr.
0: Elnök
1: ahogy
0: úr.
1: Parancsolja.
0: Ahogy parancsolja, borzasztóan zavaros a történet, de hogy a FIFA döntéséről meg nem derül ki igazából semmi, csak azt mondták, hogy egy évre, hát nem is tudom, talán az, hogy talán felfüggesztették az eltiltást, vagy hogy szóval, hogy a lényeg az, hogy játszhat, egy évre felfüggesztették a balogúnak az eltiltását, és játszhat a belgák ellen. A belga szövetség meg riadtan telefonál körbe mindenkinek, hogy mondják már meg, hogy mi a fene történt. Hogy van az, hogyha valakit kiállítanak, akkor egy telefonhívásra visszajön. De a Trump ebből meg nem csinált titkot?
3: Nem.
0: Tehát ő elmondta, hogy igen.
3: Sőt, egy kicsit büszke is rá. Ezt is elintéztem. Van még kérdés?
0: Szenzációs az ember.
3: De nem is az a furcsa ebben a történetben, hogy a Trump fogja a telefont, felhívja a FIFA elnökét.
1: Ezt
3: és
1: már megszoktuk tőle.
0: Igen.
3: Hanem az, hogy a FIFA elnöke azt mondja, hogy tudod mit? Oké. Most a netted, csak a te kedvedért. És akkor innentől kezdve a következő 4 év múlva világbajnokságon lesz egy ugyanilyen véleményes sztori. Akkor majd az éppen aktuális ország miniszterelnöke felhívhatja a FIFA elnökét, és azt mondja, hogy te, a Trumpnál is tettetek egy kivételt, akkor most legyen nekünk is. Vagy innentől kezdve, hogy? Tehát, hogy ha
0: hogy marad
3: szabad,
0: következetes?
3: Akkor igen. Nekem miért nem szabad? Hogy fognak majd ezek után súlyozni? Tehát mi lesz majd a hivatkozási alap?
0: Nyilván a sportdiplomáciában, meg háttértelefonokkal egy csomó dolog eldől, amikor egy erős ország telefonál, azt értjük, de ez nagyon reprezentatív, ez nagyon mindenki előtt zajlik.
3: Ez van Trump.
0: Hogy a FIFA hogy feküdt be a Trumpnak, aki tulajdonképpen hát így most azért így önmagukból csinálnak egy kicsit bolondot.
3: De ilyenkor a FIFA-nak az elnökét nem lehet meneszteni, tehát nem lehet neki azt mondani, hogy haver, nagyon-nagyon rossz döntést hoztál. Tehát ilyen
0: ki tudja kirúgni meg... a FIFA elnökét?
1: Ki van fölötte?
0: Tehát ki az, aki,
3: ki van
0: ki
3: a
0: az,
3: FIFA
0: aki...
3: elnöke?
0: Élet-halál urai ezek az emberek, tehát hogy nagyon sok mindenről döntenek. A Trumpot bírom, mert a Trump meg egyszerűen azt mondja, igen, fölhívtam. Igen, elintéztem. Ő
1: nem
0: csinál titkot.
1: Tőle nem vártunk mást.
0: Mert ha a háttérben van egy ilyen telefon, ezt európai vezetők az úgy csinálják, hogy felhívja, nem mondja, és csak a FIFA dönt, és sem, soha nem derül ki, hogy itt micsoda nyomást helyeztek az illetőre. Jön a Trump, és a sajtótájékoztatás azt mondja, hogy persze, én voltam. Hát telefonáltam egyet. Mi a baj?
4: Tudják, hogy ki vagyok.
0: Mert is csak Amerikában zajlik a VB, hát akkor nyújjunk már oda egy kicsit.
4: Jó, de a sors igazságot tett ugye az 1-4-el.
0: Igen. Hát aztán ugye rendbe tette a sors az életet.
3: Aztán hogy... Amerika lebombázta meg. Látod ezeket a mémeket, amik utána indultak.
0: De nekünk, akik nem értenek a focit, is meglepő, hogy azért ez ilyen nyilvánosan így dől el. Jaj, fölhívtad a FIFA-t? Rendben van. Oké, akkor ez megvan.
4: Azért ezt átírni, tehát azért, hogy mondjam, van egy szabálykönyv, akkor tényleg ezt nem lehet átírni, hogy van egy piros lap, ezt ott eldöntötte a pályán a bíró, és akkor utána te azt mondod, hogy na jó, hát akkor mégiscsak hadd játszon. Na, tehát eltiltást van maga után egy piros lap, tehát hogy hogyan? Meg
0: hát
4: miért?
0: Valószínűleg akkora hatalom, és
4: de
0: akkora
4: nem
0: erő.
4: Lehet akkor se, hát nem lehet akkor sem. Nem lehet.
1: Ráadásul a szabálykönyv, most olvastam, úgy szól, hogy ez ellen, egy ilyen döntés ellen nem lehet fellebbezni sem.
4: Nem, hát
1: érted?
4: Persze, hol jutna a világ minden piros lap
1: mert
4: után
1: most azzal, igen, most ők azzal takaróznak, hogy tulajdonképpen ugye a váron keresztül újra nézték a izét, hogy hívják így ott van. A szabálytalanságot, és az nem volt akkor a szabálytalanság, tehát visszavonjuk a piros lapot.
4: A bíró eldöntötte, igen, hogy ez akkor volt. Ez eldönt, akkor kész, következő köszönjük. Meccsen otthon maradsz.
3: Most a szabálykönyvbe bekerült a Trump-paktum.
0: Ha és amennyiben
3: te vagy apró betűs részt, amennyiben Trump kért téged arra.
0: Vagy olyan nagy ország, olyan erős vezetője, akkor ez működik.
3: Ha téged piros lappal állítanak ide Trump.
0: Ki ország vagy, és Kelet-Európa, ne hívj minket, mert ne vissza se hívunk, és nem veszük fel a telefon. Igen. Na, mindjárt megkérdezzük a Gundit, aki itt van velünk, hogy mégis mit gondol erről az esetről, talán több ilyet látott, mint mi. Hello, Gundi, jó reggel, ciao.
5: Jó reggelt az egybegyűlteknek.
0: Jó reggel, ciao.
1: Egybegyűlteknek és szakértőknek, létszes így mond, jó?
0: Igen.
1: Ezek nem mi vagyunk.
5: A franciák világhírű játékosát Mbappé úrnak hívják, az egyszer egy csodálatos.
0: Mbappé úr, igen. Na, de azért erre még te is ráncoltad a szervezetet, nem, hogy felmondtad, hogy azért ez így erős. Ez nem megszokott dolog, hogy ez valakit így visszahelyeznek egy telefonhívásra.
5: Hát nem, egyébként ez másodszor fordult elő ilyesmi, ugyanerre a szabálypontra hivatkozva, mert van egy másik viszonylag kevésbé ismert futballista, egy Cristiano Ronaldo nevű, akit a VB selejtezőn kiállítottak. Csak és őt ráadásul könyöklésért, tehát szándékosan szájba ütötte az ellenfelet könyökkel, dübből. És eltiltották 3 meccsre. És akkor rájöttek, hogy baj van, mert ebből a 3 tét meccsre, mert ebből a 3-ból a 2 az ennek a mostani labdarúgó világbajnokságnak az első 2 csoport meccse. És hát azt azonnal kiszámolták, hogy az nem jó. Tehát, hogyha a Ronaldo nem játszik, az nem jó. És akkor hirtelen mérsékelték egyre, azt letöltötte az utolsó VB-selejtezőn, és a maradék 2-t azt fölfüggesztették neki.
0: Ja, hogy
5: és
0: most nem játszott volna a mostani csoportmeccsében, ez a VB. Aha, igen. De durva.
3: Igen. Nem, hát a Ronaldo hozza a nézettséget? Tehát mert hogy ő a sztár, és akkor azért ülnek le az emberek a képernyő elé?
5: Hát, figyelj, most nagyon messziről is tudunk kapni a futballt.
0: Igen, ne arra, hogy ezért a kérdés, hogy még én is elnézést kérek, bocsánat. Láttam, hogy kérdezni akar, de nem tudtam megakadályozni.
1: Én ugrottam, igen, de sajnos mellé.
0: Feri megpróbálta befogni a száját, ez tényleg durva volt. Igen, induljunk az alapoktól. Tehát, van alap.
5: Ha kell mondani 3 világhírű futballistát, akkor a Ronaldo biztos, hogy benne van a mostaniak közül. Tehát, igen, tehát ez, igen. Van a Messi, van a Ronaldo, és akkor még mondhatsz egyet, még a Mbappét, vagy nem tudom, de körülbelül a Ronaldo biztos, hogy benne van. Na mindegy, és ez ugyanez a szabály, tehát hogy fölülbírálhatják ezt az egészet. Csak ebben az a nagyon-nagyon kellemetlen, hogy ugye most már nem csak azt mondják, hogy oké, a bíró hozott egy rossz döntés, rosszul látta igazságtalanság, mert hozzá se ért, mert ugye ezt a piros lapot ennél az amerikai srácnál, hát ezt megnézte a videóbíró is. És azt mondták neki, hogy figyelj, öcsi, ezt ki kell állítani. Tehát ez egy több ember döntése volt, hogy ez piros lapot ér ez a szabálytalanság. És ebben nem is az a kérdés, hogy a Trump azt mondta, hogy milyen igazságtalan, mert ő ért a sporthoz, és hogy ez nem is volt szabálytalanság. De ez nem kérdés. Nem kérdés, hogy ez most hogy kicsit volt szabálytalanság, vagy nagyon egyszerű. Ha megnézitek azt a fotót, a szabálytalanság pillanatát, tehát csoda, hogy az ellenfél játékosnak a lába még egyben van. De nem volt szándékos szabálytalanság, azt aláírom, de az mindegy, tehát ez nem érdekes. És ezt a játékvezető és a videóbíró közösen azt a döntést hoztak, hogy ez egy piros lap, ami automatikus egymeses kiállítás. És ezt fölülírni, ez azért nagyon rossz, mert akkor ezentúl az összes piros lapot fölül lehet írni, és az összes játékvezetőből, meg videójátékvezetőből hülyét lehet csinálni, és azt lehet mondani, hogy gyerekek, hát ezt nem kell volna ezt kiállítani. Ez nagyon-nagyon rossz precedens. Hát a Trumpnak igaza van, mert hát ő megint ő volt a Jani, tehát ő elhiszi, hogy ő Amerika, és nekik mindent lehet. Itt a FIFA-val van ez nagyon nagy baj.
1: Tehát igen, aki azt mondta, hogy oké. Ja. Igen, és tudod, mi van, igen. Hogy alapjaiba írja át, és ezt valaki nyilatkozta is, de én is pont ezen gondolkoztam, hogy van egy olyan játék, amit a világon mindenütt ugyanannyi játékos, ugyanannyi ideig, ugyanolyan szabályok alapján játszik. Megkérdőjelezhetetlen ez a sztori, és épp ez a népszerűségének az egyik oka is, érted? Hogy te tudsz foszízni, akkor elől végzel, szarabb csapat vagy, akkor hátul végzel. És jön egy csávó a viszonylag hülye hajával és narancsszínű bőrével, oda telefonál valahova, hát érted? Hát ez nonsens.
0: Vagy ha szoktak is telefonálni titokban a háttérben, igen, nagy erőket mozgatnak a sportdiplomácia, de nem hirdetik.
5: Na most képzeljétek el, hogyha viszont mondjuk a kuraszaói elnök akarja fölhívni az Infantinót, hát nem is kapcsolják be.
0: Hát
5: rögtön elakad a titkárnőnél. Hát szóval se állnak vele. És akkor most, tehát igen, szóval ez ilyen nincs. Tehát ez szerintem óriási hiba volt.
0: Valószínűleg ebben az is benne, hogy szervező ország, tehát az is még egy plusz, nem?
5: De nincs, de ilyen nincs ilyen szabály, hogy a szervező ország
0: nincs, elnek ugye, nem csak, hogy a főhajtás a FIFA részéről, hogy jaj,
5: betoltak. Persze, hogy... meg benne van, meg az, hogy a futballnak nagyon, minden sportnak nagyon fontos, hogy mondjuk Amerika benne legyen. Mert az plusz néző, meg plusz iszonyatos sok pénz. Tehát azért nem véletlen, hogy a mit tudom én, amikor az olimpián az úszódöntőket reggel 9-kor rendezték, mert az amerikai, az NBC-nek az úgy volt jó. És az amerikaiaknak úgy volt jó időbe. És nem érdekelte őket, hogy reggel 9-kor nem lehet olimpiai döntőt úszni. Tehát mindegy. Tehát az a baj, hogy a pénz az most már olyan szinten felülír dolgokat, hogy az elképesztő.
1: Ugyanez az ivószünet, ugye? Ott is, hogy reklámot igen. lehessen adni a helyszínen.
5: Igen. Ja. Igen, ha 20 fok van, akkor is isztok.
1: Hát, senki nem szörös, nem baj.
0: De ez most már kimondva tudjuk, hogy ez hát tulajdonképpen persze, hát egy értékesített reklámidő. Mert a hát közvetítésben tudjuk, mert én látom.
5: A köztelevízióra is rájöttek a harmadik napon, hogy akkor itt szabad reklámot adni, és akkor azóta adnak ők is. Hát hülyék lennének, nem. De hát persze, hát nyilván az amerikaiak ilyenkor... Az amerikai sportokban ez teljesen normális. Tehát ott még ki is írják, hogy reklámszünet van. Tehát megáll, mint a megáll a jégkorong meccs az NHL-ben, mert reklámszünet van. És hát már olyan bőrkában mindenki azt, hogy oké, ez a biznisz része. Oké, ezek ilyen játékok. Az amerikaiak nem úgy gondolkodnak egyébként, mint mi a futballról, hogy ennek vannak tradíciói, ne változtassunk a szabályokon, mert ez egy tradicionális sportág, stb. Nem, ez változtassunk a szabályokon, mert több pénzt lehet vele keresni. Oké, és azt mindenki elfogadja, ez egy ilyen ország. Ebben nincsen semmi baj, csak a futballban eddig ilyen nem volt. És az UEFA, az Európai Labdarúgó Szövetség nem véletlenül mondja azt, hogy hát nálunk ilyen nem lesz. Vagy mondják azt, hogy megváltoztatjuk a labdarúgás szabályait, és akkor innentől kezdve bármi van, ha mínusz 20 fokban játszatok Kamcsatkán, akkor is van ivószünet, mert reklámot kell adni.
1: De a mostani VB-n egyébként nagyon sok ilyen fúri eset van, ugye itt volt az Egyiptom-Argentína, ahol az egyiptomi szövetségi kapitány kifakadt, hogy mi az Istennek hívtok meg bennünket, hogyha azt akarjuk ugye, hogy Argentína.
0: Hatoljátok Argentínát.
1: Igen, igen, igen. Igen.
0: Kettő óra vezettek, hát azért, de kettő óra vezettek.
5: Az...
0: Ezért, hogy hát ezt mondta?
5: Hát, tessék.
0: Hogy azért, mert ezt mondtam, mert egyébként a csapatának meg volt a továbbjutása, mint a Feri, mert 2-0-ra vezettek, és még 15 perc volt a meccsből, és az argentinok fordítottak. Hát, lehet, hogy kicsit tolják őket, de azért ez rajtuk is elment.
5: Hát persze, hogy rajtuk is elment, meg illetőleg az a szabálytalanság, amit reklamálnak a szállával szemben, az a többség szerintem sem nem volt szabálytalanság. Tehát nem rúgta meg. Összeakadt a lábuk, de leginkább a szállá akasztotta oda a lábát. Tehát szerintem nem volt szabálytalanság. Csak az a baj, hogy hát nem baj, így döntöttek, meg megnézte a videóbíró ezt is. De az, hogy hát ennél sokkal kevesebbé tiltottak már el edzőket, nem tudom, hosszú időre. Hát ilyeneket nem lehet mondani. Hát meg ugye tudod, olyan világban élünk, hogy bárkit bármi sérelem ér, akkor azonnal rasszizmus. Csak hát most miért? Kivel szemben rasszizmus? Vagy hogy? Tehát az argentinok meg az arabok között? Vagy tehát most mihez képest rasszizmus? És miért lenne rasszizmus azért, mert született valamilyen döntés? Tehát az egész ügy nagyon-nagyon kellemetlen, meg hát nem sikerült emelt fővel veszteniük. Igen, hát ők...
0: De jó meccs volt. Az egy kevés meccset igen, néztem meg, de az egy nagyon jó meccs volt. Főleg a második igen, fél idő, igen, brutális, igen. Brutálisan jó volt.
5: Igen. Hát különben se jössz rá, mert Wimbledon van.
0: Ráadásul rá, igen. Közben a Gyoko azért egy 5,5 órás, nem tudom, negyed döntött játszik. 39 évesen a csávó veri a 23 éveseket 5,5 órában. Tehát, hogy azért na.
5: Juli, megint... A post-Federer korban kinek szurkolsz?
0: Tessék?
5: A Federer utáni korszakban most kinek?
0: Képzeld, nagyon keveset nézem azóta. Tehát, hogy valahogy...
5: Elment a kedved.
0: Aha, elment a kedvem.
5: Vannak ilyen szenior tornák, ahol játszik.
0: Igen, nem találtam még új kedvencet, megmondom őszintén. Van valahogy, még a Gyokot így néha megnézem, de ez azért, hogy végleg eltűnik, akkor úgy nem tudom, hogy kibe fogok bele szeretni. Ja. Bocsánat, a Juli kérdezni akar előre, és ne haragudj.
5: Nem,
3: ha elmagyaráznád a leszabály. Nem, igazából csak azt akartam megkérdezni, hogy van ilyen, hogy kimondva kimondatlanul bizonyos csapatoknak... hogy is mondjam, nagyobb a respektje, tehát hogy nekik ítél a bíró, hogy elnéző bizonyos csapatokkal szemben, csak hogy jó sokáig benn maradjanak, mert hogy ahogy a Cristiano Ronaldo, ők is hozzák a nézettséget. Tehát, hogy most kinézni
0: hogyha
3: Zöldfoki szigetek még mindig ott lenne.
5: Hát figyelj, ilyet soha senki nem mond, és soha azt hiszem, hogy nem is mondanak ilyet egy játékvezetőnek, de az tény, hogy hogy a nagy csapatoknak, meg a nagy játékosoknak óhatatlan van egyfajta respektje egy játékvezető előtt. Tehát ha ő a Real Madridnak vezet, az más. Hogyha Cristiano Ronaldo-nak vezet, azért az valahogy másképp gondol rá a játékvezető, vagy valahogy más a viszonya. Hát kicsit a játékvezető van meghatódva, hogy ő ott lehet egy bizonyos pontig. Szóval igazából nincs ilyen, nincs kimondva, nincs leírva, nincs semmi ilyen szabály, de időnként észre lehet venni, hogy vannak olyan meccsek, amikor a játékvezetőről azt érzed, hogy most meg van hatódva, hogy vezethet egy ilyen mérkőzés.
0: Aztán pont az Egyiptom...
5: Ez emberi dolog inkább.
0: Az Egyiptom argenti meccsnél nézték meg a játékvezető Instagram oldalát, és azt hiszem 3 embert követett, a saját országát nem tudom, még valakit a FIFA-ból meg Messit. De hogy ez most a pletyka része, hogy ez valami nem tudom, hogy kis mém volt, hogy ez valóban így van, de hogy azért az is gyanús, hogy a játékvezető az
5: hát, szerintem ez mém volt, mert egy játékvezető, ez, ráadásul ugye ez a játékvezető, ez egy francia játékvezető, azért ez elég rutinos, meg rengeteg meccset vezet Európában, tehát ő azért már látott közelről komoly futballistákat is. Nem hinném egyébként, hogy egy komoly játékvezető megengedi magának azt, hogy az Instagram oldalán visszakereshető legyen, hogy kik a kedvencei. Tehát ahogy egy kommentátor sem mondja el jó esetben, hogy kinek szurkol, hogy ne roncsa el a nézők szórakozását, egy játékvezetőnek meg szerintem kifejezetten tilos, hogy kiderüljön az, hogy ő ezzel vagy azzal a csapata vagy a játékossal szimpatizál. Szóval nekem az a gyanúm, hogy ez egy mém volt.
0: Te szereted a VB-t egyébként, ugye a színvonalát, a nagyok visszavonulását, sok éra, a véget érését és nagy sírásait elégedett, vagy inkább foci szurkolóként, vagy foci kedvelőként?
5: Két aspektusa van ennek a dolognak, hogy az emberek jellemzően a történeteket nagyon szeretik. Tehát, hogy mi lesz most ennek a Messinek a története, a Trumpnak a története, az ennek a csapatnak a története. Tehát a történetek nagyon-nagyon fontosak. És igazából ezek viszik előre a világ. Mindig bármit csinálsz a világban, végül is az a történet a fontos, hogy mi történik az emberekkel. Neked is a Federer, meg a Djokót is azért nézett, hogy mi lesz a történetnek
0: igen, a vége. Történet vége. Igen, abszolút. Igen.
5: A másik, hogy a futball, hát ez a 48 csapat, tehát azért ennyi jó csapat nincs a világon. Tehát ez rengeteg. Ez a, igen. Szóval látja, még Feri is látja, aki
1: neki sem mondja.
0: De emlőkött vannak olyan történetek, mint a zöldfoki kapus, aki kijön 500.000 követővel, igen. És hazamegy 24 millióval, és megismeri az ország, igen. És a vállán viszik, és 40 millióan követik, és a legnépszerűbb Insta követővel, legtöbb Insta követővel van a kapusok között. Igen, közöttök sok emberi történet jött így. Kis csapatoktól.
5: Van, és ez nagyon fontos, meg ez nagyon jó. Tehát ebből a szempontból nagyon jó. A futball minősége szempontjából nem feltétlen. Tehát ez az Ázsia, és ez az Amerika-Közép-Amerika régió, ezek messze túl voltak reprezentálva. Tehát ez a Haiti, Curaçao, stb. Ezek jó pofák, de futballban, és ráadásul, ha megnézzük, ezek gyakorlatilag európaiak. Tehát a curaçaói csapat 26 játékosából 25 Hollandiában született. És az egy, aki nem, azt is 10 évesen elvitték Rotterdamba gyorsan a szülei, hogy véletlenül se otthon kelljen futballozni. Szóval nem tudom, hogy ennek mekkora értéke van, nem lesz ettől jobb a curaçaói futball otthon, de viszont a történetek érdekesek. Tehát tény az, hogy szívesebben néztem a számomra egzotikus curaçaói meg zöldfoki csapatot, mint mondjuk egy 17. vagy 18. európai csapatot, ami számomra érdektelen lett volna. De nincs ennyi jó csapat.
0: A kameruniak belódultak abba a szettjükbe, ahogy kinéztek.
1: Az jól nézett ki.
0: A hány kultúra, nép, náció találkozott, szenzációs volt, igen. Tippelni tippelhetsz? Tehát most arra kérlek, hogy szerinted kinyeri, akkor te egyébként kommentátorként tippelsz ilyet, vagy ez megtekessen meg engedet?
5: Hát mert én nem közvetítek.
0: De most nem vagy kint, igen, nem közvetít, ezt tudom.
5: Úgyhogy, igen. Hát én rögtön az elején így azt mondtam, hogy angol-francia vissza, vagy argentin-francia visszavágó lesz, vagy a legutóbbi VB döntő is ez volt, ami még benne van a pakliban, meg jól is játszanak, de egyébként nagyon jók az angolok, tehát kíváncsi vagyok, hogy megtörténik-e az, hogy 60 évvel azután, hogy Anglia egyetlen világbajnoki címet megnyeri, tudnak-e újat nyerni egy német szövetségi kapitánnyal, ami a nonsense, mert további egyébként szerintem. De szóval az angolok is nagyon jók. Hát körülbelül ez a 3 szerintem.
1: Hát figyelj, a franciák ma hazamennek, ugye az 5 argentin bíró, az majd elintézi őket. Ez egy érdekes dolog.
5: Ezt azért erre viszonylag nagy összegben mernék fogadni, hogy ma még nem mennek haza. Ennek például az oka, hogy ma egyáltalán fognak pályára lépni.
1: Vagy nem, ma van, mikor
0: van? Most szünet van, van egy-két nap szünet.
1: Vagy
0: most
1: mikor van?
3: A németek mikor játszanak, én csak
0: azt szeretném. Tartom, Gundi, tartom egy 50-esben, hogy ma nem mennek haza.
1: Jó, de most elviccelted, de mikor van az izé, ahol az öt, mikor van az izé, ahol az öt argentin bíró van?
0: Öt argentin bírót kapott a francia csapat a

0: százasan nem. Kérdezz minket egy százasan, Feri. Veled voltam egy 50-esre.
1: Megnézem, hogy ki lesz a bíró. Mert igen, elvég csúszva egy nappal, jó?
0: Igen, semmi baj. Veled mentem, veled mentem.
1: Már azt sem tudom, hogy melyik nap, mert itt ezzel, hogy a ma játszanak, de holnap hajnalban van.
0: Igen, nem vagy kint, nem is kell szólni, te nem is közvetítesz. Nem is közvetítesz. Guni, közben menjünk
1: el. Igazad van egyébként, Ferenc, nagyon tájékozott vagy. Tehát a legnagyobb magyar szakértő, aki a játékvezetőkről mindent tud. Is. Tényleg öt argentin lesz.
2: Öt argentin, kivégzik a franciát.
0: Igen, meglátjuk. Guni, nagyon köszönjük, jó volt hallani. Igen. Meg örülünk, hogy itt voltál. Tök jó volt kicsit hallani. Menjünk el. Köszönjük, ciao, ciao, szia Guni. Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ezt szeretem a csávót, jaj.
0: 8 óra. Pontosan itt vagyunk mindjárt érek után.
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
5: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
6: Ha elmennénk a Premier Outletbe?
5: De hát honnan tudtad?
6: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
7: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
9: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezmény kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezmény számos egynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
12: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
13: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
14: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
15: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
16: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
17: Mi?
16: Ne!
17: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
16: Ugrunk egy bombát!
17: Szállás.hu.
18: Úgy is tett.
19: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
7: Reklámot hallottak.
16: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
1: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gasztroenterológus várja a pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
5: Régebben más volt, a 90-es években mindenki táncolt.
9: Majka az Agria Parkban. Augusztus 15-én újra exkluzív élménykoncert várja az Agria Park vásárlóit. Vásárolj, szerezd meg belépődet, és légy részese a nyár egyik legnagyobb koncertélményének. Augusztus 15, Majka élménykoncert. A részvétel feltételeit keresd az Agria Park weboldalán. Siess, a jegyek száma korlátozott.
0: Készlet kisöprés a Protein Plázában, étrend kiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
11: Hello Eger! Megnyitott a BYD Miskolcon. Az Atto 2 benzines változata 4 hengeres motorral már 10 millió forint alatt a tiéd lehet. Egyes modelljeink pedig már 0%-os THM-mel is kaphatóak. Ez a BYD Miskolc a Plaza C épületében. Várunk téged is, hogy vezesd a jövőt!
16: Ébredjen Balázs!

0: 63 rádió egyen. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a rádió egyen. A rádió egyen. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Rádió 1. Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Új eszközökkel bővült az ambuláns kardiológiai rehabilitációs gyógytorna eszközpark. 24-29 fok közötti értékeket mérhetünk. A híreket Révai Renátától hallják, köszöntöm Önöket. A szív- és érrendszeri betegek felépülésében kiemelt szerepe van a mozgásterápiának és a személyre szabott rehabilitációnak. Ennek támogatására a Markot Ferenc Kórház új gyógytorna és rehabilitációs eszközöket szerzett be az ambuláns kardiológiai rehabilitációs gyógytorna részére. Az intézmény híradása szerint az új eszközök többek között fitness és gimnasztikai labdák, stabilitásfejlesztő eszközök még hatékonyabbá teszik a rehabilitációs foglalkozásokat. A korszerű eszközpark segít a gyógytornászok változatosabb, személyre szabott gyakorlatokat állíthatnak össze, amelyek hozzájárulnak a betegek állóképességének javításához, a biztonságos terhelhetőség növeléséhez és a mielőbbi felépüléshez. Ma veszi kezdetét az Egri bor ünnepe. Idén már 30. alkalommal hozza össze a borok, az ízek és a nyári esték szerelmeseit az ország egyik legszebb városában. A hivatalos megnyitó ma 19 órától kezdődik az Egri Bikavér színpadon. A rendezvényen családi programok, koncertek és az Egri Bikavér lovagrend ceremóniái várják a látogatókat. A régió legnagyobb borgasztronómiai fesztiválján a borvidék legkiváló pincészetei kínálják boraikat, a helyi éttermek pedig egyedi fogások készülnek. Emellett kézműves vásár, valamint magyar gyártású motorkerékpárok, muzeális traktorok és régi járművek kiállítása színesíti a rendezvényt. Vízi sebességmérést vezettek be a Tiszató területén, mert gyakori probléma, hogy a jetskisek vagy a nagyobb teljesítményű kisgéphajóval közlekedők túllépik a sebességkorlátozást, adta hírül a HEOL. A Tisza tavon a parttól mért 200 méteres távolságon belül, illetve az öblítő csatornákon óránkénti 10 kilométeres a sebességkorlátozás, és a kikötők térségében sem szabad hullámot kelteni. A sebességmérők alkalmasak a szabálysértők kiszűrésére. Az akció célja nem a büntetés, hanem a figyelmeztetés, és hogy fölhívják a figyelmet a Tiszató értékeinek megőrzésére. A szabálytalankodók figyelmeztetést kaphatnak, de 6500 forinttól 65000 forintig terjedő helyszíni bírságot is kiszabhatnak. Híreink végén az időjárásról. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar, az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, további jó rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Böllesztofanész Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
1: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
2: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után 11 perccel, gyerekek. Azt mondja, hogy az Óbarok térségében Budapest felé baleset, autó és lovaskocsi.
3: De állj, mit keres az, ez az M1-es autópálya?
2: Nem is érted. A baleset felé lovaskocsi és autó, odafelé meg ugye autószállító. Tehát, hogy ott teljes az őrület így ebben a formában. Emettet Budapest felé több autó útközött, Budapest, milyen front van, gyerekek? Vagy teli hold? Vagy mi történik? Vagy mi a...
3: Hideg, meleg, hát tegnap hajnalban 25 fok volt, már. Ma 13.
2: Ja, és ez na, nem, ez, hát ez megy nehezünk. Uh-huh. Jól van. Szeretem a Gundit. Jó a Gundi.
3: Én
2: a Gundi.
3: Is, de most nagyon várom az SMS-t, Gundel úr. Nagyon várom.
2: Már csak egy revolutásnak kell
3: vagy megérkezni. Csak a Pittyenista revolútra. Igen. 50-es, mindegy, de érdekes.
2: Ma tényleg játszik a francia válogatott Marokkó. Most már naponta egy meccs, vagy hogy van? Kettő, vagy nem tudom. Most már napi egyek jönnek, ugye? 4 meccs, 8 csapat. Na jó, meglátjuk, gyerekek, jól van. M7-es Budapest felé autó tetején, csak hogy még izgalmasabb legyen. Na, mi pedig találtunk valakit, akit rögtön fel is hívunk, mert hogy a világ hetedik leglassabban öregedő ember egy magyar férfi, képzeljétek el, aki több mint 18 évet tudna fiatalítani magán. Ugye hát arról van szó, hogy van egy ilyen longevity verseny, ami arról szól, hogy megkeresik ide azokat az embereket, akik hát a saját életkorukhoz képest fiatalabb életkort mutatnak mindenféle tesztek alapján. És egyébként ezt csináltuk itt néhányan mi is, ez egy nyálteszből csinálják meg, és mondjuk a biológiai életkorodhoz képest, te hány éves vagy, hát ugye?
4: Neked is volt ilyen, neked mennyivel, mennyi lett?
2: Nekem 7 év mínusz volt.
4: És akkor azt mondták, hogy az nagyon nagy eredmény.
2: Azt mondta a Szász Márti, hogy ilyen 2-3 év az nagyon jó, ha olyan 4-5 évvel vagy fiatalabb az extra, egyszer látott olyat, aki 8 vagy 9 évvel fiatalabb a biológiai koránál. Nekem a 7 jött ki, de lehet, hogy az aznapi eredmény volt. Csinálsz másnap egy tesztet, mennyit aludtál, nem tudom.
3: 50-nel öregebb.
2: Vagy 50-nel öregedés. Ugye erről beszéltünk, ezzel a Brian Johnsonról, aki millió dollárokat költ el erre, és most kiderült, hogy autoimmunbetegsége van, de ez a biohackerkedés, ez most már nagyon megy. De van egy verseny, ahol emberek azon versenyeznek, hogy ki a legfiatalabb a korához képest.
3: Lehet exaktan mérni, hogy mennyivel fiatalabb a szervezeted. Érdekes,
2: hát ez
3: van egy nagy átlag, hogy például az 56-os, mint mondjuk én vagyok, 56 éveseknek, ahol tartania kell, van
2: nincs,
3: egy húznak
2: nincs,
3: egy
2: nincs,
3: átlagot, és ahhoz képest, de nem akkor tud... mihez képest mérik, hogy én fiatalabb hát vagyok, vagy idősebb?
2: A te korodhoz, a te valódi korodhoz képest mérik meg nyálból, hogy a te életviteled, az alvásod, a táplálkozásod, a stresszed, a kortizolod, és minden egyben, ugye van, aki öregebb a koránál. Tehát olyat is találnak, aki 55 éves, de 63 évesnek felel meg a szervezete.
4: Van, itt,
2: aki... itt van Juli. Van, aki nagyjából azonos korban van, és 55 a biológiai kora, és a körül mozog. És aztán vannak ugye az extrák, akik egész egyszerűen hát olyan jó paraméterekkel bírnak, hogy a biológiai mutatók, hogy a bizonyos laborértékek alapján fiatalabb kort mutat, mint amennyi vagy valójában. Ezt meg lehet nézni, ez egy nyájtesztből egyébként megmondják. Neked nem olcsó, de elküldöd, és egy hónap múlva visszaküldik. Én nem is tudom, hova küldik a mintát, Ausztráliába, messzire küldik a mintát, és egy hónap múlva kiderül, meg tudod csinálni bizonyos laboratóriumok, hogy te hány éves.
4: Szerintem
2: felelsz,
4: nem
2: küldik
4: sehova.
2: Csak beírják.
4: Legyen 5 év, legyen egy jó napja.
2: Na most ebben van egy longevity World Cup, ami ugye arról szól, hogy a résztvevők abban versenyeznek, hogy ki tudja a kronológiai és a biológiai életkor közötti távolságot még nagyobbra nyújtani. Uh-huh. Tehát a szervezeted és a valódi korod közti állapotot. Ugye, hogy én vagyok valamennyire, közben van egy exakt számom, hogy vagyok 50. De a szervezetem vagy a testem lehet, hogy 45, de az is lehet, hogy 53. És 200-an versenyeznek, akik úgy optimalizálják az életüket, hogy nagyon-nagyon durván egészségesen élnek. És ebben a versenyben most a hetedik a világon a leglassabban öregedő emberek között egy magyar férfi.
3: És akkor ő is milliárdokat költ, mint ez az amerikai csávó.
2: Nem hiszem. Nem. Nem, ez a Brian Johnson azért ez egy extra.
3: Nagy szélsőséges
2: volt. Ő egy vállalkozó, nagyon sok pénze van, és ő ugye, hát ő ezt egy ilyen tudományos kísérletként apostrofálja saját magát.
4: De az ő versenye az drágább is, sokkal. ott egy ilyen vizsgálat, az ilyen fél milla. Már indul egy darab vizsgálat.
2: A Briannél?
4: Igen, neki ja, is van horror. Egy ilyen versenye, arra is be lehet nevezni.
2: Aha, ő is hirdetett egy ilyen pályázatot, vagy egy ilyen verseny.
4: Ez egy kicsit drága
2: mulatság. Ja. Igen. Tehát ez valószínűleg fogalmazhatunk úgy, hogy ez valamiféle ilyen testoptimalizálás, nem?
3: Aha.
2: De nagyon precíz életmódot követel. Sport, kaja, alvás, alvásidő, mély alvás, felkelés, melatonin, stressz, horror, minden benne van.
4: Nős vagy?
3: Nős vagy plusz 20.
2: Az, hogy milyen rejtett stresszeid persze. vannak, vagy hogy milyen a házasságod, vagy milyen a munkahelyed, vagy milyen a gyerekeid a kapcsolatod, ez plusz-minusz 3 év is. Plusz-minusz minuszba is tesz, és pluszba is. Tehát a stressz az egy ilyen lassan megrágó, de szétemésztő faktor, ami szétszed.
3: Mi az alvás idővel biztos, hogy kiesünk a francba? Én nem is tudom, hogy te hogy szedted össze ezt az 5 évet.
2: De nem is 5 év, 7 év.
3: Hetet, azt
2: én 7 év, nekem 42 jött ki. Én 1 hét múlva vagyok 49.
4: Úgyhogy nagyon sokat fizetett azért a teszt.
2: Semmi. Még a nevemet sem írtam rá szívesen, de megkérdeztem, hogy külföldre küldik. Tehát, hogy nincs jó pofizás. Ausztráliába megy a teszt.
3: De nem alszol, ember. Mivel hozod vissza?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés.
4: A 100 fekve nyomással.
2: Ez egy nagyon jó kérdés. És azért stressz is van.
3: Hogy alapból azt mondjuk, ugye, hogy egészséges étkezés, sport, alvás.
2: Az alvás az első háromban kéne, hogy benne legyen.
3: Azt alszunk 4-5-6 órákat.
2: Sokat mondtál.
3: Na, azért mondom, hogy te ráadásul bele is úszol.
2: 4-4,5 óra napi alvási mennyiségem.
4: Nem is eszel rendesen.
2: Igen. Persze. Edzés van, meg egy ezek vannak, nem tudom.
3: Na mi a szer, haver?
2: Na.
3: Gyerünk!
2: Egy kicsit belenyúlunk a biológiába. Egy kicsit azért ott aztán az endokrinológus csapat azért tudja, hogy mit kell adni.
4: Kened a tesztót.
2: Na mindjárt megkérdezzük Martint, aki így apostrofálja magát, hogy biohacker, mert ezt mondja magáról. De kicsit nagy képű, de tetszik.
4: De hát basszus, és egyébként meg tanár is, meg a filmiparban is dolgozik, úgyhogy elég sok. Összetett személyiség.
2: Na várj, de várj. És azt most, hogy jól olvasom, hogy ő kronológiaiak 30 éves.
4: Na, igen. Erre akartam.
2: Mondja elő. Hello, Marti, jó reggel, ciao.
1: Sziasztok, jó reggel.
2: Ciao, Marti.
3: Hello.
2: Mondd el, hogy mennyi vagy valójában, és mit mutat a biológiailag, mennyi vagy? Tehát, hogy a tested mennyi, és az életkorod mennyi? Csak, hogy érezzük, hogy hol tartasz most?
1: Most a valódi, a kronológiai korom az 31 év, és a biológiai, ez alapján a Longevity World Cup-os mérőóra alapján, az pedig 13 év.
2: Hagyjad már! Igen. 13
4: év! Anyukát tudta, hogy telefonálsz.
2: Fogaik ki vannak.
1: Igen, én egy szülői felügyelettel beszélek.
2: Tejfogak meg vannak, még állandók már kijöttek. 13 éves a biológiai korod.
1: Igen, és az nagyon jó, amit mondtál az előbb, Balázs, szóval ez... hogy te elküldöd a nyálmintádat, és kapsz abból egy kort, és nem tudod utána, hogy min is tudnál változtatni. Hogy ez a teszt a Longevity World Cup-on, ez nem nyálminta alapján történik, hanem laborértékek alapján számítja ki egy algoritmus ezt a biológiai kort, és 22 különböző értékből a szerveknek az állapotát vizsgálják. És így 3 havonta járok egy elég komplex laborvizsgálatra, és akkor látom, hogyha nekem el van tolódva a májértékem, akkor mit tudok tenni, vagy a veseértékem, akkor azzal mit tudok tenni. Szóval egy kicsit komplexebb, és így jobban tudom korrigálni.
4: A te értékeid mindenhol középen vannak?
1: Nem. Ez is nagyon fontos ebben a biohackerkedésben, hogy a normális, az nem egyenlő az optimálissal. Hogy attól még, hogy minden értékem egy laborlapon középen lenne, és nem lenne plusz meg minusz mellette, attól még lehet, hogy nem én lennék a legegészségesebb. Néhány értékből kifejezetten jó, hogyha egy kicsit több, vagy egy kicsit kevesebb.
3: Na mi az, amiből jó, ha sok van?
1: Nagyon sokféle van, például a cisztatin C, hogy ilyen teljesen elvontat mondjak, vagy a kreatinin értékből minél kevesebb, annál jobb. Ugyanúgy a tesztoszteron az jó, hogyha sok. A glükóz érték, a vércukor minél kevesebb legyen.
2: Ezek a kreatinin nem, az nekem például magas lett. A magas lett. Túledzettséget mutatott, plusz igen. Tehát, hogy az barányra emlékszem arra az értékre. Oké, neked hogy néz ki egy napod? Tehát, hogy egyébként mi erről akarsz megszökni? Ez egy szökés az öregedés elől, szökés a halál elől, tovább akarsz élni, ez egy ilyen biohacking, ez egy ilyen testoptimalizálás. Mi a célja ennek tulajdonképpen?
1: A szökés az egy nagyon jó szó, mert így szokták fordítani azt a fogalmat, ami így a az öregedés lassítás filozófiájában a longevity escape velocity, tehát a longevity szökési sebesség, azt jelenti, hogy a tudomány egyre inkább fejlődik, és meghosszabbítja az életünket, és mindig egy pár évet hozzáad az élethez. Tehát, hogyha én élek még 50 évet, lehet, hogy az 50 év múlva működő tudomány, az hozzáad még 50 évet az életemhez. Én szeretném minél jobban kitolni. Mondanám azt, hogy az örök életig, de nyilván az egyelőre fikció. Egyelőre szeretném azt, hogy minél tovább, minél jobb formában maradjak, és hát, ha eljön az a technológia, azért én még pofátlanul fiatal vagyok, hogy megérhessem azt, hogy pár száz év múlva ellátogassak a Marsra, és egyéb ambíciókat dédelgessek.
2: Aha, tehát azt mondta, hogy a következő 50 évben, egyébként pont a Brian Johnson kapcsán beszéltünk el, hogy azt mondta ott egy doki, hogy ha a következő 30-40 évet túléljük, akkor már az a generáció leszünk, aki nem annyira tud majd meghalni, mert olyan szintű ugrás lesz a technológiájában és a biohackingben, hogy nagyon nehéz lesz.
1: Igen, vannak ilyen jövőkutatási elvek.
2: Mi a spéci dolog? Oké, nézzük egy napodat. Tehát a kaja, az étrend az rendben van, azt gondolom, hogy tudjuk ezeket a nagy közhelyeket, hogy mondjuk oké, de például egy alvás, vagy egy telefonozás, vagy egy képernyődő. Tehát mi az, amiben extrém, vagy mi az, amit meg lehet említeni, amiben más, mint mondjuk egy átlag emberi?
1: Igen, az alvás az például nagyon fontos, az nekem is nagyon el volt tolódva. Egész 20 éves koromban az egyetemi bulizás, az ugyanúgy megvolt, mint másoknak. Hajnali 4-től reggel 6-ig alvás. Viszont ez jelenleg nagyon struktúrált, mindig megvan egy ilyen wind down rutin, az a lekapcsoló rutin, hogy éjszaka egyre kevesebb fényt világítatok a lakásban, átváltok vörösebb fényekre, aztán a telefonomon is átváltatom a képernyőt erre a szemkímélő módra. Ezek is fontosak a cirkadián ritmushoz, hogy a hormonrendszerünk az eléggé a természeteshez közeli módon működjön.
2: Akkor mennyit nem telefonozol ágyba fekvés előtt? Tehát ott már lerakod a telefonunk este 7-kor, ha 10-kor fekszel, nincs telefon.
1: Hát az azért túlzás lenne. Nyilván az lenne a legjobb, mert akkor kevesebb stressz ér. Hogyha az ember beszélget a social médiában, látja, hogy mások milyen jól nyaralnak, mikor még holnap nekem be kell menni dolgozni, az egy stresszor, az nem tesz jót alvás előtt. Lehet, hogy utána azzal álmodom. Most is így tanárként még egy hete lett vége az iskola szezonnak, de még vannak rémálmaim a fegyelmezésről.
4: Hány órát alsz? Hány órát kell aludni ahhoz, hogy jó legyen?
1: 7 és 8 óra között az az optimális. Ha túl hosszan alszik az ember, az sem jó. És nem azért, mert hogy árt a szervezetnek az a sok alvás, hanem az azt mutatja, hogy a szervezetednek több időre van szüksége a regenerációhoz, és így valami probléma van benne. Ha neked 9-10 óra kell, hogy kialud magad.
4: Mit eszel? Szóval vega vagy?
1: Nem, viszont erősen növényi alapú az étrendem, ez a mediterrán étrend, ami nagyrészt zöldségek, sütve, olaj nélkül.
2: Igen, nincs ultrafeldolgozott élet sok hal. Hát igen, szex van, akkor van, mondj valamit, mert így ez egyelőre nem tűnik élhetőnek.
4: Nem akarok élni még 50 évig.
2: Igen, inkább halljak meg 60 évesen, de az legyen egy olyan 60 év, mint hogy így éljek 100-ig, ahogy te élsz. Nagyon tisztellek, örülök, hogy 13 éves, hogy biológiailag 3 napig bírnám ezt az életet. Alkohol lehet, szex lehet.
1: Lehet, hogy 13 évesen még neked se volt alkohol, meg szex az életedben.
2: Nem tudjuk kipasszolni már. Tényleg azért valami élvezet ebbe belefér a...
1: Van, abszolút.
2: Mi az élvezet?
1: Például a kötelező pénteki buli, egy átbulizott este, ami nálam mondjuk este 8-tól éjfélig, bármilyen szomorúan is hangzik, meg akkor kezd el állni a sor a diszkó előtt.
2: Az például... És az alkoholmentes sör is?
1: És alkoholmentes sör az jöhet, viszont alkohol az tényleg semmi.
2: És így akarsz élni 100 évig? Hát minden? Hát
1: ezt... Van nagyon sok élvezet az alkoholon kívül, például a szex az teljesen belefér.
2: Engedik? Longevity fennek engedik a szex? Lehet bármennyi, bárhogy?
1: Engedi a longevity, bármennyi, bárhogy nyilván.
4: Szigorúan 2 hetente 20 perc.
2: Csaja.
4: És csak ismert magammal.
2: Csaja belefér. Nem, mert tényleg tök steril, meg tök jó, tehát őrületesen szabályzott, és nagyon jó, ezen gondolkozom, ez a kötelező fekvő. Még a szemedet is letakarod, ugye? Tehát van egy szemmaszkod, amit ráhúzol a szemedre.
1: Van egy szemmaszkom, az is segít abban, hogy minél sötétebb helyen aludjak. Nyilván egy sötétítő függöny is megoldja ezt, de az egy kicsit drágább.
2: Jó, hát ezt mondjuk erre nem cinkelhetlek, mert nem nekem is van. Is.
1: No. Mondtátok, hogy Brian Johnson milliókból oldja meg, én pedig igyekszem mindent a legbudgetebb módon megoldani. Tehát például szaunázni szoktam minden nap, az egy ilyen spéci dolog. És ahhoz, hogy ezt a szaunát üzemeltessem, ez egy elég olcsó mobil szauna, ilyen üvegszálas, amit fel lehet állítani egy nappaliban is, ha valakinek van nappalija, és kevesebb a gyereke meg a kutyája. És azt például napi 100 forintnyi áramköltségből tudom üzemeltetni, és ehhez naponta hazafelé úton szoktam keresni két palackot, vagy olyan eldobott dobozt, amitől úgy érzem, hogy most kompenzálva van a visszaválthatóság által.
2: Van itt baj, de ez tetszik, tetszik. Kérdezz egy hallgató, parizem fél kiló fehér kenyérrel, belefér?
1: Nem annyira. Én a teljes kiörlésű barna kenyeret ezt szoktam enni, szóval nincs kizárva a szénhidrát. Amikor kizártam a szénhidrátot, akkor eléggé leesett a tesztoszteron szintem.
4: És öregettél két évet.
1: Simán öregedhetek két évet, akár egy hét alatt. Szóval ezek ilyen elég változó értékek. És a labor eredményekre, vagy a laborvizsgálatokra úgy szoktam készülni, mint mondjuk egy sportoló az olimpiai számára, hogy akkor előtte két hétig még szigorúbban tartom ezeket a rendszereket.
4: De ezt hány éve üzemelted ezt az életmódot? Tehát ezt mióta csinálod?
1: Hát ilyen elég szigorúan két éve, és előtte szép lassan kóstolgattam bele. Mivel volt nekem egy autoimmun betegségem, egy nagyon komoly poliartritis, ami az ízületeimet roncsolta, és be voltak gyulladva már 24 éves korom óta, és ez nagyon sok szenvedést okozott nekem, és kerestem azt a módot, hogy hogyan tudnám ezt csökkenteni. És az a kezelés, amit az orvostól kapok, az is segít valamennyit, viszont életem végéig két hetente szuriznom kéne magam, ami azért kevésbé kellemes, mint ha megvonják tőled az alkoholt, én azt gondolom, és akkor kerestem olyan életmód tippeket és trükköket, hogy hogyan tudnék ezen segíteni, és jelenleg teljesen tünetmentes vagyok már úgy két éve.
2: Egyébként ahogy hallgatlak, nincsenek nagy trükkök, tehát a jó minőségű alvás, a stresszmentesség, a jó kaja, a táplálék kiegészítők, a rendszeres mozgás, a lépések, a sauna, a sport, és ez baromi nincs, következetesen, nincs, de hogy senki nem mond olyan nagyon nagy csodát, és ha ezeket már mind egymás mellé teszed, akkor szépen elkezdesz fiatalodni, nyilván még kisebb trükkök, meg mindenféle dolgok vannak.
4: De...
1: Az ebben a nehéz, hogy minden nap kell csinálni.
2: Igen, szóval hát ez mindennapos.
1: Mondhatod, hogy ezt csinálja valaki egy-két hétig, de én tényleg minden nap belerakom azt az egy óra edzést, nagyon intenzív futás, erőedzés, szauna, regenerációs, akupresszúrás, matrasz, melegfürdő, ez az étrend, nincs az, hogy egyik nap kimegyek mekízni, másik nap hajnalig fent vagyok.
2: Nagyon durva szorongásodat és halálfélemedet, ami nyilván emögött van, azért arra ránézel néha? Terápia, kognitív, nem tudom, módosult tudatállapotok, foglalkozol ennek a lelki oldalával is? Látod a Brian Johnson, hogy járt, milliókat költött el, és a szervezete megtámadt önmagát. Érdemes erre ránézni, nem? Hogy mi van emögött azért?
1: Nem tudom, azért a Brian Johnsonnál van egy ilyen félreértés most az autoimmun betegsége kapcsán, hogy ezt ő is lekommunikálja, hogy ez neki 21 éves korában indult, csak máig nem diagnosztizálták. Tehát nem az optimalizált életmód mellett indult el, hanem már korábban elindult, és jelenleg küzd azon, hogy találjon rá valami gyógymódot. Én amúgy azt gondolom, hogy ez egy nagy médiafogás, mivel pár havonta ő kitalál valamilyen eddig nem diagnosztizált betegséget, amivel a címlapokra kerülhet, és pár hét múlva majd kitalálja a megoldást.
2: És azt is túléli, és legyőzi, hogy ez is a biznisz.
4: A barátodnak nincs a rossz érzés, egy 13 éves srácsal randizgat?
2: Igen.
1: Nem, bár ő is tanár, és még nem okolták pedofíliával.
2: Ja, 13 éves. Elképesztő egyébként, tényleg. Akkor ugye azt számoltam, hogy egy év alatt te 0,6-ot öregszel, vagy egy év alatt te 0,7-et. Tehát nagyjából így jön ki, ugye, hogy majd a felénél vagy. Tehát 0,7 az öregedésed az egy évhez képest. De 0,7 évet öregedsz, igen. Martin, vigyázz magadra!
1: A napjaimat azokat szeretem évente tartani, azért az ciki lenne, hogyha csak két évente kapnék ajándékot.
2: Igen.
1: Az... Olyankor még egy csoki tortát is megengedek.
2: Ne! Micsoda
3: fertő!
2: Lehet-e ilyen veszélyesen élni, Martin? Jó, hát azért azt gondoltuk, hogy nem ézi katica étel bevonulva. Azért ez nem fér bele, persze. Martin, vigyázz magadra, örülök, hogy beszéltünk. Hajrá, követjük majd az eseményeket. Köszi neked, ciao.
1: Köszönöm szépen, jó egészséget mindenkinek.
2: Köszönjük, ciao. Este Martinnak, köszönjük szépen. Ugye, hogy azért élet, de hogy azért ember legyen a talpad. Úgy megteszed, amit tudsz, de azért ez ehhez azért erre így.
4: Egy málaszörpöt?
2: Ígyunk erre a nagy értségre. Jövünk mindjárt 8:30 pontosan, itt vagyunk a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
8: Premier Outlet Budapest.
9: Világmárkák, világra szóló áron.
10: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
13: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
15: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
16: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
17: Még mindig parkolót keresel a belvárosban? A Pipacs étterem csak 10 perc autóval. Szaftos steak, brutális burgerek, házi kenyér. Nagy Attila séfünk személyes jelenlétével. Pipacs étterem, Almár.
18: Július 18. szombat, Szilvásvárad, Bagosi Brothers koncert a Lovas Központban.
19: Nézd az érzés, már ugye te is akarod.
18: Előtte napközben családi programok, utána afterparty hajnali. Támogatók az Agriadrink és a Baik Magyarország. Július 18. Bagosi Brothers a Szilvásváradi Lovasközpontban. Jegyek már kaphatók a Tixán és a helyszínen.
20: Készletkiseprés a Protein Plázában, étrendkiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
21: Egy különleges hétvége, ahol az autók és az élmények találkoznak. A Prémium Autóház Kft. Szeretettel várja Önt és családját 60-ban, július 10-e és 12-e között 4 új autószalonunk megnyitásának alkalmából. Fedezze fel a Hyundai, Fiat, Peugeot, Citroen és Leap motormárkákat, vegyen részt tesztvezetéseken és élvezze a családi programokat, az autóritkaságok bemutatóit, valamint nyereményjátékainkat. Regisztráljon és nyerjen egy új autót egy teljes hétvégére teletankkal. Várja a Prémium Autóház Kft. 60-ban az Ipari Parkban. Prémiumautóház.hu.
22: Szia, Peti! Hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
23: Most voltak Egerben. Nem is tudtam. Nem hiszem el, hogy lemaradtam.
22: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
23: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
22: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak. Biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió 1-en.
24: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Hallgassa minden nap Ferenc Norbertet a 101.3 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a Forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió1-eget.
3: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Vízhiány lesz Eger több utcájában csütörtökön, sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarnak meg gomoly felhők. Köszöntöm Önöket, Révai Renáta vagyok. Vízhiány lesz Eger több utcájában is csütörtökön, mert meghibásodott egy nagy átmérőjű ivóvízvezeték a Vörösmarty utca és a Csiky Sándor utca kereszteződésében. A szolgáltató reggel megkezdi a hiba elhárítását. Az ivóvízhálózati meghibásodás miatt a víziközmű szolgáltató július 9-én csütörtökön végzi el a vezeték javítását. A munkálatok idején reggel 8 és délután 17 óra között ivóvízhiány várható. A Vörösmarty Mihály utca páratlan oldalán, a Sertekapu utca és a Rózsa Károly utca közötti szakaszon. Bárdos Zsolt, a Heves megyei Vízmű ZRT üzemvezető főmérnökének tájékoztatása szerint az érintett lakók számára ideiglenes vízvételezési lehetőséget biztosítanak. Lajtos kocsit helyeznek el a Vörösmarty utca és a Csiky Sándor utca kereszteződésében. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vezetősége ünnepélyes keretek között köszöntötte a 2026-os küzdősportok egyetemi világbajnokságán kiemelkedő eredményeket elért hallgatóikat és felkészítőiket. A találkozón az egyetem vezetői gratuláltak a sportolóknak a Brazíliában nyújtott kimagasló eredményhez, megköszönve, hogy nemzetközi szintéren is méltóképpen képviselték az egyetemet és hazánkat. Horváth Dominik első helyezésével arany, Olá Kincső ezüst, Seffer Tamás pedig bronzérmet szerzett. A csapat vezetője Dudok Károly volt, aki szintén az egyetem hallgatója, olvasható az intézmény közösségi oldalán. A szív- és érrendszeri betegek felépülésében kiemelt szerepe van a mozgásterápiának és a személyre szabott rehabilitációnak. Ennek támogatására a Markot Ferenc Kórház új gyógytorna és rehabilitációs eszközöket szerzett be az ambuláns kardiológiai rehabilitációs gyógytorna részére. Az intézmény híradása szerint az új eszközök többek között fitness és gimnasztikai labdák, stabilitásfejlesztő eszközök még hatékonyabbá teszik a rehabilitációs foglalkozásokat. A korszerű eszközpark segít a gyógytornászok változatosabb, személyre szabott gyakorlatokat állíthatnak össze, amelyek hozzájárulnak a betegek állóképességének javításához, a biztonságos terhelhetőség növeléséhez és a mielőbbi felépüléshez. Híreink végén az időjárásról. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, további jó rádiózást kívánok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: 39 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk.
2: Jó reggelt.
1: Sövike. Micsoda.
2: Mi volt ez Taylor a kis Swift. Taylor Swift.
1: Igen, Taylor Swift, Dua Lipa, Lady Gaga hármasunk, az valahogy minden reggel. Minden reggel felbukkan, gyerekek. Ezek elkerülhetetlenek, ezek a muzsikák. Enélkül nem tudunk. Nem tudunk létezni.
3: Nem indul el a rádió.
1: Enélkül nem, igen.
3: Meg egy ilyet meghallgatunk, úgy indulunk reggel.
2: Taylor Swift-tel kapcsolatosan olvastam most, hogy képzeljétek el, hogy az a legnagyobb divat, hogy újabban az emberek felnőtt pelenkával járnak.
1: Wow, de jó! Na, ez...
3: De várj, ez még miközben ehhez Taylor Swift?
2: Hogy a Taylor Swift koncertre is rendszeresen felnőtt pelenkával járnak.
3: És rajtad van?
2: Nem, Taylor Swift.
3: Vagy csak úgy viszed, nem. Hogy nekem van.
2: Rajta van az a nézőn.
3: Hogy nekem kimenni pisilni.
2: Képzeld el, hogy volt egy ilyen beszámoló, valami Olivia Rodrigo nevű előadó mesélte, hogy egy koncerten bulizó, fesztiválozó néző mesélte, hogy ott állt az első sorban, és előtte egyszer csak arra lett figyelmes, hogy egy néző letolja a nadrágját, és kummant egyet oda elé.
1: Jó.
2: Mert ha ő most fogja magát, kiáll a tömegből, elkezdi kiverekedni magát a WC-ig, ott végigállja a sort, bemegy a WC-re, visszaverekszi magát, addig lemarad 4-5 számról, gyakorlatilag elment a koncert fele. Mit csinál az élelmes? Felveszi a felnőtt pelenkát, és nem megy ki WC-re.
1: Zsenik ezek az amerikaiak, én imádom őket. Tehát bepelenkázzák magukat.
3: Ugye jó helyen az első sorba, azt ne vesz is.
1: És úgy mennek el koncertre.
2: Hát figyelj ide.
1: Őrületesen jó arcok.
2: Most a Metallica koncert előtt meséltem Miró, hogy volt, akik már reggel 9-kor a kapunyítás előtt ott álltak, azt, hogy a legelső sorból nézhessék ugye a koncertet.
1: Ő nem fog kiállni
2: azért, hogy elmenjen pisilni vagy kakilni, bepelenkázza saját magát.
1: De van ilyen, hogy felnőtt pelenkázza? Ez van.
3: Persze, időskorban, meg időskor, aki nem tudja őt tartani, azoknak erre szükség van. Én ma megyek az EFOT-ra, a gyerekek hétfőn beszámolni.
2: Próbáld ki!
3: Jó?
1: Én szerintem nem vagy jó.
2: Nem vagy igazán vagány. Nem indulsz egy felnőtt pelenkába.
1: Ha ma nem egy felnőtt pelenkába indulsz el, Velence utolsó EFOT-jára, és mondod meg, hogy te így ünnepled, és így búcsúztatod az EFOT-ot, hogy nem akarsz még WC-re se elmenni, nehogy lemaradjál valamiről, mert annyira fontos.
3: Az utolsó pillanatok, soha többet nem lesz ilyen, érted?
1: Velencén nincs többet, EFOT, meg költözik, te akkor elmész pelenkába.
2: Hát egyébként
1: ott... praktikus.
3: Ne, csak... ne, hát el tudod képzelni, még a pisit így csak-csak, de az se.
1: Az a baj, nem emlékszem kihűlt, már.
3: Érted, és hogy most kakillod
1: de érzed,
3: akkor...
1: érzed, hogy ott van.
3: Hát persze. Hát nedves hát lesz, ne... egy darabig meleg a pisi, akkor aztán ki. De még egyszer mondom...
1: De még ez a pisit, várja, a pisit felszívja. Na, hát ez az. Tehát az úgy eltűnik valahova.
2: Hát akkor itt meg megfogja. Aztán,
1: de kaki... Na de hányszor kellett már kakilnod koncerten? Az nem, szerintem az és... nem jellemző.
2: Na, hát,
1: pisilni többször, de a pisit azt meg felszívja.
2: De hát minden esetőségre fel vannak készülve. Ezek egy felkészült fesztiválozók. Egyszer próbáljuk már ki.
1: Zseniális. Egyébként zseniális. Zseniális.
2: Jó, bepelenkázzuk magunkat, és a negyedik óra végére bepisilünk.
1: Ja, vigyázz, ott az Oti buli, kipróbálod, beállsz az első sorba, onnan úgy se jössz ki, 60 ezer ember mögötted. Beállsz, bepelenkázod magad, és végigcsináld. De egyébként tényleg megértem, a pelenka ugyanabban a formában, most nem kakilsz, akkor nem egy hű, nem olyan durva, mert hogy azt meg elnyeli a pisi.
3: Most nem úgy azt mondom, hogy az is normál, hogy bekatéterezed magad, vagy mi?
1: És viszed magad után. Igen.
2: Kifizetsz egy rakáspénzt a jegyre.
1: Igen.
2: Állsz egy rakásidőt sorba azért, hogy az első sorba bekerülj, hát onnan te nem akarod elveszíteni azt a pozíciót, hát inkább bepisílsz, és hogyha kell, akkor be is kakész. Mindenre fel vagy készülve.
3: Hát azért nem tudom.
1: Na, és ők ezt most csinálják, tehát ez most egy bevett rend.
2: Ez most egyre nagyobb divat.
1: Jó, de ilyen elnökük van.
3: Most mit csodálkozol?
1: Csodálkozol, hogy az amerikaiak ilyen hülyék? Hát nem csodálkozol, hogy ilyen hülyék.
2: Hát figyelj, azt is írtak ebben a cikkben, hogy a japánok igazán fekete övesek ilyen tekintetben, hogy azok, ha kell, akkor kiállnak a tűző napra a 42 fokba. Ott állnak, ájulnak el, de nem adják fel ezeket a helyeket. Na, ők állnak, elájulnak, nem esznek, nem isznak, mert italt nem vihetsz be. Nyilván nem állsz ki, mert enni, inni is el kellene menni, akkor azt nyilván nem kockáztatod a helyedet. Pelenka, evés-ivás nélkül 40 fokba áll a tűző napon.
1: Mert hogy valamit meg akar venni, vagy valahova be akar jutni.
2: Várja a koncertet, vagy akár be akar jutni, vagy meg akar venni valamit.
3: És inkább a japánnak megéri, hogy elájulok, és nem látok belőle semmit.
2: Fanatikus.
1: Aha. Az illéskoncerten alapból mindenki pelenkában van, ugye írják, hogy ez nem új dolog. Tehát ezt ne adjuk oda az amerikaiaknak, amikor nálunk egy-egy...
3: Ez a milyen
1: kis... nálunk is megtörténik.
3: Ha már ilyen koncertre járás...
1: De várj, bocsánat, csak még egy mondat. A DJ OT Bulin Plázson jártam, így az elsősorban nem tudtam kimenni, inkább a homokoba oda csurogtam.
2: De hogy ilyet csinálna?
3: Hát ott álltam melletted, és te csurgattál.
1: Bepisílsz.
2: Ne?
1: Elengeded.
2: Figyelj, de
1: várj, nő vagy férfi vagy?
2: Hát férfi.
1: És kiveszed, vagy összepisíled magad?
2: De állj meg, figyelj, itt van a tömeg, itt állnak melletted az emberek, senki nem néz lefelé, hogy azt nézd, hogy te csurgatsz-e. Hát
3: de ott állnak előtted, rápisílsz a másikra.
1: Várjál, képzeljük ezt. Észrevennéd?
3: Hát azért igen, hogyha folyik rajta a lábszáramon valakinek a pisíje.
2: Hát van az alkohol mennyiség, ami után nem veszed észre.
3: Én még nem voltam olyan részek, hogyha lehúgyasz.
1: De a férfi kiveszi, vagy úgy bepisíl?
2: Nem, kiveszi. Kiveszed. Persze kiveszi.
1: Csak csápolsz, és azt mondod, fú, de jó érzés, és közben oda pisíl.
2: Igen. Kicsit kilógatod, azt csorog.
1: Nem tudod, ki jön az első sorból, oda pisílt a homokba. Wow, na erre a szigeten rákérdezek majd.
2: Ki pisíl most éppen most?
1: Harmadik kijövetelemnél a színpadon, álljunk egy pillanatra. Ki az, aki pelenke van, és ki az, aki már bepisíl. Szerintem ahhoz nagyon kell, hogy pisilned kérni, hogy azt a szégyenérzetet elenged, hogy bepisíl. Szóval, hogy az vagy nagyon része kell, hogy legyél. Egyszerűen csak állsz, és ilyen mozdulatlan, kicsit nem gyanúsan balra-jobbra nevetgélsz, és közben bepisílsz.
2: Ugye, két gyerek szülése után már
1: vissza se tudod fogni. Hát olyan inkontinens, hogy érted.
2: Hat betét
1: se fogja meg.
3: Kicsit ugrálunk. Állsz a pisis nadrágban még.
2: De ezek jó pelenkák, ezek felszívják rögtön. Száraz.
1: Anna, hívd már föl, hogy csinálta.
3: Az Otti Bullisnon nem volt pelenka.
2: De a homokba belepisízheted, ne hülyeskedjél már.
3: Úgyhogy van körülötte 10 000
2: embert. Eltakarod, mint a macska, tudod.
1: Persze, lekaparod, de elő kell venned, pasikén.
2: Hát én simán elővenném. Ha erről van szó, vicces.
1: Én nőként gondolom, hogy könnyebb, hogy egyszerűen csak elengedem, és a szoknyámon keresztül kijön.
2: De hát akkor meg a ruhád tiszta mizé lesz.
1: Miért lenne? Hát a lábadon lecsurog. Mondjuk jelenti nem, ti balra-jobbra csapkodtok.
2: Várj,
1: a kis tapsi fülesetek az ugye nyomja balra-jobbra, a kis tacskófülek ott elnyomják.
2: Szerintem sokkal könnyebb. Ő csak egy kicsit kilógatja, szavasz.
1: Te voltál már annyira kész, hogy koncerten oda pisíjél a homokba?
3: Nem, hát legalább egy 5 méter csak arrébb, mert a haverjaim csak között nem pisíleg.
1: Csak, kicsit arrébb lépsz.
2: Szerintem ez senkinek se tűnne föl.
1: Hát tök egyéni, nem gondoltam. Nem gondoltam.
2: Vannak ám nagy megfejtések.
1: Homokba rajzolt szerelem írják, igen. Azért ez nem, gyerekek, ne pissülj már homokba. Azért ennyi, nem ér egy ember előtt. Egy Chris Rudy vagy egy nem tudom, nem mész ki. Igaz, hogy oda többet nem állsz vissza. Jó, még az elsősorban mindig egy hardcore arcok állnak, nem? Tehát ott állnak a legnagyobb falok. Azok tényleg beálltak délután. Délután 2-kor. Azt írom, aki nekem ez egy átlagos hétköznap. Átlagos hétköznap.
2: Na, csak erről jutott, mert itt írják, hogy ezért vettem jegyet a VIP-be, hogy a Feritől az előbb kérdeztem, hogy jó, a VIP jegy, és mondta, hogy csak azért vettük, hogy a pisilni el tudjunk menni.
1: Nagy fesztiválon simán lepisiled az előtted lévőt, írják. Tehát, hogy ez így, ez egy bevett dolog. Ez egy bevett dolog.
2: Nem értetek még.
1: És nő vagy férfi?
4: Zoli.
1: Zoli. Hát nem csinál, ne legyünk már ilyenek. Hát azért...
2: Mik vagyunk mi, állatok?
1: Mik vagyunk mi? Hát pedig azért ezeket nem szoktam kiakadni.
2: De nem is vagyok lepődve, hogy ezen te menj, miért vagy ezen.
1: Én magamnak vagyok most meglepő, hogy ez ennyire kiborít.
2: Gyakorold. Gyakorold az elengedést.
1: Igen, gyakorolni kell az elengedést. Jó, akkor ma kimegyek nagy közterületekre, és egyelőre csak lógatom egy kicsit.
2: Először csak a kocsimba.
1: Igen.
5: Zoltán ott van, mesélni.
1: Zoltán, hát büszkék vagyunk rá, Zoltán. Büszkék vagyunk rá.
4: Szevasz, Zoli.
2: Nagyon részeg voltál?
5: Figyeltek, nem egyébként, és lehet, hogy lehetne szégyenérzet, de azért nincs, mert ugye DJ Otiboli bemész, előtte megiszol 2-3-4 sört, vagy egy-egy koktélt, és hogy akkora a tömeg, és bulizni akarsz, honnan középről te kimész, oda te vissza nem jut.
2: Yeah.
5: És azért 2-3 órán keresztül, főleg a férfiak azért tudják, amikor begörcsöl már annyira a vesét is, hogy nem tudsz tulajdonképpen mit csinálni, akkor vagy bepisülsz, vagy ugyan megoldod másképp. Hát nyilván ott mindenki ugye előre felé nézett, tehát nem látták, mert ugye nem velem szembe álltak a többiek, hanem mindenki a színpad felé nézett, és hát ugye nyilván ott slitzen keresztül, csak így az elejét, ha az ember kirakja a férfiak, akkor ott ugye homokba, igen, oda csurgattam, és akkor szépen a lábom majd eltapostam a homokot, hogy
1: nem büszkék
5: legyen egy fedése.
1: Ugye most a Júli beosztászít, hogy az amerikaiak már pelenkába mennek koncertezni, teljesen beteg a dolog, de akkor van létjogosultsága tulajdonképpen.
5: Abszolút van, sőt, én azon is gondolkoztam, hogy most is megyek a DJ Oti bulikra, de viszek magammal valami vagy kancsót, vagy valami ilyen, ami a kórházakban van. Mert hogyha bemész előre, és iszol előtte 2-3 sört, nem tudod kibírni órákig.
2: De a pisi sugár erősségére azért figyeltél, hogy ne csúrancsál?
5: Hogyne, tehát ugye azért azt mi tudjuk szabályozni, és szépen lassan leengedve, így van, utána a lábbal homokba eltapos.
3: Szólsz a haveroknak, hogy álljatok körbe?
5: Nem kell szólni, sőt, senki nem is látja.
1: Ez a te titkod önmagaddal, senkinek.
5: Senki nem tudja, hogy szépen, hogy kirakni egy kicsit, és oda csorgatni, és kész.
2: És utána van a végén egy ilyen elégedett mosolyaink és megborzongás?
1: Kicsit megkiráz a hideg?
5: Egy nagyon nagy megkönnyebbülés, amikor már tényleg begörcsöl a vesíd is, és már nem tudsz mit csinálni. akkor ez egy nagy megkönnyebbülés, igen. És akkor utána már tovább a buli.
1: Azt írva, aki Istenem, de örülök, hogy a VIP-be vettem fel a jegyet.
2: Ott se ez másként.
1: Nagyon kemény vagy.
5: Arrébb kell sasszézni egy kicsit, és már tovább a buli.
1: Itt akkor az amerikaiak tényleg működik ez a pelenka dolog. Ugye ők ezt nem akarják, és ezért kezdenek el
5: pelenkába járni. Hallgattam az adást, most azért a pelenkával azért van olyan gond, ugye, hogyha főleg, hogyha olyan ruhában mész, azért az látszik, nem?
2: Ilyen kis vékonyka, kis vacakok egyébként már a felnőtt pelenke, tehát nem úgy néz ki, mint egy ilyen óriás csecsemő, tehát el tudod azt rejteni.
5: Na hát akkor gyerekek, piaci rés, akkor a DJ Oti bulin ezek a világító szarok helyett ilyen pelenkákat kell árulni.
1: Azt lehetett mondani, hogy világító szar. Tényleg így fogalmaztál, hogy világító szar.
5: Az a gyönyörű világító szivacs, világító szivacs helyett DJ Oti pelenkát kell árulni.
1: Olyan mörcseink vannak, megőrülsz. Na jól van, büszkék vagyunk át, Zoltán. Nagyon szépen köszönjük. Na, nem baj, ha majd a szigeten hátul állsz valahol, vagy a plázson. Vagy integessél majd, hogy te vagy az Oli. Jó?
5: Majd szorakok egy pelenkát a kezembe.
1: Ha a plázson, akkor meg foglak szólítani. Jó, jó, hozz a pelenkát, emeld föl, jó? Ciao. Mit akartál mondani? Valamit elkezdtél itt még az előbb, hogy valamit akartál mondani. Már nem erre, hanem tovább folytatva még valami volt. Az eszedbe jutott valami, de már nem emlékszel, mindegy.
3: Ja, de ilyen koncertes sztori, hogy ugye nem hagyod ott a jó helyedet.
1: Igen, hogy nem mész ki. Nem hát mész ki. Csinálják az amcsik is.
3: Három angol lány az összes spórolt pénzéből elutazott egy Bruno Mars fellépésre a Berlinbe. Nagyon sok pénzt költöttek repülőjegyre, a koncertjegy is rohadt drága volt, telekürtölték a socialt, hogy ők ott lesznek ezen a nagy koncerten, és a jegyük az egyetlen stadionban található 6 méteres betonoszlop mögé szólt, úgyhogy semmit nem láttak az egész koncertben.
1: Csoda, hogy oda értékesítenek jegyet?
3: És egyébként ez érdekes, mert Magyarországon ugye nem szokták, vagy nem úgy szokták, hogy azt írják, hogy korlátozott látási viszonyok vannak, és akkor az egy olcsó jegy, de ők valami full csidivili jegyet vásároltak maguknak, és így nézték az oszlopot másfél órán keresztül, szegények.
1: Az erős. Az úgy erős. Ja. Végig utazod a világon.
2: Kiadsz egy vagyont a jegyért.
1: Ott tesz ilyen. Az olyan, mint a tűzfara nézőszobában menni nyaralni, nem, Juli?
3: Ja, milyen érzés?
2: Viszonylag kevés időt töltöttél.
1: Ja, nem a szobába kell üldögélni. Nem a szobába kell üldögélni egyébként. Igen. Temüról rendeltem pisilőcsövet, olyan, mint egy harmonika, ki lehet nyitni és belepisilni. Taxis vagyok, nem tudom máshogy megoldani, Vikó küldte nekünk. Ő Temúról rendelt.
3: És akkor a csőbe marad a pisi?
1: És a csőbe valahogy benne marad, igen. Igen, igen, igen. Juli, rosszul tudod, rohadt vastag a felnőtt pelus. Én csak tudom. Hát de azért jó étvágyat mindenkinek.
2: Egy ilyen Nesti-s flakonba ti úgy bele tudnátok?
1: Nesti azért jó a Nesti, mert annak ugye vastagabb a nyaka.
2: De abba, hogy belemenne, ugye?
1: Bele. Hát, ha nagyon kell, akkor kevés a fél liter szerintem, de átlagban, ha csak úgy van egy ingered, akkor a fél liter az megfog. Igen. Ha nagyon-nagyon 4-5 óráját tartogatod, akkor az nem fél liter.
2: És ebben a hagyományos
1: üvegszálláson? Az szerintem sansztalan. Az sansztalan. És ez nem nagy képküdösködés, csak kicsi a lyuk. Tehát ez nem az arcoskodás része, hanem egyszerűen nem. A Nesti, hát az van a kamionosoknak is. Ugye, mert annak vastag a teteje. Tehát azt teszik be egyébként, igen.
2: Mindenki gyanús lesz, akinél ezt is lakó lesz.
1: Mindenkit figyelni fogunk. Na jövő, mindjárt 4 perc, pontosan 9 óra. Itt van egy friss közlekedésünk, két autó között az M7-es autópálya, 15-16-os kilométerénél, óriási a dugó, Török Bálint is ért között, gyerekek. Tárnokon a sor vége, ez most jött, úgyhogy szép a történet. 3 perc, 9 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Euró

reggel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy

0: Magyarul és a Nissan márka kereskedésekben. 8.9 millió.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezmény számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 80 g-os szeletelt csomagolt gyulai kolbász csak 549 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
10: Reklámot hallottak.
11: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
12: Régebben más volt. A 90-es években mindenki táncolt.
13: Majka az Agria Parkban. Augusztus 15-én újra exkluzív élménykoncert várja az Agria Park vásárlóit. Vásárolj, szerezd meg belépődet, és légy részese a nyár egyik legnagyobb koncertélményének. Augusztus 15, Majka élménykoncert. A részvétel feltételeit keresd az Agria Park weboldalán. Siess, a jegyek száma korlátozott.
14: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja pacienseit. Részletek gyöngyösgastro.hu.
15: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Sea Lion 5 DMI egy tágas családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11 millió 690 ezer forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért.
16: Ismerd meg testközelből is a BYD Miskolcnál. Ez nem autó, ez BYD.
17: Készített kisöprés a Protein Plázában, étrendkiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
18: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
19: Szia Peti, hogy kérdezhetsz ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
18: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
19: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
18: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
19: Á, de én nem értek ehhez.
18: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió Egyes csaj.
19: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom. Is.
20: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
11: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió Egy hétvége Kismártival.
21: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot

0: Rockerrel. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1-eget.
0: Hallgassa minden nap Ferenc Norbertet a 101.3 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a rádiót?

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kezdetét veszi az egri borünnep, ma is szélborzolja a hajunkat. A híreket Révai Renátától hallják, köszöntöm Önöket. Ma veszi kezdetét az egri bor ünnepe, idén már 30. alkalommal hozza össze a borok, az ízek és a nyári esték szerelmeseit az ország egyik legszebb városában. A hivatalos megnyitó ma 19 órától kezdődik az egri bikavér színpadon. A rendezvényen családi programok, koncertek és az egri bikavér lovagrend ceremóniái várják a látogatókat. A régió legnagyobb borgasztronómiai fesztiválján a borvidék legkiváló pincészetei kínálják boraikat, a helyi éttermek pedig egyedi fogásokkal készülnek. Különleges zenei élményt kínál az Örök Zöldek a Zöldben című koncert szombaton, hiszen a fák között csendülnek fel klasszikusok ismert művei az egri szimfonikus zenekar előadásában. Az egri csillagszínpadnál ezúttal is nagyszerű fiatal zenekarok szuperkoncertjeivel és némi irodalommal készülnek a szervezők. Vasárnap tartják a hagyományos Szent Donát ünnepséget a szobornál, emellett kézműves vásár, valamint magyar gyártású motorkerékpárok, muzeális traktorok és régi járművek kiállítása színesíti a rendezvényt. A biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt véradásra hív mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A nyári időszak minden évben kihívás elé állítja a hazai vérellátást, pedig naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Közös kampány indul július 9-től, melynek keretében egy egész nyáron át tartó nyereményjáték veszi kezdetét, minden héten páros koncertjegyeket sorsolnak ki a véradók között olyan fellépő koncertjeire, mint például Dasha, Bagosi Brothers Company, a Carson Coma, Majka, a Follow the Flow, Ember Mark, a Well Hello, DJ Dominik vagy a Neoton Familia. A részvételhez nem kell más tenni, mint a véradás során az adatfelvételnél bemondani a nyár kódot. Városunkban legközelebb július 10-én és 11-én, pénteken és szombaton 14 és 19 óra között az egri bor ünnepén az érsekkertben a véradó busznál várják a segíteni szándékozókat. Híreink végén az időjárásról. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar, az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: Drága hallgatók.
5: És mi? És nekünk nem hello? Csak a drága hallgatóknak?
4: Jó? De nektek is. Mindenkinek hello. Nektek is. Mindenkinek hello. Itt vagyunk. M1 Abdánál megszűnt a káosz. Köszönjük szépen. Ott már jól lehet haladni. Ugye ez korán reggel történt, de akkor úgy néz ki, hogy rendben vagyunk. M7-es autópályán volt egy balesetünk, és tulajdonképpen ennyi. Szépen lassan azért elindul a gat-gat a forgalom, és megérkezünk. Megérkezik mindenki az autópályán. Még a társadalmi kísérletet ne felejtsük el, azért nekik bemondani.
5: Nyomassuk.
6: Ja, tényleg.
4: Hogy itt már mindenki megválaszolta a kérdést, illetve aki itt volt tegnap, az megválaszolta a kérdést. Ugye a tegnapi nem vett föltéve, hogy következő helyzet.
5: De egyébként lassan komoly,
2: hogy jó, értsed.
4: Lassan, hogy értsed, mert el fogsz akadni részletekbe. De nem baj. Fogd meg az egyik rokonod, akit szeretsz, bárki, hozzátartozó akárki.
2: Igen.
5: De szereted, fontos, hogy
4: fontos,
5: szereted.
4: Szereted. Ne olyan rokon legyen, akit nem szeretsz.
2: Igen.
4: Jó?
2: Ettől már most görcsberándul a gyomrod.
4: Már most görcsberándul a gyomrod, igen?
2: Igen.
4: Jó. És a kérdés az úgy szólt, hogy ha te fogod ezt a rokonodat, akkor ha most itt ül melletted, akkor abban az életkorában, hogy ő most itt ül, te fogod és berakod egy szobába, ahol semmi nincsen, és neki ott 100 évet le kell élnie abba a szobába. Csak fény van, egész nap ég a lámpa, a kaját, piát kap, 100 évig be van zárva egy szobába.
2: Igen.
4: Neked az a 100 év az egy másodpercedbe kerül, és kapsz érte 50, vagy kapsz érte 5 milliárd forintot mondjuk, de ő 100 év után mindent elfelejt, és ugyanide visszaül melléd, abba az életkorba, ahogy te beraktad a szobába 100 évre.
5: Hát nem öregszik 100 évet, csak aha, egy másodpercet, de ő 100 év.
4: Elfelejti, 100 évig szenved, elfelejti, te pislogsz egyet, azt mondod, oké, mehet, 100 év le is telt, és itt az 5 milliárd forint, ő 100 évig szenvedett, de visszajön ide, és semmire nem emlékszik.
2: Nem csinálnám.
4: Akkor 3-3-ban vagyunk.
5: Nem. Ezt mondtam én is.
4: Akkor 3-3-ban vagyunk.
5: Nem fogja megtenni.
2: Nem.
5: De egy másodperc az egész.
2: Nem érdekel.
4: Neked egy másodperc.
5: Ő meg nem emlékszik rá.
4: Igen, ő mindent elfelejt, azt mondod, és kész, és megvan az 5 milliárd forint.
2: Semmi.
4: És semmire nem emlékszik.
2: Nem tudnál annyit fizetni, hogy én ezt...
5: Jó.
2: De akkor is, ha elfelejti, nem. Nem.
5: De miért nem?
2: Hát...
5: Miért nem?
2: Nem ilyen 100 évig egy üres.
4: 100 évig ül egy szobában. Nem emlékszik rá,
2: felejtünk. Én ezt megértem, de az a 100 év, az maga a pokol. Nem, akkor sem, ha elfelejtünk, biztos, hogy nem csinálják.
4: Én ezt most nagyjából mindenkitől megkérdezem, akivel találkozom.
2: Miért, amit te beraknál?
4: Nem, én a nemek között voltam.
2: Aha.
4: És nem állszom, csak mindenki tök őszintén válaszol, tehát nem kell eljátszani, hogy te most berak... Simán van, aki rámondta, hogy igen.
2: Ki mondja erre azt,
4: hogy például Zsül azt mondta, hogy igen.
2: Tényleg.
4: Persze. Nagyon durva. És köszönöm, hogy ilyen őszinte volt, tök őszinte volt. Laci is azt mondta, hogy igen. Az Anna mondta, ő bejött, és nemet mondott.
5: Én mondtam, hogy nekem 2 olyan rokonom is van, akit nagyon szeretek, de az már 10 milliárd.
4: Te se nem igen, se nem, tehát hogy neked te nem voltál egyik se, mi ketten Eszterrel nem, Anna nem, Laci és Zsül igen. És
2: Zsül, te milyen lelkületű ember vagy?
5: Ha? Azt mondja, úgy
4: de azt kézzed, és a legfontosabb érveket mondta, amit mindenki mond, hogy de nem emlékszik, és hogy nekem egy másodperc.
2: Uh-huh.
4: És ez a 2 legfontosabb érve, ami elhangzott. Igen. És én ezt tegnap nagyon sok embertől megkérdeztem, és nagyon vegyes válaszokat kapok.
5: És plusz még az érv, szerintem, hogy utána jó életünk lesz a sok pénzből. Azzal, aki te, mert ugye Zsül konkrétan az asszonyt rakta volna be.
4: Zsül berakta a csaját, és azt mondta, hogy igen. Egymás, és sőt azt mondta, őt is megkérném, hogy rakjon be engem.
2: És az epigenetikai hatással senki nem számol.
4: Igen, nincs epigenetikai hatás. Mindent elfelejt. Egy emléked marad, a te emléked megmarad, hogy úgy költöd el az 5 milliárdot, hogy te tudod, hogy 100 évig őt gyötörted. Jó. De ő semmire nem emlékszik.
2: Oké, a szeretedet nem tennéd be, de Zsült beraknád?
4: Hogy egy másodperc? Túl is vagyunk rajta, ide a pénz. Ugye itt fontos, hogy nagyon kell szeretned. Én tegnap hallottam, igen, nemet azonnal, de hát egy másodperc, hogy ne raknám be, nem emlékszik semmire.
2: De most vonatkoztassunk el attól, hogy nem szereted annyira, tehát mondjuk nem rokon, nem a fiad lányod.
5: Hát az más.
4: De szerintem ebben az van jól súlyozva, hogy azért itt egy hozzád érzelmileg közel álló emberről kell. Hiszen vadidegen ember berakni, ő elfelejti nekem egy másodperc, és kapok 5 milliárdot, hol a pénz?
2: De nem is vadidegen ember, hanem mondjuk akár itt a stábból bárkit. Engem beraknál 100 évre?
5: Igen, ja.
4: Hát várjál, 100 évig te benn vagy egy szobába. Nagyon meggyötörlek, elfelejted, és 5 milliárd.
5: Egy másodperc, adásszünet, és folytatjuk onnan, ahol szerintem simán.
4: Már benn is volt. Már ki is jöttél. Emlékszel valamire?
2: Már ilyen is az SMS.
4: 5 milliárd forintot. Milyen volt? Szar volt? Nem emlékszel? Na, akkor persze. Gyere, Zsül.
5: Jó.
4: Figyelj, közben nagyon durva, mert meggyötröl. Tehát ha valaki ült csendben 10 percet, azt tudja, hogy nehéz csendben ül 10 percet. 100 évet leéltetni valakivel egy szobába, aki közben nem öregszik, de benn van.
2: Nem.
4: Mi van?
2: Nincs.
4: Mi van? De elfelejti?
2: Tudom, hogy elfelejti, értem, de azt a 100 évet végig kell élnie.
4: Azt végig kell élnie. De neked hopp, és túl vagy rajta. Tehát neked ennyi?
2: Ez mint a WC-n. Aha, hopp.
4: Na, viccel,
5: jó esetben. Jó esetben van így.
4: Ebben a korban már nem így vagyunk túl. De jó a kérdés. Jó a kérdés, mert 3-3-ra végeztünk tegnap. Illetve billegő 3 nem, 2 igen. És te nem foglaltál egyértelműen állást.
5: Én mondtam, hogy kettő rokont is betennék.
4: Igen, de elhumorizáltad.
5: Fontos, hogy legyen pénz. De fordítottunk is rajta. Képzelj el most egy síró kiskutyákkal.
6: Teli szoba.
5: Teli árva kutya otthont, amelynek az 5 milliárd forintod egy jelentős részével bevállalnád, hogy beülsz 100 évig ebbe a szobába, egyedül magányosan, és a végén elfelejted az egészet.
4: De kivel ülök be?
6: Ja, hogy egyedül. Én beüljek 100 évre azért egy szobába, hogy legyen a sírú kis kutyák megmennek.
5: Hát nem, de akkor a családodat tudod belőle megmenteni, nem tudom, van valami
4: nem
5: olyan dolga.
4: Nem magamat
6: sem. Dehogy.
4: De a Laci volt az érdekes, aki azt mondta, hogy megkérdeztük, hogy Laci, és magadat beültetnéd, és azon azért elgondolkozott. Tehát ott esett le neki, hogy milyen a 100 év. Még azt mondta, oké, de te beülnél? Hát azért nem. Inkább. Mert ott neked leesik, hogy mire ítélsz valakit, hogy 100 évre beül egy szobába.
6: Ha a családom, vagy már még családtagom élete, vagy mondjuk akár 10 év múlna ezen, hogy 10 évvel korábban, vagy később megy el, azért beülnék. Tehát, hogy azért végigcsinálnám a
4: 100 évért beülnél?
6: Be.
4: 100 évre? Egyedül egy szobába?
6: Ha kell, akkor hát 10 évvel korábban megy el, igen, azért bevállalnám. Igen.
4: Azért az kemény.
6: Hát azt azért nem. De miért nem?
4: 100 évre?
6: Ha azt mondod, hogy utána csettintesz egyet, és egy másodperc alatt elfelejtem, és emiatt az én hozzátartozom szerettem 10 évvel tovább élhet, akkor azt mondanám, hogy akkor ezért viszont bevállalom a 100 évet.
5: Zsül, most már nem kell jönni.
4: De most már ne szamaritánskodj.
6: Ez a száraz kenyeret.
4: Úgy raktad be a csajodat egy mozdulattal tegnap, most már nem utogassál, hogy milyen jó ember.
7: De miért tettem be? Azért a jó véleményben.
6: Azért, mert lokátor van a telefonodon.
7: Mondtam, hogy azonnal, hogy én is beülnék.
4: Azt mondtad? Ő is tegye be engem. Mert azt mondom, reménykedtél, hogy ez 10 milliárd. Igen, de mondtad, hogy te beülnél. Igen, illetve beültetnéd. Igen. Meglepő. Nekem sok embertől meglepő volt a válasz, amit kaptam. Hogy van aki... Tehát engem az igenek meglepnek. De értem az érvelést.
6: És honnan jött ez a kérdés?
4: Ezt olvastuk valahol, vagy a Benny hozta, vagy hallottam, vagy olvastuk. Ezt hoztuk, találta a Benny szerintem.
6: Keresünk még ilyen kérdést.
4: Elképesztően jó kérdés. Elképesztően jó. Mert hogy, amit beszéltünk, nem hogy jól súlyozva gondolkozol el. És nyilván több érző embernek big no azonnal. De meg tudsz remegni. És hát itt van Zsűr. De Laci nem csodálkozom, Laci nem csodálkozom. Persze, hogy beültetném. Elfelejti nekem, meg van 5 milliárdom, még nagyobb plazma tévé. Tehát nem lepődtem meg.
6: Van ez a multimilliárdos srác, aki ilyen realityket csinál, és onnantól kezdve igazán tétje lenni a történetnek, ahogy kiteszik eléd azt a készpénzmennyiséget, hogy akkor hirtelen...
4: A YouTube-re gondolsz, Mr. Bistram? Igen, ő ilyen 50, meg nem tudom, 80 millió dollárokat ajánl fel.
6: És mindaddig, ameddig ez egy ilyen elméleti dolog, tehát hogy csak ma persze 5 milliárd, de ha meglátod a kupac pénzt, ott aztán lehet, hogy fordulnának ott a dolgok.
4: Igen?
6: Dehogy.
4: Tehát, hogyha ide most ki lenne rakva 5 milliárd forint, ide lenne pakolva, másodpercet kérnék tőled.
6: Nem tudnám meggyőzni. Nincs ez a pénz. Nem tudnám. Nem, senkit nem tennék be 100 évre.
4: Ez a te és a pénzhez fűződő viszonyod, vagy te és a családtagjédhoz fűződő viszonyod?
6: Nem,
4: tehát, hogy mit értékelsz túl?
5: Nem, szerintem egyik se. Szerintem a saját magadhoz fűződő viszonyod, hiszen itt egyébként tulajdonképpen nem a másikra szabott 100 év a veszélyes ebben a játékban, hanem a te egy másodperc utáni életed.
4: Képzeld, hogy engem a 100 év jobban nyomaszt.
5: De saját magad miatt, hogy
4: nem,
5: nyomaszt.
4: Nem, az ő szenvedésem.
5: De hogy mit fogsz érezni, amiatt, hogy te ítélted arra, hogy 100 év
4: az már csak
5: szobába,
4: egy érv, hogy ő kijön és megölel téged, és ránéz egy jó kicsim, de jó, hogy te elgetszít a Maseratiba, de én 100 évig kínosztalak, de szerintem aki nemet mond, az látja a saját szeretét egy szobába kiabálni, igen, verni a falat, igen, nem? Igen. És az, hogy micsoda szenvedésnek tettem ki. Utána már, hogy nekem van egy lelki furim, az is érva mellett, hogy
5: azt
4: nem, hogy
5: nagyon
4: élek.
5: Sokan félnek. Az egy másodperc utáni jelenettől, életettől nagyon sokan rettegnek.
6: Az nekem eszembe se jut.
4: Szerintem, aki nemet mond, az kínozni nem akarja, annak nem fő bérv az, hogy nehezen tudom magamnak megbocsátani, hanem egyből eszébe jut a legfontosabb ember, akit szeret, hogy 100 évig szenved egy szobában, nincs az a pénz. Van, aki meg a pénzt választja.
5: Hogy van az a pénz?
4: Hogy van az a, hogy egyszerűen, hogy egy, de hogy egy másodperc és elfelejti.
6: De ez olyan, úgy olyan kérdés.
4: Egy másodperc és elfelejti.
6: Hogy ha nem Sebestyén Balázs vagy, hogy ülnél-e mondjuk 5 évet most ebben a pillanatban 100 millió forintért?
4: Ez egy összetettebb kérdés az előző szerintem sokkal.
6: Igen.
4: Itt az anyagi helyzetedtől is függ, de az egy saját magad alá vetett büntetés, amit saját magadon csinálsz. De ebben a kérdésben ugye az a zseniális, hogy elfelejti, te szabott ki rá, és neked egy másodperc. Tehát, hogy ez egy többszörösen összetett kérdés. 100 millió öt évet nem.
6: Igazából, hogy azt mondtad, hogy szeretted, vagy nem szeretted.
4: 3 millió tízet? Igen.
5: Tehát, hogy minden más.
4: Teljesen más, hogy gondolok. 600 ezerért 24 évet. Hát, persze. Honnan meg is kezdjük. Igen.
6: Hogy én ideget embert cseraknék be egy ilyen szituációban. Tehát valami nagyon elvetem.
4: Na, arra én azt már azért azt nem mondom.
6: Nem, nagyon
4: tehát, hogy idegen
6: nagyon
4: ember, becsukaszám, köszönöm.
6: Nagyon-nagyon elvetem, hogy szarembernek kellene lennie ahhoz, hogy én ezt megcsináljam valakivel. Tehát, hogy valami bűnözőnek valami olyan
5: ember nincs az életedben, aki gyűlölsz, akit így nagyon utálsz. Mert valamit tette ellened annak idején, vagy...
6: Hát semmi? Van, de már nem él.
5: Ja, de ha élne, akkor betennéd?
4: Idehozok neked egy nem tudom, egy Los Angeles-i lakost. Fehér, 50-es férfi. Jó, ne legyen fehér. Fekete. Akkor nem lesz fekete.
5: Nem jó. Egy.
4: Fehér, akkor azt mondom, miért váltod a feketéket, ha azt mondom, fekete? Rohadt rasszista szemét látod.
5: Jó, tehát egy 50-es férfi.
4: Tehát egy ázsiai, ja, nem lehet. Jó, 50-es férfi, nem ismered. Egy másodperc. Ő leél 100 évet, 5 milliárd forint, neked egy másodperc. Na, azt se tudod, hogy ki ez.
6: Nem. Miért te betennéd egy Los Angelesből jött fehér férfit beraknád?
5: Az fehérez.
4: Ha tudunk egy picit följebb nyomni az 5 milliárdon, nem, nem vagyok annyira elszent.
6: Nem, de 6-ért már beraknád.
4: Nem vagyok annyira elszent, hogy azt mondjam, hogy azon már nem biztos, hogy nem tudnék elgondolkodni. Ezt kimerem jelenteni. Hogy vadidegen, nekem egy másodperc, itt van most az 5 MRD, így lepakolva, ide egy kis kupacba le van rakva, egy Aldi szatyorba, jó, háromba. Feri még egy fagy köteget fog a hóna alatt, azt viszi a bizony.
6: Egyre hordjuk a mergába.
4: Vadidegen, nem találkozol vele, és egy másodperc alatt túl vagyok rajta. Na ez már azért az a kategória, ami nekem azért nem egy big no. Tehát, hogy azért ezen azért legalábbis lamentálnék egy kicsit, és már túl is vagyok rajta.
5: Na, igen, ő annyira nem, de...
4: Te rossz lehetett, na, akkor vigyük a pénzt. Szóval az már azért egy másik kérdés. Vadidegen, 100 év elfelejti, nekem egy másodperc. Na.
6: Álljunk meg egy picit.
4: Itt azért ugye a szeretted volt.
5: De a szenvedése ugyanaz lesz, mint a te szeretted.
4: Hát igen, csak azért a sajnos igen. Az ember gyarló, ja. És így működik, hogy amíg a saját szenvedésünk, a környezetünk szenvedése az megérint, addig tőlünk egy 4000 kilométerre ázsiai szökőárban látott képsorok kevésbé ráznak meg, mint hogy nem tudom, valami történik egy buszbaleset a Hortobágyon, mert igen, hogy valahogy emóciálisan sajnos így működünk, hogy jobban kötődünk ezekhez.
6: Hát de azért érint meg, mert arra nincsen hatásod, de ebben az esetben te döntesz. Te döntöd el, hogy az ember bemegy abba a szobába, vagy sem. Tehát ez a te felelősséged. Nem. Hát,
5: de soha többet nem találkozol vele, visszarepül New Yorkba. Nem?
6: Nem. Nem.
5: A jó szíved, Júlia.
4: Hát, mint ami
6: hát
4: volt.
6: A sírok is kutyák lennének az.
4: Ugye tegnap beszélgettünk japán ilyen tévéműsorokról, és megnéztem, hogy mi volt a
5: csúcs.
4: Mi volt a csúcs, mi volt a legdurvább, ugye, hogy a japán tévéműsorok mennyire durvák. Igen. És hogy mi volt a legdurvább japán reality. Kíváncsi voltam, hogy hol tartanak. És volt egyszer egy Nazubi nevezetű reality-jük, a Nazubi azt jelenti, hogy padlizsán japánul, mert ja, hogy a csávó, aki bement, az padlizsán, az ádugós, ez tegnap volt. És az arról szólt, hogy 1988-ban forgatták ezt a reality-t, 98-ban forgatták, azt hitte, hogy egyszerű vetélkedőre jelentkezik, de valójában egy emberkísérlet része volt, berakták egy teljesen üres lakásba, teljesen mesztelenül, és azt mondták neki, hogy ez a műsor majd később kerül adásba, ezt most nem nézi senki, az egész Japán nézte, és nem kapott ételt, pénzt vagy ruhát, mesztelenül volt bent a szobában, több mint egy évet töltött a szobába, és nyereményjátékból szerezhetett magának bármit. És akkor tud kijutni a szobából, ha összegyűjti az 1 millió jent, ami akkor 10 000 amerikai dollárnak felelt meg.
6: Ez ment, ez létezett, ez a műsor?
4: Létezett, és kiderült, hogy a csávó azt hitte, hogy ez később kerül adásba, mindenki őt nézte, 335 napig volt, majdnem egy évig volt bezárva, gyakran éhezett, rengeteget fogyott, nyereményjátékokon nyert ő folyamatosan kutyaeledeleket, véletlenszerű ajándékokkal próbálta túlélni, és nem tudta, hogy milliók nézik. Ez ott minden idők legdurvább japán reality-je, több 10 millió néző követte, és volt egy olyan, amikor bekötött szemmel kihozták, hogy vége a játéknak, majd elvitték egy új helyre, hogy nincs vége, hazudtunk neked, a játék folytatódik, egy újabb kihívás következik. És egy évet volt bent mesztelenül egy szobában. És az volt a lényege, hogy beadtak neki tévéújságokat, és a tévéújságokból ő keresztrejtvényeket kellett, hogy megfejtsen, föladta föladták neki a szelvényt, és ha nyert, az beküldték neki a nyereményt, és a csáv egy időtel rájött, hogy miket kell kitölteni, hogy mivel tud könnyebben nyerni, és minden ruhája, ajándéka, étele nyereményjátékokból volt, egy 5x5 méteres szobában lakott egy évig.
5: Ez minden nem hűlt meg, ahogy vége lett?
4: Pszichés problémái voltak utána.
6: Nézd meg.
4: Egy évig nézték a japánok. És ő azt hitt, mikor kijött, akkor mondták el neki, hogy te végélőben voltál. Mert hogy még ezt sem tudta.
6: Ez a Truman Show.
4: Ez mennyire durva.
6: És nem perelte be utána a tévétársaságot, nem volt ennek semmiféle jogi következménye. Semmi.
4: Nem. A modern tévé egyik leges, legszélsőségesebb és legdurvább reality egyébként. Egy ilyen műsorban már nyilván nem állná meg a helyét. Nagyon kemény.
6: Látod, ti meg nyerőpárosoztok, aztán véletlenül kimondja, hogy jaj Isten, jaj, letiltjuk azon. Érted? Óvatoskodtok.
4: Kutyakaját zabál. Hát meg messzenül fekszik. Hol tartanak? Hol tartanak?
6: Hát hol tartottak?
4: Hol tartottak? Most már ezt most már ők sem csinálják.
6: Szeres.
4: Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt. Ez az én életem, azt írja valaki. Lehet is, hogy én is egy műsor vagyok. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Még egy időjárás, Ferenc, köszönjük szépen.
7: Azaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
4: Cyan légkondicionáló. Jövünk mindjárt, itt vagyunk a nap legjobb pillanataival.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérne!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
3: Rendelek.
2: És a mosókapszula is.
3: Rendelek.
2: A WC-papír is az utolsó hurigámban.
3: Sejtettem, azt is rendelek.
2: És mikor lesz itt?
3: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
2: Akkor én meg figyelem a készletet.
3: Persze, ahogy eddig is.
4: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
7: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
9: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
10: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
11: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
12: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
13: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: Reklámot hallottak.
14: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Óriási nyárindító ajánlatok most a Cherry Bartánál. Családi full hybrid SUV modellek már 9.490.000 forinttól, akár 1% THM finanszírozással és teljes körű 7 év garanciával. Jöjjön el személyesen kereskedésünkbe, próbáljon ki minden modellt és regisztráljon, mert most egy Tiggo 8-as személyautót is nyerhet vele. Cherry Barta, Eger, Kistályai út 133.
16: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
17: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: Július 18. szombat, Szilvásvárad, Bagosi Brothers koncert a Lovas Központban. Előtte napközben családi programok, utána afterparty hajnali. Támogatók az Agria Drink és a Baik Magyarország. Július 18. Bagosi Brothers a Szilvásváradi Lovas Központban. Jegyek már kaphatók a Tixán és a helyszínen.
18: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk! A Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
19: MR vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
20: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
21: Szia Laci, á, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
20: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
21: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
20: Te megnézed?
21: Hát...
20: Legalább szép lett?
21: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
20: Csukott szemmel.
21: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
15: Nem jöttek. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac.radioeger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
22: Kérdezd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Eger
14: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit,

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Új eszközökkel bővült az ambuláns kardiológiai rehabilitációs gyógytorna eszközpark. 24-29 fok közötti értékeket mérhetünk. A híreket Révai Renátától hallják, köszöntöm Önöket. A szív- és érrendszeri betegek felépülésében kiemelt szerepe van a mozgásterápiának és a személyre szabott rehabilitációnak. Ennek támogatására a Markot Ferenc Kórház új gyógytorna és rehabilitációs eszközöket szerzett be az ambuláns kardiológiai rehabilitációs gyógytorna részére. Az intézmény híradása szerint az új eszközök többek között fitness és gimnasztikai labdák, stabilitásfejlesztő eszközök még hatékonyabbá teszik a rehabilitációs foglalkozásokat. A korszerű eszközpark segítségével a gyógytornászok változatosabb, személyre szabott gyakorlatokat állíthatnak össze, amelyek hozzájárulnak a betegek állóképességének javításához, a biztonságos terhelhetőség növeléséhez és a mielőbbi felépüléshez. Vízi sebességmérést vezettek be a Tiszató területén, mert gyakori probléma, hogy a jetskisek vagy a nagyobb teljesítményű kisgéphajóval közlekedők túllépik a sebességkorlátozást, adta hírül a HEOL. A Tisza tavon a parttól mért 200 méteres távolságon belül, illetve az öblítő csatornákon óránkénti 10 kilométeres a sebességkorlátozás, és a kikötők térségében sem szabad hullámot kelteni. A sebességmérők alkalmasak a szabálysértők kiszűrésére. Az akció célja nem a büntetés, hanem a figyelmeztetés, és hogy fölhívják a figyelmet a Tiszató értékeinek megőrzésére. A szabálytalankodók figyelmeztetést kaphatnak, de 6500 forinttól 65000 forintig terjedő helyszíni bírságot is kiszabhatnak. Ma veszi kezdetét az Egri bor ünnepe. Idén már 30. alkalommal hozza össze a borok, az ízek és a nyári esték szerelmeseit az ország egyik legszebb városában. A hivatalos megnyitó ma 19 órától kezdődik az Egri Bikavér színpadon. A rendezvényen családi programok, koncertek és az Egri Bikavér lovagrend ceremóniái várják a látogatókat. A régió legnagyobb borgasztronómiai fesztiválján a borvidék legkiváló pincészetei kínálják boraikat, a helyi éttermek pedig egyedi fogások készülnek. Emellett kézműves vásár, valamint magyar gyártású motorkerékpárok, muzeális traktorok és régi járművek kiállítása színesíti a rendezvényt. Híreink végén az időjárásról. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar, az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, további jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Gundival beszélgettünk, gyerekek, nagyon szeretjük, ő nincs kint a foci VB-n, tehát fel tudtuk hívni, akkor ugye nem kell őt kikérni, hogy nyilatkozzon nekünk. És a Trump és a FIFA közbejárásáról beszélgettünk, hogy hogyan próbálta meg felmenteni az amerikai játékosát, maga Trump úgy, hogy felhívta a FIFA elnökét. Durva, hogy sikerült neki. És felhívtuk Gundit, hogy meséljen nekünk erről. Illetve egy 22 éves repülő tanonc mellől kiugrott a pilóta. Valószínűleg öngyilkos akart lenni, ugye? Hát ez nem történhetett máshogy. Megnéztük, hogy mit lehet ilyen esetben csinálni, illetve azon gondolkoztunk, hogy ChatGPT-vel le tudnánk-e szállni egy Cessna 150-essel, ha mellőlünk is kiugrana a pilóta. Mi lett az eredmény? Leszálltunk?
1: Elvileg.
0: Vagy meghaltunk?
2: Hát egy darabig szálltunk.
1: Hát ti leszálltok, én nem.
2: Én odáig emlékszem, hogy Mayday.
0: Mi leszálltunk, Gyuri meghalt, ez lett a kísérletünk vége.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
0: Miért tervezel úgy egy öngyilkosságot, hogy valaki ott ül melletted? Le tudnánk tenni? Milyen gép volt? Mit írnak? Mi volt ez?
2: Cessna.
1: Igen, hát azt írja a ChatGPT.
0: Hogy?
1: Ezzel kezdtem, kiugrott mellőlem a pilóta, le tudom-e tenni a Cessna 150-es kétajtós gépet? Igen, le tudott tenni. Ezzel kezdik.
0: De mivel tudom, hogy te vagy az, Gyuri, így megyek át újra. Földi adó nem veszi föl. Ott a ChatGPT. Repülsz 500 méter magasan, van interneted. Oké, fogjam a szarkormányt, igen?
1: Fogom. Horizont. Néz ki a szélvédőm.
0: Nézek, látom, hogy zuhan a pilóta.
1: Nem, várj. Állítsd be úgy a gépet, hogy a motorház teteje nagyjából 5-10 centivel a horizont, a föld és az ég találkozások.
0: Igen.
1: Tehát tényleg, alatt legyen, és a szárnyak párhuzamosak legyenek a földdel.
0: Tiszta. Tehát most egy egyenes berepülésbe tett engem, gyerekek, egy pici süllyedéssel.
2: A lábaddal is csinálsz egy csomó dolgot ezen a kis gépen, szerintem.
0: Várjál, nézzük meg, hogy mit mond. Hát,
2: jó, eddig a Balázs megvan.
0: Eddig egyenesen repülök, igen.
1: Gázkar. Következő pont. A műszerfal közepén alul van egy fekete gömb, vagy kar.
0: Megőrjük.
1: Látod?
0: Igen.
1: Most ne bánsd, hagyd úgy, ahogy van, hogy a gépet magasban tartsa. Következő lépés. Kérj azonnal segítséget rá.
0: Nem lehet. Hát nem diktálja végig nekem, hogy mit kell csinálnom.
1: Hát keresd meg a gombot.
4: Eddig nagy dolgot nem mondott, hogy egyenes
0: megyünk. Most éppen ott vagyok, hogy becsukom az ajtót, mert kiugrott ez a hülye, és próbál behúzni az
4: ajtót. És kérdés, hogy beszélgetni, hogy milyen egyenesbe tartani a gépet a többi gépnél.
0: Nagyon tartom, egyenesbe repülök. Mi a következő?
1: Keresd meg a PTT gombot, ez a push to talk gomb. És hívd a gondolom az irányító toronyt, tartsd lenyomva, és mondd bele nagyon higgadtan. Mayday. Egy Cessna 150-es gépben ülök, a pilóta kiugrott, utas vagyok, nem tudok vezetni, segítségre van szükségem.
0: De jót mond! Egyelőre jót mond!
1: Engedd el a gombot, és várj!
0: Igen, egyél meg egy burger, nézd át a pilóta táskáját, hát ha marad benne készpénz. Igen.
1: Ha a rádió jó frekvencián van, azonnal válaszolni fognak.
2: És ha nincs?
1: Ha nem válaszolnak.
0: Nem válaszolnak, repülj tovább egyenesen.
1: Igen. A műszerfal közepén lévő rádión teked be a rádió egyet.
0: Igen, tekerj Balázsékra. Ez nem rossz, gyerekek, lediktálja. Oké, megvan a rádió kapcsolat, és mondja utána folyamatosan, mit kell csinálni.
1: És igen, alapvető kezelőszervek, aztán hogyan kezded el a süllyedést, leszállásmenet. Tehát tulajdonképpen végigvész téged ezen az úton. Igen.
0: Sanszos, hogyha van nálad egy telefon, és ott a GPU, akkor lehet, hogy lerakod? Sanszos, így ezek alapján. Én megtaláltam a gázkart, értem a horizontot, tehát úgy tudom, hogy mi van.
4: Ha nem pánikolsz be, személyiségfüggő, akkor lehet, hogy leteszed szerintem. Egyébként
0: személyiségfüggő is, igen, valószínűleg ez van.
4: A másik, hogyha keresed a gombot, már nincs egyenes be a gép. Tehát ugye a kezdő sofőr...
0: De a telefonot keresem a pultra, hogy
1: fogom szombal. Melyik gombot
0: kellem?
1: Bali így vezet le Balatoni.
0: Milyen is áll egy töltő?
4: Már ott gond lesz.
1: Tartsd a sebességet 60-65 csomó között, ha túl gyors vagy, húzd hátra kissé a kormányt, ha túl lassú vagy, nyomd előre a kormányt, adj le egy pici gázt, tehát hogy földet érés.
4: Nagyon higgatnak kellene.
2: Nincs ezekbe ejtőernyő?
0: Nincs. Ezekben a Cessnákban nincsen semmi.
1: Nincs ezekben robotpilóta?
0: Kettő ülés van benne. Igen. Ilyen kis pici gépek ám egyébként, azért nem feltétlenül.
1: Mint az éplében, egy ilyen felfújható. Igen.
5: Csak ebben az a nagyon-nagyon kellemetlen, hogy ugye most már nem csak azt mondják, hogy oké, a bíró hozott egy rossz döntés, rosszul látta, igazságtalanság, mert hozzá se ért, mert ugye ezt a piros lapot ennél az amerikai srácnál, hát ezt megnézte a videóbíró is. És azt mondták neki, hogy figyelj, öcsi, ezt ki kell állítani. Tehát ez egy több ember döntése volt, hogy ez piros lapot ér ez a szabálytalanság. És ebben nem is az a kérdés, hogy ugye a Trump azt mondta, hogy milyen igazságtalan, mert ő ért a sporthoz, és hogy ez nem is volt szabálytalanság. De ez nem kérdés. Nem kérdés, hogy ez most, hogy kicsit volt szabálytalanság, vagy nagyon. Egyébként, hogyha megnézitek azt a fotót a szabálytalanság pillanatát, hát csoda, hogy az ellenfél játékosnak a lába még egyben van. De nem volt szándékos szabálytalanság, azt aláírom, de mi az mindegy, tehát az nem érdekes. És ezt a játékvezető és a videóbíró közösen azt a döntést hozták, hogy ez egy piros lap, ami automatikus egymeses kiállítás. És ezt fölülírni, ez azért nagyon rossz, mert akkor ezentúl az összes piros lapot fölül lehet írni, és az összes játékvezetőből, meg videójátékvezetőből hülyét lehet csinálni, és azt lehet mondani, hogy gyerekek, hát ez nem kellett volna ezt kiállítani. Ez nagyon-nagyon rossz precedens. Hát a Trumpnak igaza van, mert hát ő megint ő volt a Jani, tehát ő elhiszi, hogy ő Amerika, és nekik mindent lehet. Itt a FIFA-val van ez nagyon nagy baj.
2: Tehát igen, aki azt mondta, hogy oké. Ja. Igen, és tudod, mi van, igen. Hogy alapjaiba írja át, és ezt valaki nyilatkozta is, de én is pont ezen gondolkoztam, hogy van egy olyan játék, amit a világon mindenütt ugyanannyi játékos, ugyanannyi ideig, ugyanolyan szabályok alapján játszik. Megkérdőjelezhetetlen ez a sztori, és épp ez a népszerűségének az egyik oka is, érted? Hogy te tudsz foszízni, akkor elől végzel, szarabb csapat vagy, akkor hátul végzel. És jön egy csávú a viszonylag hülye hajával és narancsszínű bőrével, oda telefonál valahova, hát érted? Hát ez nonsens.
0: Vagy ha szoktak is telefonálni titokban a háttérben, igen, nagy erőket mozgatnak a sportdiplomácia, de nem hirdetik.
5: Na most képzeljétek el, hogyha viszont mondjuk a kuraszaói elnök akarja fölhívni az Infantinot, hát nem is kapcsolják be.
0: Hát
5: rögtön elakad a titkárnőnél. Hát szóval se állnak vele. És akkor most, tehát igen, szóval ez ilyen nincs. Tehát ez szerintem óriási hiba volt.
0: Valószínűleg ebben az is bennem, hogy szervező ország, tehát az is még egy plusz, nem?
5: De nincs ilyen szabály, hogy a szervező ország elnöke oda telefonnak. Nincs,
0: csak hogy a főhajtás a FIFA részéről, hogy jaj, betoltak.
5: Persze,
0: hogy...
5: meg benne van, meg az, hogy a futballnak, nagyon, minden sportnak nagyon fontos, hogy mondjuk Amerika benne legyen. Mert az plusz néző, meg plusz iszonyatos sok pénz. Tehát azért nem véletlen, hogy a mit tudom én, amikor az olimpián az úszódöntőket reggel 9-kor rendezték, mert az amerikai, az NBC-nek az úgy volt jó. És az amerikaiaknak úgy volt jó időbe. És nem érdekelte őket, hogy reggel 9-kor nem lehet olimpiai döntőt úszni. Tehát, mindegy. Tehát az a baj, hogy a pénz az most már olyan szinten fölülír dolgokat, hogy az elképesztő.
2: Ugyanez az ivószünet, ugye, ott is, hogy reklámot igen. lehessen adni a helyszínen.
5: Igen. Ja. Igen, ha 20 fok van, akkor is isztok. Hát köztelevízióval is rájöttek a harmadik napon, hogy akkor itt szabad reklámot adni, és akkor azóta adnak ők is. Hát hülyék lennének, nem. De hát persze, hát nyilván az amerikaiak ilyenkor, az amerikai sportokban ez teljesen normális. Tehát ott még ki is írják, hogy reklámszünet van. Tehát megáll a jégkorong meccs az NHL-ben, mert reklámszünet van. És hát már van bőrkában mindenki azt, hogy oké, ez a biznisz része. Oké, ezek ilyen játékok. Az amerikaiak nem úgy gondolkodnak egyébként, mint mi a futballról, hogy ennek vannak tradíciói, ne változtassunk a szabályokon, mert ez egy tradicionális sportág, stb. Nem, változtassunk a szabályokon, mert több pénzt lehet vele keresni. Oké, és ezt mindenki elfogadja, ez egy ilyen ország. Ebben nincsen semmi baj, csak a futballban eddig ilyen nem volt. És az UEFA, az Európai Labdarúgó Szövetség nem véletlenül mondja azt, hogy hát nálunk ilyen nem lesz. Vagy mondják azt, hogy megváltoztatjuk a labdarúgás szabályait, és akkor innentől kezdve bármi van, ha mínusz 20 fokban játszhatok Kamcsatkán, akkor is van ivószünet, mert reklámot kell adni.
0: Tippelni tippelhetsz? Tehát most arra kérlek, hogy szerinted kinyeri, akkor te egyébként kommentátorként tippelsz ilyet, vagy ez megtekessen megengedett?
5: Hát tippelhetek, mert én nem közvetítek.
0: De most nem vagy kint, igen, nem közvetítek, ezt
5: hogy,
0: tudom.
5: Igen, argentin-francia visszavágó lesz, ugye a legutóbbi évben döntő is ez volt. Ami még benne van a pakliban, meg jól is játszanak, de egyébként nagyon jók az angolok, tehát kíváncsi vagyok, hogy megtörténik-e az, hogy 60 évvel azután, hogy Anglia egyetlen világbajnoki címét megnyeri, tudnak-e újat nyerni egy német szövetségi kapitánnyal, ami a nonsense, mert további egyébként szerintem. De szóval az angolok is nagyon jók, hát körülbelül ez a három.
3: Balázsék a Rádió Egyen!
0: Oké, gyerekek, itt vagyunk. És elmegyünk. Még gyorsan búcsúzik a Füles Mára, és egy gyorsan egy naphallgatóját még hívunk, és ha nem veszi föl, akkor meg nem veszi.
1: Hány éve hosszabbítjátok meg ma az életeteket?
2: Én rövidítek.
0: Hát szerintem a Feri az F-uton valószínűleg odaver egy -2.
1: -20.
2: De majd aztán reggel edzés, holnap is visszahozom.
0: Igen, csönga. Csönga naphallgató, van plusz ajándéka?
2: Van.
0: Nyert egész héten.
2: Safari Park, kintalvással, őzi glampingben, menő légkondicionált luxus sátorban,
0: egy jó kis
2: és
0: safari.
2: A zebrák nyalogatják makkodat reggel, füledet reggel.
0: Meg is mutatjuk, hogy mit nyert pontosan, nem vette föl, de megnyeri.
6: Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: És akkor mi pedig elköszönünk. Tavaly a Strandfesztiválon a Kalkbrennert vártam 14-től, azaz elsősorban 22:30-kor lépett fel.
1: Ott már befogod a végét.
0: Kétszer sikerült erőnap is, én megtudtam, hogy nyilván, amikor valami görcsöl. Jól van, gyerekek, hol a hőkupola van, úgyhogy közeledik, vigyázzatok.
2: Milyen? Adjál már, nincs hőkupola.
0: Én szóltam.
1: Csak érkezik.
0: Jelzem.
1: Lassan
0: most még nem, de lassan
2: de nem,
0: jön.
2: Ma van,
1: franciákat,
2: de nem.
1: Franciákat már elérte.
0: Ott franciákat már elérte, így van. Puszi mindenkinek, szép napot, szevasztok. Ciao, ciao.
3: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
6: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Most figyelj, ugyanis a HADA elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a HADA napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a HADA.hu weboldalon és a Facebookon.
3: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
4: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
3: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
4: Tökéletes!
3: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
0: Reklámot hallottak.
10: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Régebben más volt. A 90-es években mindenki táncolt.
12: Majka az Agria Parkban. Augusztus 15-én újra exkluzív élménykoncert várja az Agria Park vásárlóit. Vásárolj, szerezd meg belépődet, és légy részese a nyár egyik legnagyobb koncertélményének. Augusztus 15, Majka élménykoncert. A részvétel feltételeit keresd az Agria Park weboldalán. Siess, a jegyek száma korlátozott.
13: Még mindig parkolót keresel a belvárosban? A Pipacs étterem csak 10 perc autóval. Szaftos steak, brutális burgerek, házi kenyér. Nagy Attila séfünk személyes jelenlétével. Pipacs étterem, Almár.
14: Hello Eger! Megnyitott a BYD Miskolcon. Az Atto 2 benzines változata 4-hengeres motorral már 10 millió forint alatt a tiéd lehet. Egyes modelljeink pedig már 0%-os THM-mel is kaphatóak. Ez a BYD Miskolc a Plaza C épületében. Várunk téged is, hogy vezesd a jövőt!
15: MR-vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
16: Készlet kisöprés a Protein Plázában, étrend kiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
17: Július 18. szombat, Szilvásvárad, Bagosi Brothers koncert a Lovas Központban. Előtte napközben családi programok, utána afterparty hajnali. Támogatók az Agria Drink és a Baik Magyarország. Július 18. Bagosi Brothers a Szilvásváradi Lovas Központban. Jegyek már kaphatók a Tixán és a helyszínen.
10: Rádió 1. Miért?

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: E. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Egy csak igazi mai sláger megy. Balázsék után a mikrofonnál Király Tamás, viszont nagyon fontos, a mai napra is kaptam néhány DJ-oti jegyet. Nem tartom meg, mindent meg lehet tőlem nyerni. Nagyon figyeljünk, hogy mikor indul játék. Azt pedig külön nem kell csekkolni, hogy mikor indul igazi mai sláger, mert hogy ezeket megállás nélkül hozom. Most Teddy Swims-et választottam, a nagy kedvenctől a The Door. Ezzel kívánok jó munkát mindenkinek!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: egy csak igazi mai sláger megy, és ha minden igaz, akkor az időjárás ma vesz lendületet, amikor így legugolunk egy nagy ugrás előtt. Ma olyan 26 fok, holnap viszont már 29, hétvégén pedig 32-33.
1: Az időjárás jelentés támogatója a

0: Ez rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sok közlekedési info jön, a fővárosban baleset a Károly körúton a Rákóczi út előtt, az M1-esen pedig kigyulladt egy személyautó Hegyeshalom felé a Börcs pihenő után, a 134-es kilométernél a belső sávon áll a jármű, az oltási munkálatok miatt nagyjából 3 kilométeres a kocsisor. Vigyázzunk egymásra!
1: A közlekedési hírek támogatója a Bosch Car Service hálózat.
0: Az igazi mai slágerek között pedig Ray Daltonnal folytatom mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagy Erdő árnyékában 5 csillagos fesztivál

0: egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
7: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
8: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négyfős Bestfél Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a számunk 0620-311-111, és okkal mondom, mert aki most tizedikként hív, és tudja a rádió eszlogent. Bizony, DJ Oti páros belépőt nyert tőlem. Én meg Ed Sheeran és az Azizám.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a DJ OT játék, pedig elindult, amit úgy látom, hogy mindenki tud. Folyamatosan csörög a telefon, de a tizediknek tudom csak odaadni a páros belépőt, ha tudja a rádió eszlogent. És az most derül ki, hogy ki lesz a tizedik. Rádió 1, hello! Én Király Tamás vagyok.
1: Ja, Nori vagyok.
0: És a tizedik!
1: Úristen, de jó! Nagyon örülök, köszönöm!
0: Ügyes vagy! Hanyadik próbálkozás?
1: Őszintén, első.
0: Így, hát figyelj, aki tud, az tud. Menő, azért pára most a fejükhöz kaptak, mert hogy folyamatosan csöng a telefon, de jó vagy.
1: Köszönöm.
0: Rádió eszlogen megy-e ugyanilyen jól?
1: Hát bízok benne. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tú, picit megijedtem, hogy elrontod, de megvan.
1: Igen, én is annyira izgulok, most nagyon örülök.
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Sziget Nagyrétre.
0: Gratulálok!
1: Köszönöm szépen, szép napot, szia!
0: Szia! Baby Rexa jön a Rádió 1-en.

0: Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és még a dal alatt is folyamatosan vettem a telefonokat, nagyon sokan ilyenkor nem az adást figyelik, csak hívnak, hogy tizedikek legyenek. Hát most ez kipörgött, de jó hír, van még több páros belépőm DJ Oti koncertjére, amit a mai napon meg lehet nyerni, szóval figyeljünk, és nézzük az igazi mai slágereket. A következő zeneórát például ezzel indítom, a Hearth dalával, Purple Disco Machine jön, a Wonderful Life mindjárt, itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezmény számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkennedben Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geico vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geico 5 és Geico 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geico.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
8: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
9: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
11: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk, a Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
13: Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma. globalplantgarden.hu.
14: Szia Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
15: Szia Laci, sajnos tudok.
14: Ennyire azért ne legyél lelkes.
15: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
14: Ja, hát nem hirdeted?
15: De, online állandóan.
14: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en, nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni, a pizzát majd rendelem én a Populistból.
16: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radioeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
9: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
9: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Mert szép napot, jó munkát, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában is egymás után jönnek a kedvencek. Most például The Weeknd-et választottam, aki tegnap egy 4 napos sorozatot indított el Franciaországban, a Stade de France-ban. 4-szer tölti meg a teljes stadiont. És gigalátvány volt, óriás robottal, tényleg óriás, legalább 25 méteres, ahogy néztem. Persze pirotechnika, hatalmas ledek, és The Weeknd, aki nem tud hibázni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ma nincs front, ez jó hír, holnap pedig 29 fok lesz, ez még jobb. Az meg, hogy hétvégén 32, az meg parádi.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: A fogyarásban pedig Taylor Swift jön, akinek a legutóbbi turnéjának az utolsó koncertjét decemberben rögzítették, és az egyik streaming szolgáltató ki is hozta. Na ezért tegnap az énekesnő 5 Emmy jelölést is kapott, hogy ebből mennyit nyer meg, a szeptember 15-én tudjuk meg, akkor lesz a díjátadó. Ez meg az igazi mai sláger tőle. Taylor Swift és az Opel Light a Rádió 1-en.

0: foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Nagy újdonság az idei foci VB-n, hogy a döntő szünetében Super Bowl-szerű halftime show is lesz július 19-én a New Jersey MetLife Stadiumban. A félidei programot Chris Martin, a Coldplay frontembere állítja össze, és olyan világsztárok lépnek fel többek között, mint a világbajnokság hivatalos dalát éneklő Shakira, de ott lesz Madonna, BTS, Burna Boy és a tegnap bejelentett Justin Bieber is, de a 11 perces műsorban még a Szezám utca és a Muppet Show szereplői is feltűnnek majd. A VB-k történetének első halftime show-ja nem csak a szórakoztatás, hanem a jótékonykodásról is szól. A világbajnokság mérkőzéseire eladott minden jegy árából $1 a FIFA Global Citizens Education Fund alapítványnak adományoznak, és ezt az adományozást a show alatt fel szeretnék pörgetni. A FIFA elnöke szerint egyébként már több mint $50 millió gyűjtöttek így össze. A céljuk, hogy a $100 millió elérjék, és ezzel támogassák a szervezetet, amely világszerte minőségi oktatáshoz és labdarúgási lehetőséghez próbálja juttatni a nehéz körülmények között élő gyerekeket.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Rádió Egyen, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal.

0: Esztin Balázs eddigi legnagyobb partia.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
7: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görög dinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy picit megint segítek az úton lévőknek, rengeteg infót kapunk, kigyulladt egy személyautó az M1-esen Hegyeshalom és Börcs pihenő után. Erről korábban is beszéltünk, most már viszont 5 kilométeres a kocsisor, aki teheti a Csorna-Győr csomópontban az 1-es főúton keresztül kerülheti ki a balesetet. Munkavégzés miatt az M5-ösön van torlódás, Ócsa térségében ez egy mozgó terelés, a 29-es kilométertől egészen a 70-es kilométerig. Vezessünk óvatosan, oké?
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fogyadásban is csak a legnagyobb kedvencek, a Daily Mixet például azzal az énekestővel indítom, akiről hát másfél hete minden hír szól. Bizonyám, ő Taylor Swift a The Fate of Ophelia bekészítve. Előtte viszont mutatom, hogy mivel készülünk jövő hétre, mert hogy hamarosan Campus, ahol természetesen mi is ott leszünk, amire pedig természetesen lehet tőlünk majd páros belépőket nyerni. Szóval mutatok most minden infót, ehhez aztán pedig indítom a Daily Mixet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
4: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
5: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
6: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
7: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu.
11: Úgy is tett!
12: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dinófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
13: Tankolj Max Motiont, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
14: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Bestfé Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
15: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
16: Rendelek.
15: És a mosókapszula is.
16: Rendelek.
15: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
16: Sejtettem, azt is rendelek.
15: És mikor lesz itt?
16: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
15: Akkor én meg figyelem a készletet.
16: Persze, ahogy eddig is.
17: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
2: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
18: Vízhiány lesz Eger több utcájában csütörtökön. Köszöntöm Önöket, Révai Renáta vagyok. Vízhiány lesz Eger több utcájában is csütörtökön, mert meghibásodott egy nagy átmérőjű ivóvízvezeték a Vörösmarty utca és a Csiky Sándor utca kereszteződésében. A szolgáltató reggel megkezdi a hiba elhárítását. Az ivóvízhálózati meghibásodás miatt a víziközmű szolgáltató július 9-én csütörtökön végzi el a vezeték javítását. A munkálatok idején reggel 8 és délután 17 óra között ivóvízhiány várható. A Vörösmarty Mihály utca páratlan oldalán, a Sertekapu utca és a Rózsa Károly utca közötti szakaszon. Bárdos Zsolt, a Heves megyei Vízmű ZRT üzemvezető főmérnökének tájékoztatása szerint az érintett lakók számára ideiglenes vízvételezési lehetőséget biztosítanak. Lajtos kocsit helyeznek el a Vörösmarty utca és a Csiky Sándor utca kereszteződésében. A biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt véradásra hív mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. A nyári időszak minden évben kihívás elé állítja a hazai vérellátást, pedig naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Városunkban legközelebb július 10-én és 11-én pénteken és szombaton 14 és 19 óra között az Egri Bor ünnepén az Érsekkertben a véradó busznál várják a segíteni szándékozókat. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, további jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió Egy.
1: Daily Mix, az igazi mai slágerekkel, Mix

Szállítja a rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek! 2026. július 9-e van, és csütörtök. A mikrofonnál az előttünk álló két órában most is Ferenc Norbert hozza a jó zenéket, de nem csak a jó zenéket, hanem a helyi infókat, akár az utakról is. Nem sokára szétnézzünk, hogy lehet most közlekedni a városban, hogy állnak az útfelújításokkal, ha bármilyen infója van, jelezze nekem. SMS Viber számunk a 20-as 33 9 33 33-as. És hogy jobban menjen a munka, itt vannak a jó zenék. A Daily Mixben Calvin Harris és John Newman slágerével.

Szankyron Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Alessandro Bacchi, azaz Alex Kenji, olasz elektronikus zenei producer és DJ, az Electro House és a Tech House műfajokban alkot, és a Hot Fingers kiadó alapítója, illetve a társtulajdonosa. Dolgozott már Green Sugar, illetve Joshi néven is, hiszen a 2000-es évek eleje óta aktív és jelentős nemzetközi sikereket ért már el saját szerzeményeivel és remix munkáival is. A legutóbbi sikereit viszont Alex Kenji néven jegyzi, és nálunk is egy igazi Rádió 1-es kedvenc lett, most pedig már megyünk is tovább vele. A Bambolé érkezik itt a Rádió 1-en, az újdonság.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Szankronádi jó egy csaki Gazima is láger megy. Na nézzük, hogy lehet közlekedni a városban. Szokásos lassulásra kell készülni a második Rákóczi Ferenc utcánál is, úgyhogy gyakorlatilag a Kővágó tértől a város felé vezető oldalon is, illetve a másik oldalon is kisebb-nagyobb torlódás van. Ugyanez a helyzet a Mátyás Király úton és a Vörös Marti Mihály utcán is. Úgyhogy figyeljenek oda az autósok, és nem megszokásból vezessenek. Ráadásul a gyorshajtókat keresik a Kisasszony utcán is, kint vannak a rendőrök. Úgyhogy arrafelé sebességmérés van, ne száguldozzanak és tartsák be a megengedett sebességhatárokat. Ha van friss közlekedési információ, azt pedig mindig szívesen fogadom és átadom a többi úton lévőnek. Írhat nekem 20-as 33 9 33 33-as SMS Viber számunkon is, vagy a facebook.com/radio1eger oldalunkra. És az úton lévőknek most Kamrád dalát hoztam, itt a Be Mine!

Szalit Rom Rádió, egy csoki gazimai sláger megy. Nézzük, mi újság van időjárás fronton. Egyelőre nagy változás nem lesz már a héten. 30 fokot érjük majd el nagyjából a hét végére, vasárnapra, hétfőre. És azt jósolják egyébként a meteorológusok, hogy jövő héten megint jöhet egy komolyabb felmelegedés, akár hőhullám is. Nem tudom, hogy ez mennyire valósul meg, de azért bízom benne, hogy olyan 40 fokos tartós nagy meleg kánikula nem várható már, ami egy pár héttel ezelőtt meghatározta az időjárásunkat. Addig pedig élvezhetjük ezt a 26-28 fokot, éjjelente pedig 12-14 fokig csökken a hőmérséklet. Ma még egyébként nagyobb az esélye csapadékra a nap második felében is, de holnaptól teljesen megszűnik a csapadékhajlam, jövő hét elejéig nem is jósolnak ideg erre és térségünkre a meteorológusok esőt. Na hát akkor jöhet egy igazi mai sláger, méghozzá egy vadonatúj dal, most szemfelt újdonságát hozom, itt a Heart Like Mine.

0: Szalibrum Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy nagyon pici szünet jön, amíg a legfrissebb hírek érkeznek, és ezeket jól meg is hallgatjuk, majd Révai Reni hozza el nekünk a hír összefoglalót, aztán pedig majd a következő órában már a programokra is fókuszálunk, és mivel ugye csütörtök van, most már lehet beszélni a hétvégi programokról is, na hát ezzel várok mindenkit, meg jobbnál jobb zenékkel. A hírek után Ed Sheeran érkezik. Hamarosan hozom majd tőle az Azizamot.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma! globalplantgarden.hu.
3: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk! A Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
4: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal, az ExCobra monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564 100-as számon, vagy a facebook.com/ExCobra monitoring oldalon.
5: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
6: Nézzük meg a pizzákat!
5: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
6: Intézem, a vacsora megrendelve.
5: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
0: Egy különleges hétvége, ahol az autók és az élmények találkoznak. A Prémium Autóház Kft. Szeretettel várja Önt és családját 60-ban, július 10-e és 12-e között 4 új autószalonunk megnyitásának alkalmából. Fedezze fel a Hyundai, Fiat, Peugeot, Citroen és Leap motormárkákat, vegyen részt tesztvezetéseken és élvezze a családi programokat, az autóritkaságok bemutatóit, valamint nyereményjátékainkat. Regisztráljon és nyerjen egy új autót egy teljes hétvégére teletankkal. Várja a Prémium Autóház Kft. 60-ban az Ipari Parkban. premiumautóház.hu.
7: Szia, Kati! Hogy megy a szépségszalonod? Megnyitottál már?
8: Ne is mondd, Zsuzsikám, szörnyen. Még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk, pedig felraktam a Facebookra.
7: Tényleg? Nem láttam. Pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
8: Neked meg hogy megy az étterem?
7: Szuperül! Egyre többen jönnek. Nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
8: De jó, örülök neked. Kár, hogy én nem értek ehhez.
7: Én sem. Mindent megcsináltak helyettem. Megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
8: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
9: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: Kezdetét veszi az egri borünnep, a híreket Révai Renátától hallják, köszöntöm Önöket! Ma veszi kezdetét az egri bor ünnepe, idén már 30. alkalommal hozza össze a borok, az ízek és a nyári esték szerelmeseit az ország egyik legszebb városában. A hivatalos megnyitó ma 19 órától kezdődik az egri bikavér színpadon. A rendezvényen családi programok, koncertek és az egri bikavér lovagrend ceremóniái várják a látogatókat. A régió legnagyobb borgasztronómiai fesztiválján a borvidék legkiválóbb pincészetei kínálják boraikat, a helyi éttermek pedig egyedi fogásokkal készülnek. Különleges zenei élményt kínál az Örök Zöldek a Zöldben című koncert szombaton, hiszen a fák között csendülnek fel klasszikusok ismert művei az egri szimfonikus zenekar előadásában. Az egri csillagszínpadnál ezúttal is nagyszerű fiatal zenekarok szuperkoncertjeivel és némi irodalommal készülnek a szervezők. Vasárnap tartják a hagyományos Szent Donát ünnepséget a szobornál, emellett kézműves vásár, valamint magyar gyártású motorkerékpárok, muzeális traktorok és régi járművek kiállítása színesíti a rendezvényt. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vezetősége ünnepélyes keretek között köszöntötte a 2026-os küzdősportok egyetemi világbajnokságán kiemelkedő eredményeket elért hallgatóikat és felkészítőiket. A találkozón az egyetem vezetői gratuláltak a sportolóknak a Brazíliában nyújtott kimagasló eredményhez, megköszönve, hogy nemzetközi szintéren is méltóképpen képviselték az egyetemet és hazánkat. Horváth Dominik első helyezésével arany, Olá Kincső ezüst, Seffer Tamás pedig bronzérmet szerzett. A csapat vezetője Dudok Károly volt, aki szintén az egyetem hallgatója, olvasható az intézmény közösségi oldalán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szalikron Rádió egy csak igazi mai sláger, mely egy nagyon szép csütörtök délutánt, és nagyon jó munkát kívánok mindenkinek, hát a lehetőségekhez képest, de azért ebből a csütörtökből is nagyot haraptunk már, nem sok van már hátra a mai munkanapból, de addig is még ezt az órát együtt tölthetjük, úgyhogy néhány programajánlattal várok mindenkit Egerből és a környékről, hozom majd a kikapcsolódási lehetőségeket, és természetesen jönnek majd a jó zenék is. Mint mindig ebben az órában itt lesz majd velünk Bibi Rexa, David Guetta, Meghan Trainor, és a folytatásban pedig a Bonszal érkezik hozzánk, az Imagine Dragons.

Szabjon Rádió, egy Csaki Gazimai sláger, mely Bibi Rexa pedig új korszakába lépett, tele energikus, táncolható slágerekkel, a Chase It sikere után újabb kislemezzel jelentkezett, most pedig megérkezett a legújabb sláger, méghozzá a Faithless feldolgozásában. Ez a New Religion, ami egy olyan dal, amit szerintem senkinek nem kell bemutatni. Biztos vagyok benne, hogy egy igazi Rádió 1-es kedvenc lesz majd belőle. Hallgassuk most Bibi Rexa és a Faithless újdonságát!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Szádi Kronádig, vagy csak igazi mai slágermely. Nézzük akkor a mai programokat, esti programokat hoztam. Fél hétkor kezdődik majd az Érsek kertben a Kóda Unplugged koncert, aztán Apostrefa koncert szintén itt 7:30-tól, illetve a civil közösségek házában egy drámát láthatnak majd este 8 órától, Részegek címmel, aztán vissza az Érsek kertbe a Trump úr koncertjét este 9-től láthatják, és 10 órától pedig Punani masszív koncert kezdődik majd ugyanitt az Érsek kertben. Nagyon jó szórakozást kívánok a ma esti programokhoz. Azt gondolom, hogy ha valaki szeretne elmenni egy jó koncertre, akkor lesz miből válogatnia. Nálunk pedig jön a jó zene, Meghan Trainor érkezik.

Szállítson rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Mára itt a vége velem, már is jönnek a folytatásban is az igazi mai slágerek, és Király Tomi, aztán holnap meg találkozunk majd a megszokott időben, hiszen 12-kor jövök, és azon a bizony már a munkahét utolsó napja lesz, úgyhogy remélem, hogy ez tartja bennünk a lelket. A pár órára, ami hátra van még a csütörtöki munkából, kitartást kívánok mindenkinek, jöjjön egy igazi mai sláger, Tate McRae dalával búcsúzom, itt a Greedy, hello again!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
8: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
10: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
9: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
10: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
9: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
12: Nézzük meg a pizzákat!
11: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
12: Intézem, a vacsora megrendelve.
11: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
13: Egy különleges hétvége, ahol az autók és az élmények találkoznak. A Prémium Autóház Kft. Szeretettel várja Önt és családját 60-ban, július 10-e és 12-e között 4 új autószalonunk megnyitásának alkalmából. Fedezze fel a Hyundai, Fiat, Peugeot, Citroen és Leap motormárkákat, vegyen részt tesztvezetéseken és élvezze a családi programokat, az autóritkaságok bemutatóit, valamint nyereményjátékainkat. Regisztráljon és nyerjen egy új autót egy teljes hétvégére, teletankkal. Várja a Prémium Autóház Kft. 60-ban az Ipari Parkban. premiumautoház.hu.
14: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha Ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670-70-87-869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
15: Szia Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
16: Szia Laci, sajnos tudok.
15: Ennyire azért ne legyél lelkes.
16: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
15: Ja, hát nem hirdeted?
16: De, online állandóan.
15: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en, nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni, a pizzát majd rendelem én a Populistból.
17: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radioegeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Na így! Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert lehetett volna unottan, punyattan kezdeni ezt az órát, meg a délutáni műszakot, de hát értelme. Legyen lendület, legyenek igazi mai slágerek, és legyen játék! Legyen valamikor, figyeljünk, mert hogy DJ OT jegyekből még néhány sorakozik előttem, amit meg lehet majd nyerni. Az igazi mai slágerek viszont pörögnek megállás nélkül, és maradok a lendületnél. Szigalával most ez a Riptide, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Nagy foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Ma este 10 órától Franciaország és Marokkó néz szembe egymással a negyeddöntő első mérkőzésén a foci VB-n. A két válogatott a 2022-es világbajnokság elődöntőjében is találkozott, akkor a franciák nyertek 2-0-ra, így a marokkóiak számára ez egyben visszavágási lehetőség is. Franciaország eddig a tornán meggyőző teljesítmény nyújtott, az I csoportot az első helyen zárta, majd a kieséses szakaszban is magabiztosan menetelt tovább. Marokkó szintén csoport elsőként jutott tovább, miután veretlenül végzett a rendkívül erős C csoport élén, amelyben Brazília, Skócia és Haiti szerepelt, ezt követően pedig a nyolcaddöntőben 3-0-ra legyőztek Kanadát. A találkozó előtt élénk visszhangot váltott ki az is, hogy a FIFA teljes egészében argentin játékvezetői csapatot jelölt ki a negyeddöntőre, ami a közösségi médiában is komoly vitákat indított el, bár a kijelölés megfelel a szervezet eddigi gyakorlatának. Minden adott tehát ahhoz, hogy ez a negyeddöntő a torna egyik legnagyobb presztízsű és legizgalmasabb összecsapása legyen ma este 10 órától.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
4: Rendelek.
3: És a mosókapszula is.
4: Rendelek.
3: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
4: Sejtettem, azt is rendelek.
3: És mikor lesz itt?
4: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
3: Akkor én meg figyelem a készletet.
4: Persze, ahogy eddig is.
5: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
7: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
8: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
9: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövőre pedig a friss infók szerint Esztergomba költözik az EFO-t, ami 11 éve van a Velencei tó partján, jövőre viszont költözik és változik a helyszín, a Radio1.hu-n írunk erről is részleteket. Ő pedig Taylor Swift már is, az igazi mai sláger az Opel Light, amit indítok.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Két dolog most mindenkit foglalkoztat, az egyik az az, hogy milyen idő lesz hétvégén. Jó, 30-32 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
0: A másik pedig, hogy mikor lesz DJ-OT játék. Léci Tamás, csak nekem áruld el, hogy mikor indítod a következő DJ-OT játékot. Megígérem, nem árulom el senkinek, jött Viberen Anitától. Hát, mondanám, hogy ez az egyetlen ajánlat, meg kérés, de... Nem, rengeteg van. Van, aki egyébként tortáról küldött képet, hogy ebből kínálna meg, sőt, van, aki egy hétvégi balatoni buliba is meghívott, ha elárulom, hogy mikor lesz játék. Nagyon kedves mindenki, de nem árulhatom el. Talán csak annyit, hogy... Hogy ezzel kezdem a következő zenei órát, na ezt elárulhatom. Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy jön mindjárt, és... Jó, a következő órában lesz játék, na, tessék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

reggel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa

0: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geeko vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geeko 5 és Geeko 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geeko.hu.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgy is tett.
6: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
7: És ez csak a kezdet.
8: Lapozz rá a nyárra. Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Vízhiány lesz Eger több utcájában csütörtökön. Köszöntöm Önöket, Révai Renáta vagyok. Vízhiány lesz Eger több utcájában is csütörtökön, mert meghibásodott egy nagy átmérőjű ivóvízvezeték a Vörösmarty utca és a Csiky Sándor utca kereszteződésében. A szolgáltató reggel megkezdi a hiba elhárítását. Az ivóvízhálózati meghibásodás miatt a víziközmű szolgáltató július 9-én csütörtökön végzi el a vezeték javítását. A munkálatok idején reggel 8 és délután 17 óra között ivóvízhiány várható. A Vörösmarty Mihály utca páratlan oldalán, a Sertekapu utca és a Rózsa Károly utca közötti szakaszon. Bárdos Zsolt, a Heves megyei Vízmű ZRT üzemvezető főmérnökének tájékoztatása szerint az érintett lakók számára ideiglenes vízvételezési lehetőséget biztosítanak, lajtos kocsit helyeznek el a Vörösmarty utca és a Csiky Sándor utca kereszteződésében. A biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt véradásra hív mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. A nyári időszak minden évben kihívás elé állítja a hazai vérellátást, pedig naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Városunkban legközelebb július 10-én és 11-én pénteken és szombaton 14 és 19 óra között az Egri Bor ünnepén az Érsekkertben a véradó busznál várják a segíteni szándékozókat. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, további jó rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy picivel már 3 óra után. Hello mindenkinek és kellemes délutánt, a mikrofonnál Király Tamás. Friss közlekedési infót kaptam. Az M7-es autópálya Budapest felé Székesfehérvár térségében két tergépkocsi koccant az 57-es kilométernél. A legbelső sávot lezárták, vezesse mindenki óvatosan.
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: És vezetés közben ne telefonáljunk, de egyébként viszont érdemes, mert hogy indul a játék DJ Oti páros belépőért, addig pedig

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és miközben ez a nyugis zene ment itt a rádióban, közben őrület volt, folyamatosan csöng a telefon, eddig 9 hallgatóval beszéltem. Na és most jöjjön a 10. Rádió 1 Halloween Király Tamás vagyok.
1: Szia, Gábor vagyok. Játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Gábor. Mióta próbálkozol?
1: Most ebben a pillanatban 10 másodpercet próbáltál a 10-eket.
0: Figyelj! Tudsz valamit, mert te vagy a 10.
1: Rádió 1, sok igazi vagy, sláger
0: meg! És ezt is elmondta, tiéd a páros belépő!
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Sziget Nagyrétre.
1: Juhuj, köszönöm szépen!
0: Azt tudod-e, hogy kivel fogsz jönni?
1: Feleségemmel.
0: Hogy hívják őt?
1: Ildi.
0: Na mondjuk neki valami szépet még most a rádión keresztül.
1: Ildikem, most figyelj, életed bújja ezt hamarosan.
0: Ennél szebben vagyok, szerintem még senki nem mondott neki. Jó, igazi romantikus pasi vagy. Érezzétek jól magatokat.
1: Szépen, köszi.
0: Igen, nem is volt feltétel egyébként a játékhoz a romantika. Na, az igazi mai slágerek között itt az újabb Szemfeld, Rosalind és a Heart Like Mine, és igen, lesz még DJ Oti játék ma rá.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és alig két hete volt a gigahőség Magyarországon, és most sincs rossz idő. Ehhez képest azért elég meglepő, hogy Csíkszón ma reggel 60 éves hideg rekord dölt meg, sőt, egészen pontosan 64, mert hogy akkor mértek 4,3 fokot, ma pedig 3,9-et. Azta! Na ilyen hidegre azért, ha minden igaz, akkor nem nagyon kell készülni a következő napokban. Felmelegedés jön, holnap már 29, aztán pedig 32 fokos napi csúccsal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszínűek.

0: Nagy foci BB hírek a Rise Up kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Nagy újdonság az idei foci BB-n, hogy a döntő szünetében Super Bowl-szerű halftime show is lesz július 19-én a New Jersey MetLife Stadiumban. A félidei programot Chris Martin, a Coldplay frontembere állítja össze, és olyan világsztárok lépnek fel többek között, mint a világbajnokság hivatalos dalát éneklő Shakira, de ott lesz Madonna, BTS, Burna Boy, és a tegnap bejelentett Justin Bieber is, de a 11 perces műsorban még a Szezám utca és a Muppet Show szereplői is feltűnnek majd. A VB-k történetének első halftime show-ja nem csak a szórakoztatásról, hanem a jótékonykodásról is szól. A világbajnokság mérkőzéseire eladott minden jegy árából $1 a FIFA Global Citizens Education Fund alapítványnak adományoznak, és ezt az adományozást a show alatt felszeretnék pörgetni. A FIFA elnöke szerint egyébként már több mint $50 millió gyűjtöttek így össze. A céljuk, hogy a $100 millió elérjék, és ezzel támogassák a szervezetet, amely világszerte minőségi oktatáshoz és labdarúgási lehetőséghez próbálja juttatni a nehéz körülmények között élő gyerekeket.
0: Rádió egy foci BB híreket hallottak a Rise Up kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál július 22-26

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami AirJet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára. 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kaspóra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e.
11: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Seal-Lion 5 DMI egy tágas családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért.
13: Ismerd meg testközelből is a BYD Miskolcnál. Ez nem autó, ez BYD.
14: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk. A Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
15: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit.
16: Nézzük meg a pizzákat.
15: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
16: Intézem, a vacsora megrendelve.
15: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
17: Régebben más volt, a 90-es években mindenki táncolt.
13: Majka az Agria Parkban. Augusztus 15-én újra exkluzív élménykoncert várja az Agria Park vásárlóit. Vásárolj, szerezd meg belépődet, és légy részese a nyár egyik legnagyobb koncertélményének. Augusztus 15, Majka élménykoncert. A részvétel feltételeit keresd az Agria Park weboldalán. Siess, a jegyek száma korlátozott.
14: Készített kisöprés a Protein Plázában, étrend kiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
12: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám.
18: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
12: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
18: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
12: Te megnézed?
18: Hát...
12: Legalább szép lett?
18: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
12: Csukott szemmel.
18: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
19: Nem jöttek. Kérdezz te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac@radioeger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
20: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: Smoky. Övekedni kapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul Magyarország

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kellemes délutánt, a mikrofonnál Király Tamás. Friss közlekedési infókat kapok a fővárosban, a Károly körúton baleset a Deák térnél. Az M5-ösön pedig Röszke felé dolgoznak Inács és Újhartyány között. A 41-es kilométernél a sávzárásnál 5-6 kilométeres dugó van. Jó utat mindenkinek!
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: A közlekedési infók után... Jön már is Bibi Rexa, a Faithless-szel és a New Religion-nel, és jön a DJ Oti játék, a tizedik telefonáló, aki tudja a rádió eszlogent, páros belépőt kap az augusztus 8-ai bulijára.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Folyamatosan csöng a telefonunk. Nézzük, ki lesz a tizedik. Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, Marci vagyok.
0: Első.
1: Ne, úristen.
2: Szia, István vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Második.
3: Hello, szia, Matyi vagyok.
0: Harmadik.
4: Szia, Püsti vagyok, és Ottila játszanék.
0: Negyedikként.
5: Szia, Norbi vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Mennyi, Pasi? Ötödik.
4: Otti, megint Püsti vagyok.
0: De jó vagy, most a hatodik. Ezt hogy csinálta?
6: Szia, Kati vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hetedik.
7: Szia, Zotyó, Miskolc.
0: Nyolcadik.
8: Szia, István vagyok, játékkal kapcsolatban jelentkezem.
0: Kilencedik lettél. Rádió 1, szia, hogy hívnak?
9: Szia, Judit vagyok.
0: És képzel, te vagy a tizedik.
9: Nem igaz. Úristen, nagyon örülök.
0: Honnan csörögtél?
9: Szegedről telefonálok.
0: Milyen az idő?
9: Csodálatos, kicsit fúj a szél, egyébként szépen sütanám.
0: Na akkor a szegedi napsütés mellől, hogy hangzik a rádió esztogán?
9: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg.
10: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
9: Ó, nagyon szépen köszönöm! Nagyon örülök neki!
0: Kivel mész, tudod-e?
9: Igen, tudom, a férjemet fogom magammal vinni.
0: Érezzétek jól magatokat! Szép napot! Szia!
9: Nagyon szépen köszönöm, köszi!

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rise Up Chips támogatásával.
1: Ma este 10 órától Franciaország és Marokkó néz szembe egymással a negyeddöntő első mérkőzésén a foci VB-n. A két válogatott a 2022-es világbajnokság elődöntőjében is találkozott, akkor a franciák nyertek 2-0-ra, így a marokkóiak számára ez egyben visszavágási lehetőség is. Franciaország eddig a tornán meggyőző teljesítmény nyújtott, az I csoportot az első helyen zárta, majd a kieséses szakaszban is magabiztosan menetelt tovább. Marokkó szintén csoport elsőként jutott tovább, miután veretlenül végzett a rendkívül erős C csoport élén, amelyben Brazília, Skócia és Haiti szerepelt, ezt követően pedig a nyolcaddöntőben 3-0-ra legyőzte Kanadát. A találkozó előtt élénk visszhangot váltott ki az is, hogy a FIFA teljes egészében argentin játékvezetői csapatot jelölt ki a negyeddöntőre, ami a közösségi médiában is komoly vitákat indított el, bár a kijelölés megfelel a szervezet eddigi gyakorlatának. Minden adott tehát ahhoz, hogy ez a negyeddöntő a torna egyik legnagyobb presztízsű és legizgalmasabb összecsapása legyen ma este 10 órától.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rise Up Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az aranyászok dobozos sör 319 forint, két termék vásárlásakor a 60 g-os Lay's sajtos chips 449 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív versenyeredményeként hirdették ki.
5: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
6: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
7: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geeco vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geeco 5 és Geeco 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geeco.hu.
8: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
9: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
8: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
9: Tökéletes!
8: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: MR-vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
11: Óriási nyárindító ajánlatok most a Cherry Bartánál. Családi full hybrid SUV modellek már 9.490.000 forinttól, akár 1% THM finanszírozással és teljes körű 7 év garanciával. Jöjjön el személyesen kereskedésünkbe, próbáljon ki minden modellt és regisztráljon, mert most egy Tiggo 8-as személyautót is nyerhet vele. Cherry Barta, Eger, Kistályai út 133.
12: Régebben más volt, a 90-es években mindenki táncolt.
13: Majka az Agria Parkban. Augusztus 15-én újra exkluzív élménykoncert várja az Agria Park vásárlóit. Vásárolj, szerezd meg belépődet, és légy részese a nyár egyik legnagyobb koncertélményének. Augusztus 15, Majka élménykoncert. A részvétel feltételeit keresd az Agria Park weboldalán. Siess, a jegyek száma korlátozott.
2: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
14: This is the World is Mine Radio Show.

on Radio 1. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, az utakon óvatosan. A fővárosban sajnos baleset van a Könyves Kálmán körúton az Üllői út előtt. Az M1-esen pedig erős a forgalom a főváros felé, a komáromi csomópont és Tata, valamint Óborok és Biatorbágy között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapestre tartanak, érdemes az átterelt belső sávot választania, ezt többen is megírták. Vezessen mindenki óvatosan. A közlekedés infók után pedig jönnek az igazi mai slágerek, most Miley Cyrus és a Flowers. 5 órától pedig startol a Radio 1 Live Mix Summer Edition 2 órában. A lemezjátszók mögött Juhász Gergő mellett ma Joel Junior. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes délutánt és jó rádiózást a Radio 1-gel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26

0: interjú egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára. 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kasporra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Hello Eger! Megnyitott a BYD Miskolcon. Az Atto 2 benzines változata 4 hengeres motorral már 10 millió forint alatt a tiéd lehet. Egyes modelljeink pedig már 0%-os THM-mel is kaphatóak. Ez a BYD Miskolc a Plaza C épületében. Várunk téged is, hogy vezesd a jövőt!
11: Gasztroenterológiai és vastagbélrákszűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
12: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk! A Tiszató legnagyobb vízijátszótere Sarudon vár.
13: Július 18. szombat, Szilvásvárad, Bagosi Brothers koncert a Lovas Központban. Előtte napközben családi programok, utána afterparty hajnali. Támogatók az Agria Drink és a Baik Magyarország. Július 18. Bagosi Brothers a Szilvásváradi Lovas Központban. Jegyek már kaphatók a Tixán és a helyszínen.
14: Még mindig parkolót keresel a belvárosban? A Pipacs étterem csak 10 perc autóval. Szaftos steak, brutális burgerek, házi kenyér. Nagy Attila séfünk személyes jelenlétével. Pipacs étterem, Almár.
15: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
16: Jól. Tiéd?
15: Enyém is.
16: Hirdeted?
15: Hirdetem.
16: Én is.
15: Rádió 1.
16: Igen, te is.
15: Én is a Rádió 1-en.
16: Akkor jó.
15: Akkor együnk egy fagyit.
13: Fagyiszt te is. A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. reklam@radio1eger.hu vagy 4-10-4-50.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
17: Le tudnánk tenni? Milyen gép volt? Mit írnak? Mi volt ez?
18: Cessna.
19: Keresd meg a PTT gombot, ez a push to talk gomb, és hívd a gondolom az irányított toronyt. Tartsd lenyomva, és mondd bele nagyon higgadtan. Mayday, mayday, mayday. Egy Cessna 150-es gépben ülök, a pilóta kiugrott, utas vagyok, nem tudok vezetni, segítségre van szükségem.
17: De jót mond! Egyelőre jót mond!
19: Engedd el a gombot és várj!
17: Igen, egyél meg egy burgerre, nézd át a pilóta táskáját, hát ha marad benne készpénz.
18: Nagyon higgadtnak kellene.
20: Nincs ezekbe izé, ejtőernyő?
17: Nincs. Ezekben a Cessnákban nincsen semmi.
19: Nincs ezekben robotpilóta?
17: Kettő ülés van benne, egy ilyen kis pici gépek ám egyébként, azért nem.
19: De legyen felfújható. Igen.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

0: Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Délután 5 óra van, hello mindenkinek, 2 teljes órán át mixelünk innentől, és a Joer Juniort is felavatjuk a Rádió egy Live Mix Summer Editionben. Hello JJ!
1: Gyönyörű szép délután mindenkinek, szevasztok!
0: SMS és Viber számunk 0-23-111-111. Mi a helyzet az utakon, mi a helyzet veletek, írjatok, meséljetek, a zenére nem lesz panasz, ígérjük, érezzétek jól magatokat velünk a következő 2 órában, induljunk el!
1: Nagyon örülök, hogy 2 órát tudok nektek zenélni, mert nagyon sok minden belefér a következő 2 órába, de indítunk Purple Disco Machine-nel, mindenkinek jó hallgatózást!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Live Mix Summer Edition-t halljátok. Két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i minden hétköznap délután 5-től. Mellette most Joel Junior a lemezjátszóknál. Közlekedési infok jönnek. Két kamion karambolozott az M5-ösön a határ felé a Balástja csomópont után a 150-es kilométernél. Nagy dugó van, és van baleset Budapesten is. Az Alkotás utcában rögtön a Baks csomópont előtt, valamint a 7. kerületben a Veselényi utcában. A Rózsa utcánál ezek pár perce történtek. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Milyen volt a Dunapart Fest, Ráczkevén, a múlt héten a Rádió 1-en?
1: Fú, én még azóta is ott tapsolnék. Óriási buli volt egyébként, nagyon szeretem azt a fesztivált. Hát nincsen hangkorlát, úgyhogy fú, gyerekek, úgy szól a cucc, hogy megőrültem. Óriási buli volt, nagyon köszönöm a közönségnek, fantasztikusan éreztem magam. Az ilyen bulik igazán feltöltenek, úgyhogy ezért imádom a nyarat, ezért imádom a Rádió 1 stage-et mindenhol.
0: És ne felejtjétek, minden nagy buliba, minden jó fesztiválra elviszünk titeket idén nyáron is. Ha mennétek a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án, abban is tudunk segíteni, belépőjegyeket vásárolni már nem lehet, totál szoldautos az esemény, viszont a Rádió 1 még fel tudott mutatni néhány jegyet, úgyhogy nálam még vannak belépők, játék lesz majd a Rádió 1 kívánságműsorban 7 óra után, megyünk tovább.
1: Így is van, megyünk tovább, és ezért nagyon jó, hogy 2 órát tudok nektek zenélni, mert ilyen újdonságokat is be tudok mutatni, mint a következő dal, szerintem a nyár egyik legnagyobb bombája, Kungs érkezik, és a Getaway a legújabb albumáról. Fogadjátok nagy szeretettel itt a Rádió 1-en, a Live Mix Summer Edition-ben.

0: Summer Edition, mi is átálltunk nyári időszámításra. Egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Ma például Joel Junior, ő ugye a World is My Radio Show állandó csütörtöki rezidense, aki idén megy a Tomorrowlandre.
1: Bezonyám, igen, az előbb meséltem Gerinek. Hát ő nagyon hálás vagyok érte, és tényleg ez egy ilyen egyszerű az életben alkalom. Nagyon kíváncsian várom, de ígérem, hogy be fogok számolni neked is, és a kedves hallgatóknak is.
0: Hú, nagyon várom, nagyon várjuk. Kiket fogsz megnézni jövő héten?
1: Fú, néztem a line-upot, kegyetlen. Tényleg egy megszólalásban nem férne bele az, hogy mennyi olyan név van, akire kíváncsi vagyok, mert itt meg akarok hallgatni. Hát a legnagyobbak tényleg. Mindenki ott van, aki számít, erre szokták mondani. Alesso, Calvin Harris, Fisher, nem is tudom, de tényleg a következő megszólalásra összegyűjtöm a top 10-et, és akkor ledarálom. Tényleg nagyon durva lesz.
0: És ha már Calvin Harris-t emlegettük, akkor jöjjön most ő.
1: Így is van, mert hogy tényleg fantasztikus dalokat ír a csávó, és nagyon-nagyon várom, hogy élőben meghallgassam. Az idei nyáron szerintem az egyik legnagyobb bomba a következő dal. Érkezik Calvin Harris és a Blessings a Rádió 1 Live Mix Summer Edition-ben.

0: Girl, Imál Angel és a Move Into The Sun, mellettem Joe Junior a lemezjátszói mögött. Hát ez a zene tuti szólni fog a Tomorrowland-en is, ahol te ott leszel, mint vendég.
1: Igen, és nagyon-nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok. Az előző megszólalásban megígértem, hogy felsorolom azokat a fellépőket, de tudjátok mit? Csak az egyik napnak a main stage-ét mondom sorba, figyelj. Boris Brejcsa, David Guetta, Dimitri Vegas, Like Mike, Fisher, John Newman, Medix. Ez is egymás után.
0: Úristen!
1: És ezeket fogunk élőben hallgatni. Hát nagyon brutális, tényleg nem lehetek elég hálás, de kijutatok. Ugyanazon napon még ott van Lost Frequencies is, csomó DJ, Oliver Heldens. Nagyon durva gyerekek, végig se tudom sorolni tényleg. Úgyhogy ígérem, hogy jövök majd ide a rádió stúdiójába egy beszámolóval.
0: Mindenféleképpen várni fogjuk. És hát természetesen ráteszünk még egy lapáttal, Joe Juniorral maradunk még egy órán át, mind a ketten itt a stúdióban. Egy rövid hydration break, aztán pedig jövünk vissza.
1: Így is van, Tomorrowland hangulattal. Let's go!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa

Uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et, figyelje a műsorokat,

0: nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a rádió egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára. 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kaspóra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nyerj S-Budget babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-Budget terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-Budget babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
14: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
13: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
14: Szállás.hu.
13: Úgy is lett.
15: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
16: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
17: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
18: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az aranyászok dobozos sör 319 forint, két termék vásárlásakor a 60 g-os Lay's sajtos chips 449 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
19: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geeko vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geeko 5 és Geeko 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geeko.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
20: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Seelion 5 DMI egy tágas családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért.
21: Ismerd meg testközelből is a BYD Miskolcnál. Ez nem autó, ez BYD.

0: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kezdetét veszi az EGRI borünnep, a híreket Révai Renátától hallják, köszöntöm Önöket. Ma veszi kezdetét az EGRI bor ünnepe, idén már 30. alkalommal hozza össze a borok, az ízek és a nyári esték szerelmeseit az ország egyik legszebb városában. A hivatalos megnyitó ma 19 órától kezdődik az EGRI Bikavér színpadon. A rendezvényen családi programok, koncertek és az EGRI Bikavér lovagrend ceremóniái várják a látogatókat. A régió legnagyobb borgasztronómiai fesztiválján a borvidék legkiváló pincészetei kínálják boraikat, a helyi éttermek pedig egyedi fogások készülnek. Különleges zenei élményt kínál az Örök Zöldek a Zöldben című koncert szombaton, hiszen a fák között csendülnek fel klasszikusok ismert művei az EGRI szimfonikus zenekar előadásában. Az EGRI csillagszínpadnál ezúttal is nagyszerű fiatal zenekarok szuperkoncertjeivel és némi irodalommal készülnek a szervezők. Vasárnap tartják a hagyományos Szent Donát ünnepséget a szobornál, emellett kézműves vásár, valamint magyar gyártású motorkerékpárok, muzeális traktorok és régi járművek kiállítása színesíti a rendezvényt. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vezetősége ünnepélyes keretek között köszöntötte a 2026-os küzdősportok egyetemi világbajnokságán kiemelkedő eredményeket elért hallgatóikat és felkészítőiket. A találkozón az egyetem vezetői gratuláltak a sportolóknak a Brazíliában nyújtott kimagasló eredményhez, megköszönve, hogy nemzetközi szintéren is méltóképpen képviselték az egyetemet és hazánkat. Horváth Dominik első helyezésével arany, Olá Kincső ezüst, Seffer Tamás pedig bronzérmet szerzett. A csapat vezetője Dudok Károly volt, aki szintén az egyetem hallgatója, olvasható az intézmény közösségi oldalán.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Bögös.

0: igazi mai sláger megy. Rádió egy Live Mix Summer Edition. Átálltunk nyári időszámításra, és két teljes órán át mixelünk minden nap, ma Joel Junior segítségével. Hello JJ!
1: Így van, gyönyörű szép délután mindenkinek, továbbra is szavaztok.
0: SMS és Viber számuk 0-23-111-111. Mi a helyzet az utakon, mit látok hazafelé? Mi a helyzet a Balaton körül, a Balaton felé vezető utakon? Minden érdekel minket, dolgozunk össze, úgyhogy jöhetnek a közlekedési információk is, kezdjük el.
1: Így van, a következő egy órában vadmenet lesz, vagyis úgy is mondhatnám, hogy Wild Ride. Húha, ez nagyon jó volt. Rádió egy lány néz, kezdjük.
2: Jó volt, jó volt.

0: nevű koreai csajcsapat egyik tagja. Ez volt tehát tőlük a Dracula. A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 2 órában. Közlekedési infók jönnek. Két kamion karambolozott, és emiatt 3 kilométeres dugó van az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon, a Balástya csomópont után a 150-es kilométertől, és a belső szalagkorlátnak hajtott nemrég egy autó az M1-es autópályán Budapest felé Győr térségében, a 111-es kilométernél. Itt is legyetek nagyon óvatosak. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: Mellettem Joe Junior a lemezjátszói mögött, isteni a zene, az ő érdeme ez, ebben a két órában megyünk tovább.
2: Ha már Live Mix, ha már Summer Edition, ha már ilyen fantasztikus idő van, akkor ilyen dalokkal pörgünk is tovább, érkezik Busa és a Magnetic itt a Rádió 1-en.

0: Joker és a Galanty Stay a Little Longer, maradj egy kicsit tovább, és mi is erre tudunk biztatni mindenki Joer Juniorral itt a Rádió 1-en, hiszen ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Joer Junior egészen este 7-ig a lemezjátszói mögött, ugye most már nyáron 2 órában megyünk, aztán pedig a Rádió 1 kívánság műsorban nyerhettek páros belépő DJ Oti showjára az Óbudai szigetre, a sziget Nagyrétre, és nagyon-nagyon fontos, hogy ez a buli, ez totál teltházas, jegyeket vásárolni már nem tudtok, az utolsó jegyeket tőlünk a Rádió 1-től tudjátok beszerezni. Nyakunkon a Rádió 1 balatoni nyár, Joer Junior a Summer Editionbe jár. Rádió 1 Live Mix 2 órában pörög, itt még a Geri is csak úgy dübörög. Bacsi, Nono a cukrászfiú Pécsről.
1: Nono, egyelek meg, de rég hallottam fel, mert köszi, hogy itt vagy velünk.
0: Nagyon köszi, tetszett a vers, és ha már Balaton, holnap Siófokon 27 fok lesz a csúcs. Eső nélkül.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Fél hét van, egy nagyon rövid hydration break, mi is elmegyünk vizet inni JJ-vel, aztán pedig jövünk vissza.
1: Így van, a Vékhajrá még csak most következik, maradjatok velünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén, áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Most figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
10: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
2: Reklámot hallottak.
3: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: szombaton profi rádiós dancslágereket készítenek hosszú évek óta. Ők voltak a Medúzáék, ugye olaszok hárman vannak, ez volt a Do Wanna Go Home a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron 2 órán át megyünk, atom profi.
1: Így is van, így is van. Egyébként a Medúzának ezt a dalát én imádom. Egyszerűen annyira jó vibe-ja van, annyira jó húzása van, annyira jó a vokál benne. Úgyhogy fantasztikus, imádom ezt is.
0: Ez tehát a Medúza volt és a Do Wanna Go Home, mellettem Joel Junior élőben a lemezjátszói mögött, még a pizzák is gyorsabban pörögnek a kezem alatt. Jó az JJ, üzeni Ádám.
1: Ádám, nagyon jó, köszi, hogy itt vagy velünk.
0: Hívható SMS és Viber számunk 0623111111. Erre nagy szükség lesz 7 és 8 között a Rádió 1 kíványság műsorban, hiszen nyerhettek tőlünk páros belépő DJ Oti show-jára, az Óbudai Sziget Nagyrétre, augusztus 8-ára. Pörgünk tovább.
1: Így is van. Pörgünk tovább az egyik fantasztikus nyári kedvencemmel egyébként. Önádor és a Talk to You-val folytatjuk. Ezt a dal az, amit szerintem az összes nyári buliba lejátszottam idén, és ezzel megyünk is tovább, úgyhogy pörögjünk tovább itt a Rádió 1-en a Live Mix-ben.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Live Mix egész nyáron 2 órás, úgy hívjuk, hogy Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma Joel Junior állt a lemezjátszói mögött, és ha bírtátok ezt az elmúlt 2 órát, jó hírem van, ráteszünk még egy lapáttal ma este 11-től.
1: Így is van, nagyon jó. Nem is volt még ilyen, amióta itt vagyok a rádióban, hogy 3 órát tudok egy nap zenélni, úgyhogy hát estére is bekészítettem fantasztikus zenéket, maradjatok velünk akkor is.
0: És ne felejtjétek, a Rádió 1 kívánság műsorban hamarosan nyerhettek belépőket DJ Oti show-jára az Óbudai Sziget Nagyrétre. Mindjárt énekel Ed Sheeran. Ezzel kezdődik az élő kívánság műsor az Azizámmal, hívható SMS és Viber számunk 0620-311-111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Sporolj velünk hétről hétre. 1 kg Spár Ázsia Jászmin rizs, csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár, jó döntés, már 35 éve.
4: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
5: Most figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e.
8: És ez csak a kezdet.
9: Utazási csomagjából ne felejtse el!
10: Önnek a Protexin kell.
9: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Július 18. szombat, Szilvásvárad, Bagosi Brothers koncert a Lovas Központban.
13: Nézd az érzés, más, ugye te is akarod.
12: Előtte napközben családi programok, utána afterparty hajnali. Támogatók az Agria Drink és a Baik Magyarország. Július 18. Bagosi Brothers a Szilvásváradi Lovas Központban. Jegyek már kaphatók a Tixán és a helyszínen.
14: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
15: Nézzük meg a pizzákat!
14: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
15: Intézem, a vacsora megrendelve.
14: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
16: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja a pácienseit. Részletek gyöngyösgastro.hu.
17: Készlet kisöprés a Protein Plázában, étrendkiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
12: Óriási nyárindító ajánlatok most a Cseri Bartánál. Családi full hibrid SUV modellek már 9.490.000 forinttól, akár 1% THM finanszírozással és teljes körű 7 év garanciával. Jöjjön el személyesen kereskedésünk. Be, próbáljon ki minden modellt és regisztráljon, mert most egy Tiggo 8-as személyautót is nyerhet vele. Cseri Barta, Eger, Kistályai út 133.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: egy. Indul a Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és a

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Érdemes minket hallgatni, nyerhettek tőlem ebben az órában egy páros belépő DJ Oti show-jára, augusztus 8-ára. Szia Márti!
1: Sziasztok, szeretnék kérni egy számot, Jennifer Lopeznek egy számát, és férjemnek szeretném küldeni, és üzenem, hogy nagyon szeretem.
0: Jól van, hol vagytok most és mit csináltok?
1: Debrecenben. Kint ülünk a teraszon, egy pohár borral.
0: Úristen, de jó! Milyen az idő nálatok?
1: Hát 30 fok van, de egyébként egy picit szeles. Szerintem biztos, hogy eső várható. Nem soká egy rövid időjárás jelentés is volt.
0: Amit nagyon köszönök, meg is támogatom.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
0: És akkor mit üzensz a férjednek borozás közben ott a teraszon?
1: Azt, hogy nagyon szeretem.
0: Jennifer Lopez-t kérted, ugye, mellé pedig megkapod még David Guettát is. Ez a legelső közös daluk, reméljük, hogy nem az utolsó. Jön a Save Me Tonight itt a Rádió 1-en. Szép nyár estét!
1: Köszönöm.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Figyelem, már csak néhány perc és jön az újabb esély egy páros belépőért DJ Oti show-jára, augusztus 8-ára. Halló, halló!
1: Szia, Rita vagyok. A Faithless-től szeretném kérni a számot.
0: Szia, Rita! Na, akkor jön tőlük a New Religion, ez ugye az Insomnia felújított változata, Bibi Rexával kiegészülve. Kinek menjen?
1: Szeretném küldeni a gyermekeimnek, a szüleimnek és a legdrágább, legcukibb férjemnek.
0: És mit üzensz nekik?
1: Hogy nagyon szeretem őket.
0: Faithless, Bibi Rexa, New Religion, ez ma este tehát neked pörög most itt a Rádió 1-en. Örültem, hogy beszéltünk, szuper nyarat kívánok!
1: Köszönöm neked is!

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Krisztián, milyen dalt szeretnél?
1: Egy Martin Garrix-et, légy szíves.
0: Martin Garrix, oké, kinek menjen?
1: Kollégáimnak. Mi a nagybani piacon dolgozunk, piacunk.
0: Aha, jó forgalmatok van ma?
1: Elég jó, igen, igen, mindig.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és hát DJ Oti következő nagy showján mindenki ott akar lenni. Halló, halló!
1: Szia, Geri, Csabi vagyok Budapestről, és egy játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Csabi! Láttad-e már DJ Otit valaha az elmúlt egy-két évben?
1: Nagyon szerettem volna, de mindig lecsúsztam a jegyekről.
0: Hát jegyeket a következő DJ Oti showra augusztus 8-ára vásárolni már nem lehet, az utolsó belépők itt vannak nálunk. Kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Csabi, te vagy a tizedik, megyünk DJ Otira!
1: Nem mondod komolyan, úristen, egyszerűen hihetetlen, mindegyik újra be akartam jutni, és mindegyik sold out-os volt. El se hiszem, hogy ez sikerült.
0: Na erre végre megvan a páros belépőt, figyelj!
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
0: Kivel jössz majd?
1: A kedves párommal mindenképpen, mert már ő is próbált jegyeket szerezni, de nyilván neki sem sikerült. Mind a ketten próbálkoztam, el se hiszem, hogy sikerült. Nagyon szuper.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, és örültem, hogy játszottunk.
1: Nagyon szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: Játék

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi ma is láger megy, és ma is nagyon sokan hívjátok a Rádió 1 kívánság műsort, nagyon köszönöm ezt nektek. Attila, parancsolj, mit kérsz?
1: A rédet szeretném kérni magamnak, meg mindenkinek, aki dolgozik ilyenkor.
0: Te mivel foglalkozol?
1: Esti vagyok, kerít és mázolok.
0: Még ilyenkor is?
1: Még ilyenkor is, matek.
0: Kitartást kívánok, jó munkát!
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És képzeljétek el, a kritikusok odáig vannak Ray új lemezért, amin ez a dal is szerepel. Pop, jazz, szimfonikus hangszerelés, nagyon sokféle zenei világ keveredik az albumon, és mégis nagyon mai, nagyon eredeti az egész. De hát Ray-t ezért szeretjük, ő énekel most itt a Rádió 1-en.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, utána diszkós hit, 9-től pedig jön a World Is Mine Radio Show egy csomó vadi új zenével. Ma Regán Lilit és Joer Junior terelgetem majd a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, szép nyár estét, ciao!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: 24 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten.
1: Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt.

0: Kedves Tim Balázs eddigi legnagyobb partiát!
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
11: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
10: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
12: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
2: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Régebben más volt. A 90-es években mindenki táncolt.
14: Majka az Agria Parkban. Augusztus 15-én újra exkluzív élménykoncert várja az Agria Park vásárlóit. Vásárolj, szerezd meg belépődet, és légy részese a nyár egyik legnagyobb koncertélményének. Augusztus 15, Majka élménykoncert. A részvétel feltételeit keresd az Agria Park weboldalán. Siess, a jegyek száma korlátozott.
15: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670-70-87-869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
16: Egy különleges hétvége, ahol az autók és az élmények találkoznak. A Prémium Autóház Kft. Szeretettel várja önt és családját 60-ban, július 10-e és 12-e között 4 új autószalonunk megnyitásának alkalmából. Fedezze fel a Hyundai, Fiat, Peugeot, Citroen és Leap motormárkákat, vegyen részt tesztvezetéseken és élvezze a családi programokat, az autóritkaságok bemutatóit, valamint nyereményjátékainkat. Regisztráljon és nyerjen egy új autót egy teljes hétvégére, teletankkal. Várja a Prémium Autóház Kft. 60-ban az Ipari Parkban. premiumautóház.hu.
17: Szia Peti! Hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
18: Most voltak Egerben. Nem is tudtam. Nem hiszem el, hogy lemaradtam.
17: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió Egyen. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
18: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
17: Ne is mondd, siralmasan kevesen voltak. Biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió Egyen.
19: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk. Diszkó!
21: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
22: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megindul a Diszkósi Trédió Show csütörtök este is. A stúdióban kétharmada, hiszen nincs itt a Bárány, Hanvai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
23: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, nesszé, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum. Jó magam, Hanvai Pécs is itt vagyok félőben. Most kezdem el a 31. órát, mindezidáig 30 órát diszkoztam, hogyha minden igaz, ugyebár a Guinness Rekord kísérletünknek köszönhetően, hát majd folyamatosan beszámolok erről, az már tuti.
22: De most indítsuk az estét és a Diszkósi Trédiós, a Joy Corey és Galantis igazi mai slágerével, a Stay a Little Longer-ről kívánunk mindenkinek, nagyon kellemes rádióra.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermely, diszkosít Radio Show, Bárány Attila nélkül, de vadul, félőben, élőben, DJ Juniorral és velem, Hambai PG-vel.
1: Egy olyan dalon megyünk tovább, amit mostanában a Rádió egyen már kötelező játszani, de egyébként nem nagy baj, mert szerintem jól sikerült ez a dal. Tami Impaláról van szó, a bandáról, akinek egyébként én tavaly nagyon sokat játszottam és remixeltem is egy bizonyos dalát, amely nagyon-nagyon sokat ment az Egyesült Államokban, amikor pont kim voltam ugye helyi magyaroknak játszani, meg egyáltalán pihenni, és akkor ez a dal nagyon-nagyon ment. Ez a

0: Magas BPM tartalmú adrenalinnel diszkosít a rádió egyen, bár ennyitől nincs hangai Pizsi, viszont itt van félőben, mert éppen Guinness Record kísérletben van, én pedig DJ Junior vagyok, na én mixelek ma este.
1: Egy biztos, és szerintem az elmúlt 30 órában egy csomó pizzát megettem, és ugyebár van még előttük 20 óra, az alatt az idő alatt is egy csomót meg fog enni, és van egy jótékonyság része is ennek az egésznek, egyébként Levi gyógyulására fölajánlottunk minden egyes eladott pizzából egy bizonyos összeget, és ezúton is köszönöm mindenkinek, aki akár a fesztivál helyszínén, vagy bármilyen módon a megadott bankszámlaszámra utalt. Egy biztos, hogy jó helyre fog menni, reméljük Levi minél hamarabb meg fog gyógyulni.
0: Itt megmegyünk tovább a diszkos rádióban a Rádió 1-en, Ivánnal, és ez a Fotonovella, egy régi klasszikus dal, amelyből csináltam egy eredeti valódi DJ Junior remixet, ez még nem került ki egyébként a YouTube csatornára,

0: Zoltán kértek be minket, és együtt fogunk játszani a három diszkosít sitkeverő, ugyebár egy időben lesz a nagy színpadon. Tessék kapaszkodni, mert a dátum egészen közeli. Július 31 péntek, a helyszín pedig Kecskemét.
1: Ott találkozunk, tehát majd készüljetek, ezen kívül augusztusban is lesz egy csomó rendezvényünk. Van olyan, amiről beszéltünk, van, amiről nem beszéltünk, meglepetés buli lesz, de egy biztos, sok helyszínen ott lesz a diszkosít, úgyhogy egy csomó nagy fesztiválon, különleges eseményen részt fogunk venni, úgyhogy készüljetek. Amit még akartam mondani, hogy ez a bizonyos dal, ami most érkezik itt a rádió, egy ilyen tegnap kikerült a remixem a DJ Junior videócsatornára, tehát most már klip formájában is nézhető, most viszont le is játszom nektek.

a Rádió egy esti csója, a Diszkocsit Radio Show, mindig itt vagyunk veletek 8 és 9 között élőben, és hát ez így van most már 20 éve, mondjuk voltunk különböző időpontokban, most éppen ez az idősáv a miénk, de egy biztos, hogy minden este, hogyha ide tettek a Rádió egyre vagy FM-en, webben keresztül hallgatjátok, nehogy isen, applikáción, vagy YouTube-on, vagy TikTokon, akkor a Diszkocsit Radio Show-t tudjátok

0: Atomfűszőre, utána Turkevér érkezem meg egy fesztiválra játszani. Alig van pihenés, mert szombaton megint csak Balatonfüred, utána a fővárosban tetőtől talpig Fehérben, ugyebár Budapesten fog szórakoztatni, és vasárnap sincs megállás. Budakalászon a Timborányival lesz egy remek rendezvény, ahol megint csak várok mindenkit sok-sok szeretettel, aki szereti azt a fajta muzsikát, amelyet jó magam játszom.
1: A folytatásban pedig egy olyan dal, amely holnap jelenik meg a YouTube csatornámon, a DJ Junior Hun vagy Hanna, hogy tetszik. Ha még nem követtétek be, akkor tegyétek meg, valamint streamingen és downloadingon is elérhető szerte a világban. Ez az új DJ Junior, le is játszom itt a Discord Radio Show-ban a Rádió Egyen, a Day by Day.

0: látogasson el erre a fesztiválra, csekkolja a social media felületeimet, és még az is lehet, hogy elkap egy élőt a TikTok csatornámon. Szevasztok!
1: Én DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, holnap jön tehát a Day by Day, a DJ Junior videócsatornán a vadonatúj megjelenése. Kövessétek be, még nem tettétek meg. És hát az elmúlt héten ugye sokat beszéltem már erről a hét elején, főleg hétfőn az élő műsorban, amikor én mixeltem. Volt ez a bizonyos Club Speed Classic Vinyl Party, ugye a Daytime Party, ahol egyébként összesen 3 darab olyan dal volt, amelyet nem Bakelitről játszottam le, és ez azért, mert nem volt meg olyan verzióban, vagy azért, mert csináltam belőle egy olyan verziót, ami egy kicsit kompaktabb, és beleillett ebbe a bizonyos szedbe. Pont egy ilyen jön a folytatásban, és ezzel búcsúzom itt a Diszkosít Rádiósóban a Rádió Egyen, ez Jens és a Loops and Things DJ Junior Remixben szól. Szevasztok!
0: Ezt játszom én.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
5: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World Is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek új zenéket, új előadókat, sőt új zenei stílusokat is. Elsőként ma ebben Regál Lili segít, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót, indítom is a mai adást. Elsőként érkezzen Bibi Rexa és Faithless közöse a New Religion itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

0: A Word is Mine Radio Show-ban Alex Kenji-nek egyébként képzeljétek el, van egy csomó álneve, például Yoshi Chandler, Green Sugar vagy éppen Orange Love, tehát ha találkoztok ezekkel a nevekkel, akkor nem már tudni, hogy ezek bizony Alex Kenji alter egói. Regál Lilia lemezjátszói mögött Jennifer Lopez jön méghozzá David Guettával.
1: Elképesztő, ugye két hatalmas sztárról beszélünk, és alkottak egy csodálatos dalt, úgyhogy elhoztam nektek ma itt a Word is Mine Radio Show-ban, ez nem más, mint a Save Me Tonight, itt a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött. Reggel.

0: aztán 11-től jön még Joab Junior, és nagyon szeretjük az igazán váratlan találkozásokat, amikor két olyan előadó vonul stúdióba, akik külön-külön hát eléggé távol vannak egymástól zeneileg. Na a Tones & I és Fisher pontosan ilyen.
1: Valóban egy nagyon érdekes párosítás, viszont sikerült megalkotniuk egy olyan dalt, ami szerintem tökéletesen működik a rádióba. Ez nem más, mint a Favor, ez érkezik most itt a Rádió 1-en.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Maga Regál Lilit mellettem egészen 11-ig a lemezjátszói mögött, és ha napjainkban valaki szeretne egy nagy slágert, akkor érdemes azt először a TikTokon befutatni.
1: Ezzel egyetértek, óriási trend volt ez a dal a TikTokon. Ráadásul én a Rádió 1 születésnapon is játszottam, úgyhogy szerettem volna

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine rádió show csütörtök este, Gordon Lokoloko, Tame Impala, Dracula, ezek mind-mind jönnek 10 óra után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine rádió show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine rádió show.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

élvonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilco,

0: jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Mind este 10, hello mindenkinek, kezdjük a mai második szettet Regál Lilivel, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és itt a legelején érkezik egy igencsak sokoldalú DJ és producer.
1: Aki egyébként modellként is tevékenykedik, ő nem más, mint Joel Corey, tőle érkezik a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál.

0: Mexikóban. Regál Lilia lemezjátszói mögött a leges, legfrissebb saját zenéid jön, zseni lett a videóklip.
1: És egyébként szerintem ez a videóklip lett az eddigi legjobb, hiszen egy teljesen más arcomat mutatom meg. Tényleg egy olyan oldalamat lehet látni a videóklipben, amit soha nem mutattam semmilyen social media felületemen, úgyhogy nézzétek meg, érkezzem most át a legújabb saját dalom, ami arról szól, hogy milyen érzés összetörni, csalódottnak lenni, és ezzel a dallal szeretnék erőt adni azoknak, akik hasonlóan éreznek ebben a pillanatban. Ez a Heal Me, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

Is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. Regál Lili.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Regál Lili a lemezjátszói mögött, Gordó jön a Loco Locoval, közönségkedvenc. Te miért szereted, Lili?
1: Azért nagyon különleges szerintem, mert ugye a műfaja, a stílusa nem mainstream, viszont jelenleg tarol az egész világon, és minden ajtót berúg, és szerintem rengetegen imádjuk. Úgyhogy érkezzem most ez, ami lázban tartja az egész világot jelenleg, ez a Loco Loco Gordótól itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show.

Shine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Regál

0: Impala és Jenny, aki ugye a világhírű Blackpink egyik tagja. Ez volt tőlük a Dracula a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show-ban. Regálili mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni, magatokkal tudjátok vinni a nyaralásra. Keressétek a mai szetteket a mixek.radio1.hu-n, vagy pedig a mobil applikációnkban, és maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál. És jön is Joab Junior.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Kedvelt este 11, hello mindenkinek, innentől Joer Junior a lemezjátszói mögött, minőségi klubzenékkel, újdonságokkal és igazi ritkaságokkal, amik nem szólnak sehol máshol. Hello JJ!
1: Így van, szavaztok, gyönyörű szép estét mindenkinek!
0: Ne is vesztegessük az időt, kezdjük el!
1: Így van, csapatjuk tovább, érkezik Hypaton és az Out of My Head. Mindenkinek jó hallgatózás itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Zenék minden este 9-től csak a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en, Joer Junior a lemezjátszói mögött, és hál' Istennek nagyon jók, nagyon igényesek mostanában a friss elektronikus zenék.
1: Így van, én is ebben vagyok, és főleg egyébként nyáron így a house zene egy kicsit mindig előtérbe kerül, és egy kicsit nagyobb hangsúlyt kap, és fantasztikus dalok érkeznek sorjában kifele. A következő is egy pont ilyen, Medusa, és a Don't Wanna Go Home-mal folytatjuk itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött Joer Junior!

0: és Clooney. Érdekes párosítás, micsoda jó dögös house zenét alkottak együtt. Ez volt a Free Your Mind, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem a lemezjátszói mögött még jó negyed órán át Joel Junior.
1: Hát maradjatok még egy kicsit velünk, stay a little longer, Joel Corey-val folytatjuk itt a World Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Love is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
0: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország legfőbb!

0: Well, who's next?
1: Who's next? Mondom már is, hogy ki következik. Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Hát például az amerikai superstar DJ Kashmir és a jó kis autózó zene Wild Ride. A mikrofonnál Kismerti. Egyébként néztem, pont itt mellettünk a szomszédos Ausztriában DJ-szettezik mai éjszaka Kashmir. Rádió 1-es DJ-ket is azok ebben az órában. Itt lesz nem sokára Metzger Viki, az aktuális superstar kedvencek közül pedig Taylor Swiftet húzom majd elő a kalapból. Itt lesz az Opelite is, az éjszakai műsz

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Taylor Swift például és az Opelight. Az amerikai szupersztár ugye most az új Toy Story filmhez készítette el a betétdalt, és hát óriás diskurzus indult hát nem csak Amerikában, de az egész világon a film üzenete kapcsán, mert ugye a Toy Story 5-ben Woody, Buzz és Jessie egy vadonatúj riválissal néznek szembe, egy Lilliped nevű békaformájú tablettel, és a történet szerint Bonnie már 8 éves, és a környéken minden gyerek a kijelzőkre tapad, sőt, online csoportokban cikizik Bonnie-t, amiért még mindig játékokkal játszik. És bár a film nem ad kész receptet a probléma megoldására, a szakértők, a terapeuták és a szülők szerint nagyon sok ponton betalált a mozi üzenete. Például Tom Hanks, ő ugye Woody hangja, egy interjúban kiemelte azt a jelenetet, amikor a játékok kinéznek az ablakon, és a város nézve minden gyerek szobából a telefonok kék fénye világít vissza, hát szerinte ez a látvány ma már konkrét rettegéssel tölti el a szülői szíveket. Na de állítólag a filmnek már van egy olyan pozitív hozadéka, hogy egyre több amerikai otthonban teszik le a tabletet, mert hogy ez az üzenet nem csak a felnőtteknél, a szülőknél talál be, de a gyerekeknél is. Na hát akkor hozom Taylor Swiftet és az aktuális kedvencet tőle, ez az Opelight.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most a Z generációs német énekesnő Loi és a Get Lucky. Nagyon aktív jelenléte van Loinak a social médiában, azt néztem, úgyhogy nem csoda, hogy hát a negatív kommentekkel is találkozik, ha már tartalmat gyárt, és van is egy ilyen dala, az Am I Enough, elég vagyok-e, magyarul picit furán hangzik, ami pont erről szól, a negatív kommentekről, és hát arról, hogyha az embernek erős a belső iránytűje, akkor nem ezek a kommentek határozzák meg a személyiségét. Hozom!
1: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz, a hajnali koránkelőknek, és hát azoknak is, akik egyszerűen nem tudtak még mindig elaludni. A mikrofonnál Kismerti, és közeledik DJ Oti augusztus 8-ai óbudai bulia, amire Rádió 1-esek ez nagyon fontos, mert aztán tényleg marha nehéz lesz jegyet szerezni. Napközben páros belépőt lehet bezsákolni. Király Tamásnál, este pedig Juhász Gergőnél. Gondoltam, szólok, ez így helyes? Hozom Szemfeld dalát.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.